valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned,
1: szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretetlen rózsafüzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közbe értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt
0: hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
3: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Jó Tanács című műsorunkat hallják, és hát ugye bár már egy jó ideje nem volt hallható ez a műsor, mert mindig valami közvetítés vagy egyéb közbe jött, ezért talán már el is felejtették, hogy hol tartottunk Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvénél. Hát most elérkeztünk egy olyan fejezethez, mely mondhatni a könyvnek az égisze, a logoterápiáról szól, egy picit ezt elemzi, ezzel ismerkedhetünk meg. Már nincs sok a könyvből, kedves hallgatók, úgyhogy hamarosan a végéhez érünk. Rövid önéletrajzi írásom olvasói gyakran kérik, hogy bontsam ki alaposabban az általam alkalmazott terápiás elmélet részleteit, így hát kérésükre hallgatva hozzátoldottam egy rövidke fejezetet Haláltábortól az egzisztencializmusig című könyvem eredeti változatához. Ez sem bizonyult elégnek. Az olvasók továbbra is bővebb magyarázatot követeltek, így hát ehhez a kiadáshoz teljes egészében átdolgoztam és kibővítettem a fejezetet. Nem volt könnyű feladat. Lehetetlennek tűnt, hogy az olvasót röviden, úgymond dióhéjban megismertethessen mindazzal, ami németül csak nem 20 kötetet vett igénybe. Erről a helyzetről jutott eszembe, amikor bécsi rendelőmben beszédbe elegyedtem egy amerikai orvossal. Doktor úr, akkor ön pszichoanalitikus? Kérdezte. Nem egészen, mondjuk inkább, hogy pszichoterapeuta, válaszoltam. Melyik iskolát követi? Kíváncsiskodott. A saját módszeremet gyakorlom, logoterápiának hívják. Összetudná foglalni egy mondatba, hogy mit ért ez alatt? Vagy legalábbis azt, hogy miben különbözik a pszichoanalízis a logoterápiától? Kérdezte. Hogyne, de előbb megkérném, foglalja össze egy mondatban, hogy mi is a pszichoanalízis lényege. A pszichoanalízis során a páciens lefekszik egy kanapéra, és olyan dolgokról beszél, amelyeket gyakran igen kellemetlen megosztani másokkal. Erre a következő rögtönzött válasszal tudtam előállni. Nos, a logoterápia során a páciens akár ülhet is, de meg lehet, hogy igen kellemetlen dolgokat fog hallani. Természetesen ez csak egy tréfás meghatározás, nem olvasható ki belőle a logoterápia módszereinek, tömör összefoglalása, de mégis van benne valami. A logoterápia kevésbé retrospektív és introspektív módszer, mint a pszichoanalízis. Inkább a jövőre koncentrál, illetve arra, hogy a jövőben a páciens értelmet találjon az életében, és megtöltse tartalommal. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a logoterápia olyanféle pszichoterápia, amely az élet értelmére fektet hangsúlyt. Tehát éppenséggel nem arra összpontosít, hogy ördögi köre emlékeztető alakulatokat és visszacsatolásokat találjon az egyén lelki életében, amely alakulatok és visszacsatolások oly nagy szerepet játszanak a neurózis kifejlődésében. Ilyen módon, ahelyett, hogy tovább erősíteni és táplálná a neurotikusra jellemző énközpontuságot, megtöri azt. Az előbbi meghatározás nyilvánvalóan túlságosan leegyszerűsítő, de annyiban mégis pontos, hogy a logoterápia során a páciensnek szembe kell néznie az élete értelmével, és állandóan ebbe az irányba terelődik. Ha pedig tisztába kerül azzal, számára mi az élet értelme, akkor javulni fognak azon képességei, amelyek által leküzdheti a neurózist. Hadd magyarázzam meg, hogy miért éppen a logoterápia nevet választottam ennek a módszernek. A görög logosz szó jelentése nem más, mint jelentés, értelem. A logoterápia, vagy ahogy néhányan nevezik a pszichoterápia harmadik bécsi iskolája, az emberi lét jelentésére, valamint az ember jelentés keresésére koncentrál. Elméletem szerint az élet jelentésének vagy értelmének kutatása az ember elsődleges motivációja. Ezért is beszélek jelentésre irányuló akaratról az örömelvvel szemben, amely utóbbi a freudi pszichoanalízis alapját képezi. A jelentésre irányuló akarat az adleri pszichológia hatalomvágyával is szembeállítható. Az ember jelentés keresése az elsődleges motivációs erő az életben, nem pedig az ösztönkésztetések másodlagos racionalizálása. Ez a bizonyos jelentés egyedi és konkrét. Csak az adott személy teljesítheti be, és csak is akkor telik meg tartalommal, amikor kielégíti az adott személyben meglevő, saját jelentésre irányuló akaratot.
Egyes szerzők azt állítják, hogy a jelentések és az értékek nem mások, mint elhárító mechanizmus, reakcióképzés és szublimáció. Ami engem illet, én nem élnék szívesen csupán az elhárító mechanizmusaim kedvéért, és nem áldoznám fel az életemet azért, hogy reakcióképzést folytathassak. Az ember azonban élni és halni is képes az általa fontosnak tartott eszmékért és értékekért. Néhány évvel ezelőtt egy francia közvéleménykutatás kimutatta, hogy a megkérdezettek 89%-a szerint az embernek szüksége van valamire, amiért élni érdemes, sőt a válaszadók 61%-a azt állította, hogy van valaki, vagy valami, akiért, vagy amiért még az életét is feláldozná. Megismétlem ezt a kutatást abban a bécsi kórházi részlegben, amelynek a vezetője voltam. A betegek és a személyzet válaszai gyakorlatilag ugyanazt az eseményt hozták ki, mint amire Franciaországban több ezer fős minta alapján jutottak. A különbség csupán 2%-nyi volt. A John Hopkins Egyetem szociológusai felmérését végeztek a mentális egészség tárgyában, amelyen 48 egyetem 7948 diákja vett részt. Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb számukra jelenleg, a válaszadók 16%-a azt jelölte be, hogy sok pénzt akar keresni, 78%-uk pedig azt, hogy meg akarja találni az élete célját és értelmét. Természetesen adódhatnak olyan esetek is, amikor egy-egy személy értékválasztása csupán bújtatott belső konfliktusokat leplez, de szeretném azt hinni, hogy ez inkább a kivételes, sem mint szabályszerű jelenség. Ezekben az esetekben valójában pseudoértékről van szó, amelyeket fel kell tárnunk, de ennek a folyamatnak csupán addig kell tartania, amíg a személy nem szembesül az

akarat frusztrációnak van kitéve. A logoterápia ilyen esetben beszél egzisztenciális frusztrációról. Az egzisztenciális szót három értelemben használhatjuk. Egyrészt utalhat magára a létezésre, vagyis annak sajátos emberi módjára, másrészt a létezés jelentésére, illetőleg értelmére, harmadrészt pedig arra a küzdelemre, amelynek során a személyes létünk konkrét értelmét keressük. Az egzisztenciális frusztráció neurózishoz is vezethet. A logoterápia a neurózisnak ezt a fajtáját nogenikus neurózisnak nevezi, ezzel is megkülönböztetve a jelenséget a hagyományos értelemben vett, vagyis a pszichogenikus neurózistól. A neogenikus neurózis gyökerei az emberi létnek nem a pszichológiai, hanem inkább a nológiai dimenzióiba nyúlnak vissza. Ez a logoterápiában használatos kifejezés bármi olyasmit jelölhet, amely kifejezetten és kizárólag az emberi dimenzióhoz tartozik. A nógenikus neurózis nem az ösztönök és ösztönkészlések közötti konfliktusból fakad, hanem elsősorban egzisztenciális problémákra vezethető vissza. Az efféle problémák között nagy szerepet játszik a jelentésre törekvő akarat frusztrációja. Nyilvánvaló, hogy a nógenikus eseteknél a pszichoterápia nem képes megfelelő kezelést nyújtani. Ilyenkor logoterápiát kell alkalmaznunk, azt a kezelést, amely éppenséggel az egyedülállóan emberi dimenzióval foglalkozik. Engedjék meg nekem, hogy a következő példával világítsam meg, hogy mire gondolok. Egy alkalommal magas rangú amerikai diplomata keresett föl Bécsi rendelőmben. Azt szerette volna, hogy folytassuk az 5 évvel ezelőtt megkezdett pszichoanalitikus terápiát, amelyben még New Yorkban vágott bele egy ottani analitikusnál. Megkérdeztem tőle, hogy miért van szüksége analízisre, annak idején milyen okból keresett föl terapeutát. Mint kiderült, a paciens elégedetlen volt a karrierjével, és igencsak nehezére esett, hogy egyetértsen az amerikai külpolitikával. Az analitikus mindennek ellenére arra buzdította, hogy béküljön ki az apjával, mivel az amerikai kormány, valamint a felettesei is csupán apafigurát testesít meg a számára, ennek megfelelően pedig pusztán azért elégedetlen a munkájával, mert tudatalatt még mindig gyűlöli az apját. A kezelés 5 éve alatt a paciens egyre inkább kezdte elfogadni az analitikus magyarázatát, míg végül képtelen volt meglátni a fától az erdőt, azaz olyannyira elvakították a szimbólumok és a szóképek, hogy már teljesen eltakarta maga elől a valóságot. Néhány beszélgetés után világossá vált számomra, hogy a hivatása akadályozza a jelentésre törekvő akaratát, és valójában valami teljesen más munka után sóvárok. Márpedig semmi oka nem volt rá, hogy más foglalkozásba ne kezdjen. Így aztán munkahelyet váltott, és ezt felvillanyozta. Kétlem, hogy ebben az esetben neurózisról lett volna szó, épp ezért gondoltam úgy, hogy a paciensnek nem volt szüksége pszichoterápiára, de még logoterápiára sem. Neki tulajdonképpen nem volt semmilyen orvosi vagy pszichológiai értelemben vett panasza. Nem minden konfliktus utal szükségszerűen neurózisra. A konfliktusok bizonyos mértékig normálisak és hozzátartoznak az egészséges élethez. Ehhez hasonlóan a szenvedés sem mindig patológikus jelenség. Nem neurotikus szimptóma, hanem gyakran az ember ténykedésének eredménye, különösen, ha ez a szenvedés egzisztenciális frusztrációból ered. Határozottan visszautasítom, hogy az ember valamiféle betegségből kifolyólag, vagy annak eredményeképp kutatná az életének értelmét, vagy épp ilyesmi miatt kételkedne benne. Az egzisztenciális frusztráció önmagában se nem patológikus, se nem patogén. Az, hogy az ember aggasztja, hogy értékkel bírja a létezése, vagy akár kétségbe is esik emiatt, nyilvánvalóan egzisztenciális válság, de semmiképpen sem mentális. Könnyen lehet, hogyha az orvos az előbbit, az utóbbiként értelmezi, a beteg egzisztenciális válságát szakkérderényi nyugtatóval akarja kezelni. De nem ez lenne a feladata, hanem az, hogy az illetőt ebből a krízisből a fejlődés, a boldogulás irányába terelje. A logoterápia célja az, hogy segítse a pacienst abban, hogy értelmet találjon az életében. A kezelés során a paciensben tudatosul, mi a létezéséhez kötődő rejtett logosz, ennyiben mondhatjuk, hogy analitikus folyamatról van szó. A logoterápia tekintetben hasonlít a pszichoanalízisre. A logoterápia tehát szintén arra törekszik, hogy valamit ismét tudatossá tegyen, azonban nem korlátozódik arra, hogy pusztán az egyén tudatalattinyának ösztönállományával foglalkozzon, hanem az egzisztenciális körülményeket is számba veszi.
Így például

azt, hogy potenciálisan mi lehet számára az élet értelme, illetve hogy ő maga milyen jelentés felé törekszik. Bármilyen analízisről legyen szó, még ha olyanról is, amely távol tartja magát a terápiás folyamat nológikus dimenziójától, az alapvető törekvés mindig az, hogy a páciens előtt feltáruljon, amire a lénye legmélyén sóvárok. A logoterápia annyiban tér el a pszichoanalízistől, hogy az emberre úgy tekint, mint akinek a legfőbb feladata, hogy jelentésteli életet éljen, nem pedig az, hogy ösztöneit és ösztönkésztetéseit kielégítse, és ebből fakadóan elégedettség töltse el, és nem is az, hogy az ösztönén, az én és a felettesén közötti konfliktusokat elsimítsa, vagy beírje annyival, hogy sikerül a társadalmi és környezeti elvárásoknak megfelelnie. Ha az ember jelentés után kutat, az persze belső feszültséggel jár, nem pedig nyugalommal. Ez a fajta feszültség azonban elengedhetetlen, a mentális egészség előfeltételének számít. Megkockáztatom, nincs semmi más a világon, ami olyan hatékonyan segíteni az ember túlélését, mint a tudat, hogy az életének igenis van értelme. Nietzsche szavaiban sok a bölcsesség. Akinek van miért élnie, szinte mindenhogyan kibírt. Ez az idézet bármely pszichoterápia mottójául szolgálhatna. A náci koncentrációs táborokban megfigyelhető volt, hogy akik tudták, hogy még valamilyen feladat előtt áll, nagyobb eséllyel rendelkeztek a túlélésre. A világháború után más táborokkal kapcsolatos kutatások is ugyanerre a következtetésre jutottak, ideértve a japán, észak-koreai és észak-vietnámi fogolytáborokkal kapcsolatos pszichológiai vizsgálatokat is. A magam példájánál maradva, amikor elvittek az auschwitzi koncentrációs táborba, elkobozták tőlem a könyvem kéziratát. A könyv már készen állt volna a megjelenésre, nagyon szerettem volna újraírni, és ez segített hozzá ahhoz, hogy túléljem a nyomorúságos körülményeket azokban a táborokban, ahová szállítottak. Egy bajor táborban tifuszt kaptam, és betegségem idején rengeteg jegyzetet készítettem apró cédulákra, abban bízván, hogy ha egyszer kiszabadulok, a jegyzeteim alapján újra tudom majd írni a könyvemet. Biztos vagyok benne, hogy a könyv megírására irányuló vágy, amelyet ott a sötétben a bajorországi koncentrációs tábor barakjaiban éltem meg, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem omlott össze a keringésem, és nem haltam meg. Ebből is kitűnik, hogy a mentális egészség meglétéhez szükség van bizonyos fokú feszültségre is, a már elért eredmények és a kitűzött célok közötti feszültségre, illetve arra a szakadékra, amely a jelenlegi én és a kitűzött jövőbeli én kép között átunk. Ez a feszültség az emberi létezéstől elválaszthatatlan, így a mentális egészség elengedhetetlen feltétele. Ennek megfelelően nem szabad visszarettennünk attól, hogy szembesítsük az embert azzal a potenciális jelentőséggel, amelynek eleget kell tennie. Csak így érhetjük el, hogy a jelentésre törekvő akarat kizökkenjön a latencia állapotából. Kifejezetten veszélyesnek találom azokat az elképzeléseket, amelyek szerint az embernek elsődleges tökéletes nyugalomra, vagy biológiai kifejezéssel élve homeosztázisra, azaz feszültségmentes állapotra kell törekednie. Az embernek valójában nem feszültségmentes állapotra van szüksége, hanem inkább arra a küzdelemre és élvezetre, amellyel egy érdemleges cél megközelítése, egy szabadon választott feladat teljesítése jár. Nem arra van szüksége, hogy minden áron szabaduljon a feszültségtől, hanem arra, hogy betöltse azt a szerepet, amely az élet potenciális értelme által rávár. Az embernek nem a homeosztázisra van igénye, hanem arra, amit én nodimanikának nevezek, vagyis egy egzisztenciális dinamikára, amelyben poláris feszültség alakul ki az elérendő értelmes cél és az egyén között, akinek ezt a célt el kell érnie. Mindamellett nem szabad azt hinnünk, hogy ez a helyzet csak is egészséges körülmények között áll elő. A neurotikus betegek esetében még inkább megvan ez a polaritás. Ha az építészek meg akarnak erősíteni egy megrodgyant boltívet, még több súlyt helyeznek rám, mivel így a boltív kövei erősebben fognak tartani. Ha a terapeuta a páciens mentális épségét erősíteni akarja, ehhez hasonlóan jár el, nem szabad visszarettennie attól, hogy megfelelő feszültséget teremtsen azáltal, hogy az illetőt saját létezésének értelme felé tereli. Az előbbiekben bemutattam, hogy az egyén életére vonatkozó iránymutatás milyen pozitív hatásokkal járhat,
A továbbiakban azt fogom bemutatni, hogy milyen pusztító hatással van az emberre az az érzés, amelyre manapság egyre többen panaszkodnak. Az, hogy tökéletesen és reménytelenül értelmetlennek találják a saját életüket. Nem tudnak megnevezni semmit, amiért érdemes lenne élniük. Saját ürességük folytonos tapasztalata kísérti őket, légüres térbe tekintenek, ha magukba néznek. Elfogta őket az úgynevezett egzisztenciális vákum. Innen folytatjuk majd két hét múlva, kedves hallgatók. Áldott szép napot kívánok önöknek, és további jó rádiózást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen, hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mindazért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket megérinted, vagy azok, akik a földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe, a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem az, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz is, úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon, az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Előttbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet, Uram. Kérlek, érintsd meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érintsd meg a lelküket, bárhol vannak. Akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuba, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is. És kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent. Akire ráöntötte egy vagyontérő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában. Hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fülemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni. Nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál. Akiket a héten készületlenül ért a halál. És mindazokat előttbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk. Könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket. Hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el. Hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ér a mi aggódásunk.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekei között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében. És ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Ide hozzuk azokat a betegeket, akikért. Kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küzdködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

A Nosztráj telte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosztrátáte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájának elhagyására és a vallásszabadság védelmére. A Nosztrájtáte zsinati dokumentum 60 évvel ezelőtt fordulópontot jelentett a katolikusok és a zsidók, valamint a más vallások hívei közötti kapcsolatokban, és a Remény világító tornya volt a II. Világháború utáni időszakban. Ma, 6 évtizeddel később, a Nosztrájtáte zsinati nyilatkozat továbbra is fontos hivatkozási pont, hogy új alapokra helyezzük ezt a reményt háborúktól sújtott világunkban és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nosztrájtáte óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsát bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nosztrájtáte keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a

kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék. Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztánlátással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Németh László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf Ungarisch, Herr Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretett közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy

0: ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
2: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kulturális változásra a szinodalitás nevében?
0: Valószínűleg Magyarországon nekünk az egy nagy problémánk, hogy általában úgy tekintünk az egyházra is, de a társadalmi folyamatokra is, hogy azok felülről vezényeltek. Megkapjuk az utasítást, és akkor megtesszük, amit lépni kell. Vagy tetszik, vagy nem, vagy morgunk, vagy örülünk, de elindulunk előre. A szinodalitásban én azt hiszem, hogy a nagy lehetőség az lenne, hogy átérezzük. Itt nem arról van szó, hogy a pápa Rómából ide dob nekünk egy csomagot, csináld ezt. Vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned. Hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
2: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unn bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. És amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piac teret, és újra megszólít. Nem erőszakosan. Nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam. Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bárcsak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen ember biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet, akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek, ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piac teret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban. Nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. A keresztény hit nem csupán arra való, hogy könnyebbé tegye ezt a földi életet. Nem azért követjük Krisztust, hogy kevesebb problémánk legyen, vagy hogy mindig sikeresek és egészségesek maradjunk. Jézus maga mondta, aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. A keresztény élet része az áldozat, a lemondás, a küzdelem is. Ha azonban Krisztus valóban feltámadt, márpedig ez a hitünk alapja, akkor a szenvedés nem értelmetlen, a hűség nem hiába való.

Ma sok ember úgy él, mintha csak ez a földi élet lenne minden. Ezért fél annyira az öregedéstől, a betegségtől, a veszteségektől és a haláltól. A keresztény ember is átéli ezeket, de tudja, hogy a halállal nem ér minden véget. Krisztus feltámadása biztosíték arra, hogy aki benne hisz, annak az örök élet nem vágyálom, hanem valóság. Keresztényként nem csupán néhány földi évtizedben gondolkodunk, hanem az örök élet távlatában. Reményünk messze túlmutat a síron. Ez ad erőt a nehézségek között. Ez teszi lehetővé az önfeláldozó szeretetet és a kitartást. Ez a hit a te életedet is átformálhatja. Ha tudatában vagy annak, hogy csak vándor vagy ezen a földön, hiszen igazából a mennyei otthon felé tartasz, másképpen tudsz tekinteni a szenvedéseidre. Másképpen értékeled a sikereidet is. És másképpen döntesz. Nem akarsz mindenáron megszerezni mindent itt a földön, mert a legnagyobb ajándék még előtted van. Ne engedd, hogy a reménységedet kizárólag a földi körülmények határozzák meg. Emeld fel a tekintetedet Krisztusra, aki legyőzte a halált, és megnyitotta az örök élet kapuját. Ő nem csak a jelenben akar veled járni, hanem örökre magához akar vezetni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Péntek reggel van, amikor ismét hálaadással indítjuk el ezt a napot. Hálát adunk a csendes éjszakáért, hálát adunk azért, hogy a Jóisten mellettünk állt, hálát adunk azért, hogy itt van a reggel, hogy felébredhettünk, hogy újra együtt lehetünk, és imával indíthatjuk el ezt a napot is. Erre hívom Önöket a mai reggelen, hogy együtt forduljunk Isten felé, és imádkozzunk közösen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, hányszor ma világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szereted mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnal, ami előbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.

0: Bízzunk Istenben, akinek gondja van mindazokra, akiket teremtett, és fia által megváltott, és újítsuk meg kérésünket. Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk. Irgalmas Isten, irányítsd lépteinket az életszentség útján, hogy mindig azt gondoljuk, ami igaz, jogos és előtted kedves.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Nevedre kérünk, ne hagyj el bennünket végleg, ne vont vissza szövetségedet.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Megtört szívvel és alázatos lélekkel fogadj el minket, hisz nem szégyenülhetnek meg a benned bízók.
1: Erősítsd meg, Urunk, amit végbe vittél bennünk.
0: Profétai tisztségre hívtál meg bennünket Krisztusban. Engedd, hogy hirdessük csodás tetteidet.
1: Erősítsd meg, Urunk.

0: Istenünk, add kegyelmed bőségét hozzádesdeklő híveidnek, és engedd működni bennük a te erődet, hogy parancsaidat követve vigasztalást kapjanak tőled a jelen életben, és elnyerjék a jövendő örök élet örömeit. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Íj a jelenben. A gyermeklánc hűmag mondja. Repülök, lebegek, a felhők felé emelkedem. Végre tudom, miért vagyok a világon. Mondta Karel Capek.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkenddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus bejárta a városokat és falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és különféle betegségektől megszabadított. Mária, mellék nevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőjének, Kúzának a felesége. Zsuzsanna, és még sokan mások, akik vagyonokból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvéreim! A mai napon Lukács evangéliumának egy rövid, mégis rendkívül sokat mondó szakaszát hallottuk. Ez a néhány vers bepillantást enged Jézus és tanítványai mindennapi missziós életébe. Első pillantásra talán csak egy egyszerű úti naplónak, vagy száraz névsorolásnak tűnik, de ha közelebb lépünk, észrevehetjük, hogy a korai egyház egyik legforradalmibb és legszebb mintáját rejti magában. Jézus nem magányos vándor, és nem is egy elérhetetlen, elszigetelt tanító. Közösségben él és mozog. Ott van vele a 12, az apostolok, akiket kiválasztott, de a szöveg rögtön hozzáteszi, ott vannak vele azok az asszonyok is, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből. Ez a kép gyökeresen szembe megy a korabeli társadalmi elvárásokkal. A korabeli zsidó világban elképzelhetetlen volt, hogy egy rabbi nőkkel utazzon együtt, hogy nőket fogadjon be a tanítványokat.

0: tanítványi körébe. Jézus azonban átlépi ezeket a kulturális és vallási korlátokat. Számára az Isten országa nem a kirekesztés, hanem a befogadás helye. Nézzük meg közelebbről ezeket az asszonyokat. Az evangélista három nevet említ. Máriát, akit Magdalainak is neveznek, Johannát, Kúzának, Herodes intézőjének a feleségét, és Zsuzsannát. Mennyire különböző hátterű emberek ők. Mária Magdolna a lelki és fizikai gyötrelem mélységéből érkezett, akiből 7 ördög ment ki. Johanna a társadalmi elit tagja, a királyi udvarból, a politikai hatalom közvetlen közeléből jött. Zsuzsanna és a többiek pedig talán a legegyszerűbb hétköznapi életből. Mégis a Krisztussal való találkozás mindannyiukat egyenlővé tette. Mindannyian megtapasztalták Jézus szabadító, gyógyító és felemelő szeretetét. Testvéreim, ez a szakasz egy alapvető igazságra tanít bennünket. Krisztus követésében nincsenek első és másodosztályú tagok. Nem számít, honnan jöttél, milyen sebeket hordozol, vagy milyen társadalmi státuszod van. Isten előtt mindannyian rászorulunk a kegyelemre, és mindannyian alkalmasak vagyunk a szolgálatra. De mit is tesznek ezek az asszonyok, miután meggyógyultak? Az evangélium azt mondja, vagyonokból szolgáltak nekik. Ezek a nők nem maradtak passzív szemlélők. Nem csupán élvezték a gyógyulás és a szabadulás áldásait, hanem cselekvő részeseivé váltak a missziónak. Felismerték, hogy amiük van, a javaik, az idejük, az energiájuk, az nem csupán a sajátjuk, hanem eszköz Isten országának építésére. Ők biztosították a hátteret, a mindennapi betevő falatot, a logisztikát ahhoz, hogy az örömhír terjedhessen. Gyakran gondoljuk úgy, hogy az egyházban a fontos feladatok csak a szószéken vagy a reflektorfényben történnek. De a mai evangéliumi szakasz arra emlékeztet, hogy a háttérben végzett, csendes szolgálat ugyanolyan értékes Isten szemében. Kedves testvéreim, mi ma hol állunk ebben a történetben? Jézus ma is úton van, ma is járja mi városainkat, a mi utcáinkat, és keresi a szíveket. Mi vajon követjük őt? Megtapasztaltuk-e már az ő gyógyító érintését, amely megszabadít a bűneinktől, félelmeinktől, a mindennapi terheinktől? Ha igen, akkor a válaszunk nem lehet a tétlenség. A hála mindig szolgálatba torkollik. Nem mindannyian vagyunk hivatottak arra, hogy apostolként beszéljünk tömegek előtt, de mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy a magunk helyén, a magunk javaiból és tehetségéből szolgáljuk Istent és vele barátainkat. Vegyünk példát ezekről az asszonyokról. Legyünk bátrak átlépni a megszokott kereteket, legyünk készek megosztani azt, amink van, és tegyünk oda az életüket Krisztus ügye mellé. Mert Isten országa ott épül, ahol a hálás szívű emberek összefognak, és együtt indulnak el az úton Jézus nyomában. Amen.
1: Templi Máté atya gondolatait hallhatták.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ége testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe, küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, aki öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyülőfehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Bodalai templomban, holnap a nagyszebeni Szent Orsolya templomban, míg vasárnap a nagyszebeni Terezianium templomban tartanak örökös szentség imádási napot. A Nagyváradi egyházmegyében vasárnap Monos Petrin és a premontrei prépostságon, míg a Szatmári egyházmegyében Erdődön lesz örökös szentség imádási nap. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Mária út átadása Csíksomlyón. Több év munkájának eredményeként újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a Mária út fejlesztése. Holnap ünnepélyesen átadják a Mária Pócsot Csíksomlyóval összekötő 500 kilométeres zarándok szakaszt. Az útvonal kialakításában és gondozásában számos önkéntes, zarándok és közösség vett részt az elmúlt évek során. Szeptember folyamán több zarándokot és közösségi program kapcsolódik a Mária Pócs és a Csíksomlyói közötti útvonalhoz. A programsorozat célja, hogy bemutassa az 500 kilométeres szakaszt, annak történetét és az út kialakításával résztvevő közösségek munkáját. Csíksomlyón a kegytemplom előtti téren szombaton várják mindazokat, akik az elmúlt években részt vettek a Mária út kialakításában és gondozásában. Végig járták annak egyes szakaszait, vagy érdeklődnek a Mária út és a zarándoklás iránt. Előadás Gyergyó Szent Miklóson. Hétvégén folytatódik a Gyergyó Szent Miklósi nyári ifjúsági színpad program sorozata. Szombaton és vasárnap a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé. Holnap este 8 órától a Szent István templom ad otthont Becsei Miklós és Balla Gergely Mondjad Atikám című József Attila estjének. Vasárnap este 8 órától Hortus Conclusus a Legbelső Kert című kert koncertszínházi előadást tekinthetik meg a Szent Miklós templomban. Az előadást Ballai Gergely, Takács Dorina és Vecsei Miklós mutatja be. A belépés mindkét eseményre ingyenes. Koncert és táncelőadás Sepsiszentgyörgyön. Vasárnap este 7 órától keresztény zenei koncertre kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren. Felép Olá Gergő és zenekara. Előzenekar a Sepsi Worship. A koncerten való részvétel ingyenes. Szeptember 21-én este 7 órától Sepsiszentgyörgyön lép fel a Magyarországi Duna Táncműhely Tájképek című vendégoladásuk a Háromszék Táncstúdióban látható. Juhász Zsolt koreográfiáját 2023. márciusában a Nemzeti Táncszínház színpadán mutatták be. Az előadásban a tánc legkülönlegesebb területéről érkező, már hosszú évek óta a szakmában dolgozó művészek szerepelnek, hiszen más-más műfajban alkotó táncosok teste más-más tájképet festhet a színpadon. Írják a produkció ajánló lapján, jegyek a központi jegyirodában kaphatók. Huszonöt éves a Csíki Kamarazenekar. Ünnepre készül a Csíki Kamarazenekar, amely 2001-ben éppen 25 éve tartotta első hangversenyét. Ez idő alatt számos előadást tartottak vonós kamarazenekari és szimfonikus zenekari felállásban, rengeteg előadóval, karmesterrel és szólistával működtek együtt.
Az évforduló alkalmából jubileumi hangversenyt adnak szeptember 23-án este 7 órától a Csíki moziban. A koncertmester Kelemen Barnabás lesz, a Liszt Ferenc és Kossuth Díjas hegedűművész, jelenleg Magyarország klasszikus zenei életének egyik meghatározó alakja. A Kelemen Kvartett alapítója és a Fesztivál Akadémia Budapest művészeti vezetője. A teljes áru belépőjegy 30 lejbe, a kedvezményes jegy 20 lejbe kerül. Előbételben megvásárolható a prokult.ro honlapon és a Csíki mozi jegypénztárában. Mesterkurzus Csíkszeredában. Kétnapos énekmesterkurzus tart Csíkszeredában Miklós Erika, Kossuth Díjas operaénekes, egyetemi tanár, a Kolozsvári Magyar Opera tiszteletbeli tagja. A képzést szeptember 30-án és október 1-én szervezik meg a Nagy István Művészeti Középiskolában. A képzésre 16 év feletti diákok, énekesek, pályára készülők, valamint tanárok és zenepedagógusok is jelentkezhetnek. Ehhez egy rövid videót kell beküldeniük, amelyben a pályázó egy szabadon választott dalt ad elő. A felvételt a manager@hungarianopera.ro e-mail címre várják, jelentkezni szeptember 23-áig lehet. A program a Kolozsvári Magyar Opera szeptember 30 és október 4-e között zajló csíkszeredai mini évadához kapcsolódik.

Szóban az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső zápor, egyes tájainkon akár zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban, reggel ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Hajnalban 6 és 16 fokot mutathatnak a hőmérők. Ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek, legmelegebb órákban 19 és 32 fok közötti maximumokat mérhetünk. Délen lesz a legmelegebb. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég megdörrenhet, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, kora reggelre 9 és 16 fok között csökken a hőmérséklet, majd délután a 21 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Ma reggel 7 óra a kora következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban, Máramarosszigeten 16 fok van, Szatmárnémetiben 16, Nagybányán 16, Nagyváradon 15, Zillahon 17, Kolozsváron 13, Désen 10, Besztercén 12, Nagysármáson 13, Tordán 13, Dicsőszentmártonban 15, Gyulafehérváron 12, Déván 12, Aradon 18, Temesváron 19, Recsicabányán 14, Nagyszebenben 12, Fogarason 7, Brassóban 8, Szepszentgyörgyön 8, Baróton 7, Dicsőszentmártonban 10, Székelyudvarhelyen 10, Csíkszeredában 3, Gyergyalfaluban 5 és Maroshévízen 5 fokot mértek a reggeli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ru címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézünk a történelemben, és megnézzük, hogy szeptember 18-án kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 239 éve 1587-ben megszületett Francesca Caccini, olasz előadó művész, zeneszerző, költő, zenetanár, az első nő, aki operát írt. 222 éve 1804-ben megszületett Marco Casagrande, olasz szobrász, aki az Egri Főszékesegyház és az Esztergomi Bazilika díszítésén is dolgozott. 142 éve 1884-ben megszületett Slakta Margit, szerzetes, az első magyar női országgyűlési képviselő. 129 éve 1897-ben megszületett Gábor János Szabó Kálmán, festő és grafikus. 131 éve 1895-ben megszületett dr. Merényi Solc Gusztáv, orvos, vezérőrnagy, a repülő orvosi vizsgálat és a véradó központ alapítója. 85 év 1941-ben megszületett Bráda Tibor, Munkácsi Mihály díjas festőművész, a magyar festészet napja alapítója.

243 éve 1783-ban meghalt Leonhard Euler, svájci matematikus és fizikus. 87 éven 1939-ben meghalt Stanislav Ignáci Vitkievics, lengyel író, festő, fotográfus, filozófus. 60 éven 1966-ban meghalt Vécsei Jenő, zeneszerző, zenetudós. 16 éve 2010-ben meghalt Vík Tamás, szobrász. 11 éve 2015-ben meghalt Békés András, Kossuth és Erkel Ferenc díjas opera rendező, pantonim művész.

Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettem volna egy picit jobban megismertetni önökkel, hogy kikre is emlékezhetünk ezen a mai napon. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a mai napunknak a szentjével.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kopertinói Szent József, minorita áldozópap. A minoriták rendfőnöke 1663. októberének elején azt a megbízást adta ki, hogy írják meg a röviddel azelőtt meghalt József atya életét. Stílusa legyen egyszerű, világos és szerény, hasonló József atya boldog lelkéhez. Nem akarom, hogy frázisokkal legyen teleszőve, vagy hogy különleges kifejezések előkelőséget sugározzanak. Azt sem akarom, hogy Isten szolgáját dicsőítsék Isten helyett. Ez a pár szó jól érzékelteti, ki volt Cupertino Szent József. Amikor meghalt, egész Európában ismerték a nevét, pedig nem alapított új rendet, nem írt egyetlen könyvet sem, nem kezdeményezett új lelkipásztori módszereket. Úgy tűnik, ezen a téren József az apjára ütött, aki kiváló ember volt, de nem értett sem a pénz, sem a birtok kezeléséhez. Amikor várandós felesége látta, hogy megint jön a végrehajtó, az istálóba menekült, ott hozta a világra Józsefet. Az anyát egyébként komoly, kemény nőnek mutatják be az életrajzírók. József főként hevessége folytán hasonlított hozzá, egyszer késsel támadt valakire. Azért anyja, miután jól megverte, egész éjszakára kizárta a házból. József az iskolában alig ért el eredményt. Sokkal jobban vonzotta a templom és a liturgia, különösen az egyházi ének és zene volt rá nagy hatással. Egyre jobban megnyilvánult sajátos adottsága, mely egész életét meghatározta. Gyakran annyira elmerült saját belső világában, mintha nem is lett volna jelen. Teljesen megragadták belső élményei, melyek ebben az időben gyakran a szent zene hallgatásához kapcsolódtak. Ezért kapta társaitól a tátott szájú gúnynevet. Hozzájárult mindezekhez, hogy 8. és 11. éve között betegségek választották el a külvilágtól és pajtásaitól. Kelevényeinek látványa és bűze még anya számára is nehézítette az ápolást. Amikor József végül meggyógyult, nem tudott kapcsolatot teremteni a mindennapi élet dolgaival. Belső élményeinek elhatalmasodása és szemlélődő befelé fordulása nem is tűrte a normális foglalatosságot és életmódot. Arra gondolt, hogy kolostorba lép. 17 évesen föl is vették a kapucinusok laikus testvérnek. Gyenge egészsége és kolostori munkában való használhatatlansága miatt azonban 8 hónap múlva elbocsátották. Ahogy maga elbeszélte, úgy tűnt neki, mintha akkor a szerzetes ruhával együtt az eleven bőrét is lehúzták volna róla. Örömére, nehézségek után felvette szolgának egy minorita kolostor. Itt megtanult olvasni és írni, és végül becsületessége és jámborsága miatt felvették a rendbe is. 1628-ban pappá szentelték. A bűnösök kedvet kaptak tőle a jóra, a zaklatottak békét, az elnyomottak örömet, a szenvedők vigasztalást és segítséget találtak nála. Belső élete továbbra is extázisokban nyilvánult meg, s ezek olyan gyakoriak voltak, hogy életrajzírója elmondta róla. Élete extázisok sorozata volt. Lelkét tökéletesen lenyűgözte Isten nagysága és szeretete. József esetében az extázis nem csak abban állt, hogy szellemi képességeit magához ragadta Isten, és kikapcsolódtak érzékszervei, hanem sokszor előfordult az is, hogy teste fölemelkedett a földről, és hosszasan lebegett. Levitáldénak, lebegésnek nevezik ezt a jelenséget, amikor valaki minden külső segítség nélkül a gravitációtól független állapotba kerül. Józsefet sokan látták a föld felett lebegni, vagy repülni. Egy kolostorban a megfeszített képe volt rá olyan hatással, hogy amikor elment mellette, felrepült hozzá, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Máskor mise közben emelkedett föl 30-50 cm magasságba, és teljesen elmerült a misztérium szemlélésében. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba, és az ének hallatára fölemelkedett, de magával ragadta társát is, és előre repült vele a tabernákulumhoz. A fizikusok keresik a jelenség magyarázatát, és éppen József az, akire bizonyítékul hivatkozhatnak, hiszen annyi szemtanúja volt lebegéseinek, de mind a mai napig nem találták meg. Az emberi élet történéseit ugyanis nem lehet kizárólag a fizika, a biológia és a hasonló tudományok törvényeivel megmagyarázni. A lélek képes Istennel olyan kapcsolatba lépni, melyet a szeretet, Isten és a lélek egymás iránti szeretetének minden hatósága határoz meg. Rendi elöljárója is elküldte Józsefet misszionáriusként az egész tartományba. Így tehát az egyházi elöljárók előtt sem maradhatott rejtve különleges élete. Az ügy ebben az egyébként is felkavart időben nem tűnt jelentéktelennek. Józsefet az inkvizíció Nápolyba idézte, hogy kivizsgálják rendkívüli kegyelmeinek hitelességét. Mint később Rómában, most sem sikerült azonban semmiféle hamisságot megállapítani. Józsefnek mégis át kellett települnie egy olyan kolostorba, ahol rejtetten élhetett. 1639-ben Assisibe a Szent Ferenc bazilikához építtetett konventbe került 14 évre. A följelentés, az inkvizíciónál folyó vizsgálata és az áthelyezés mélyen érintették Józsefet. Megkísértette a lázadás és a levertség, olyan lelki állapot, amit saját tanúsága szerint azelőtt nem ismert. Két évig olyan kevés fény jutott a lelkébe, mint a parányi ablakon át a cellájába. József azonban sohasem a saját belső öröméért és nyugalmáért kereste Istent, ezért nem ijedt meg a harctól, melyet részben a saját gyengesége, részben a sátán ellen kellett vívnia. Magától értetődő volt számára, hogy a gonosz támadásait saját magán is megtapasztalja. Szerzetes társai nem egyszer a kimerültségtől félholtan találták reggel a templomban, ahol az éjszakai imádság közben a sátánnal liaskodott, akinek ijesztő alakját gyakran testileg is látta. A gonosz azért támadta Józsefet olyan erősen, hogy a zavarkeltéssel elragadja tőle Isten hatalmas világosságát, s a rendkívüli kegyelmek hitelességében megingassa őt. Elég volt, ha Jézusról, Máriáról, vagy a mennyországról hallott elmélkedést, s már is extázisba esett, s a külvilágból nem érzett semmit. Ő maga mondta, a lélek királynőhöz hasonlít, akinek a testi érzékek a szolgálói. Ha a lélek a király lakába lép, az érzékek kívül maradnak, és semmiféle inger sem mozgatja meg őket. Maga a lélek pedig teljesen teremtőjében nyugszik. Legerősebb élmény számára a naponta bemutatott szentmise volt, mely az állandóan ismétlődő extázisok miatt olykor 5 óra hosszáig is tartott. Jézus halála vagy más esemény, amelyekről az olvasmányokban szó esett, úgy hatott rá, mintha akkor történt volna. Egy virágvasárnapon a passió e szavainál keresztre vele, szinte halottként zuhant a földre, és saját szavai szerint valóban közel járt a halálhoz. Ő maga tette föl magának a kérdést. Miért szomorkodom Jézus halála miatt, amely mégiscsak nagyon rég történt? Miért tölt el szorongással a gyermek Jézus szemlélése, hiszen sok ideje annak, hogy Jézus gyermek volt? Az Úr maga válaszolt neki lelkében. Egykor keresztre feszítettek, és meghaltam az emberekért. Készségem azonban, hogy meghalljak érted, örökre megmarad. Egykor gyermek voltam. A szeretetben mindig az vagyok. Ha valaki gyermekként akar látni, gyermekként talál meg. Ha megfeszítettként, a megfeszítettként talál rám. Vagy megostorozottként, vagy más alakban mutatom meg magam neki. Szeretetem ugyanis olyan formában jelenik meg, amelyben az emberek emlékeznek rám, és szemlélnek engem. Gyakran annyira megragadta őt Isten, hogy a szavak már kevesek voltak szeretete kifejezésére. Ilyenkor lelkéből a túláradó szeretet önmaga formálta dallamokban tört fel, és énekelnie kellett. Általában egész életében nagy szerepet játszott a zene. Mint már említettük, első gyermekkori extázisa is a zenével kapcsolatban történt. Később megtiltották neki, hogy részt vegyen ünnepélyes istentiszteleteken és körmeneteken, mert az énekek hallatára csaknem mindig extázisba esett. Lelke olyan dolgok iránt volt érzékeny, amelyeket mások észre sem vettek. Távolból megérezte a veszélyt, amelybe egy rendtársa utazása során került. Tudott a pápa haláláról is, még mielőtt bármiféle hír érkezett volna róla. Aki találkozott vele, annak tudnia kellett, hogy belelát a lelkébe. Látta, hogy a bűn mennyire elcsúfítja a lelket. Néha ezt olyan élesen látta, hogy a bűnös jelenléte és beszéde elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Korának nyugtalansága és kuszáltsága közepette is világosságot és erőt sugárzott. Bíborosok, püspökök, fejedelmek keresték föl, ajánlották magukat imájába. Mindig szegények és segítséget keresők vették körül. Rendi elöljáróinak mindez gondokat is jelentett. Az ilyen rendkívüli ember, mint József, nem csak áldás környezete számára, hanem teher is. Az inkvizíció még élesebben figyelte a különös jelenségeket és a nép növekvő érdeklődését. Teljesen meglepetésszerűen avatkozott be 1653. júliusában. Józsefet megfigyelés végett, a Pietra Rubbiai kapucinus kolostorba vitték, és a külvilággal minden kapcsolatát megszakították. Ott tartózkodásának híre azonban gyorsan elterjedt, s miséje alatt csak hamar összegyűlt a nép a templom előtt. Átküldték hát Fosszombrone nehezen hozzáférhető kapucinus kolostorába. Éjjel vitték az Ancona tartományban lévő Osimo Minorita kolostorába. Ott élt elrejtve és a rendtársaitól elválasztva, gyakori extatikus egyesülésben Istennel. Amikor 1663 elején beteg lett, cellájában felállítottak egy kis orgonát. Az orgonista játszott neki, ő énekelt, és a többieket is arra szólította fel, hogy énekeljenek vele együtt. A szamár kezd a hegyre felkapaszkodni, mondta tréfálkozva, amikor érezte, hogy közeledik a vég. A közelgő halálról ezeket mondta. A kéreg nem akar leválni a fáról, és borzalmas ez az átmenet. Utolsó napjaiban extázisban feküdt, belső tűz emésztette, és így énekelt. Lelkem, szeress, szeress! 1663. szeptember 18-án halt meg rendtársai körében, Itáliában, Osimóban.

Kedves hallgatók, a következő néhány percben pedig önöknek szeretném átadni a szót. Lehetőségük van a köszöntésekre, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. Mai napnak a névnaposai pedig a Diának. A Diana az római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve. Jelentése ragyogó, erdők vadászat, fény, szülés istennője. Kedves Diánák, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket, vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot, és ezzel szerezzenek neki örömöt. Várom hívásaikat, üzeneteiket.

0: És már is itt van egy kedves telefonáló, akit köszönthetek. Haló, Mária Rádió.
1: Kérdezik a Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember.
1: Szeretném köszönteni Csicsenyikuson Bíró Szilárdot. Tegnap volt a születésnapja. Kívánok neki sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet, a tárgyaljára sikerüljenek, és a szeretettel küldi a négy testvére, családjával együtt, édesapja az édesanyja, és a dédiké, a nagymámája. Ezt kívánok, sok erőt, és kívánok neki sok egészséget, segítő kegyelmet. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Isten éltessen Szilárdko.
0: Mindörökjelben a Jóisten éltesse a kedves köszöntöttjét. Áldott szép napot kívánunk önnek is!

Érkezett egy üzenet, önkáldott szép napot határon innen és túl mindenkinek, az ünnepelteknek, Isten éltese sokáig Németországból voltam Piroska, és üdvözlöm a csíkszeredaiakat, Isten éltesse a köszöntötteket, áldott szép napot kívánunk mi is.

0: Újabb telefonálót köszönthetek. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus
0: zárat, Timikém.
1: Timi a Szücs Timára, igaz?
0: Köszöntöm.
1: Köszöntöm, drága. És kívánok szép napot, jó egészségbe eltöltem, és minden ismerősömet köszöntöm. Születésnaposok.

0: ének számokat is. Adjon a Jóisten mindenkinek békét a szívébe. Köszönöm szépen, Magdi néni voltam Csíkszeredából.
1: Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép napot kívánunk önnek is.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, és még van pár perc, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsenek. Bíztatom önöket, hogy használják ki a lehetőséget, hogy most be tudnak jutni a műsorba, és köszönhetnek.

Nincsenek üzenetek, telefonáló sincs, ezért akkor lezárom ezt a rövid kezenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, a Jóisten áldását kérjük az ünnepeltekre, és a Jóisten áldását kérjük a kolozsvári stúdiónk munkatársára, minden önkéntesére és mindenkire, aki ma részt vesz a közös ünnepségen, amelyet Kolozsváron fogunk tartani. Délután 5 órai kezdettel a Szent Mihály templomba várunk mindenkit, aki Kolozsváron van, ott tartózkodik, hogy együtt ünnepeljük meg a Mária Rádió 20 éves évfordulóját, a kolozsvári stúdiónk fennállásának az évfordulóját, hiszen nagyon fontosak ezek az ünnepek, hogy együtt tudjunk lenni, együtt tudjunk ünnepelni. Várjuk Önöket szeretettel!

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek azt, hogy milyen műsorokkal várjuk önöket a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 8 órától Katekézis Tibor atyával, 8 óra 30 perctől Szövetség az életért, Bőjte Csaba atya gondolatai. 9 órakor fogadom az ima szándékaikat, majd a fejdalmas rózsafűzét fogjuk imádkozni. 10 órától lesz majd a Szent Mise a nagyváradi Szent József templomból. 11 órától Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az orangyalát, majd a Zsolosban napközi imóráját fogjuk imádkozni. 12 óra 15 perckor kezdődik a Déli Magazin, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt.

Kedves hallgatóink, és ahogyan megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzom. Legbelül sérthetetlenek vagyunk. Ott, ahol bennünk lakik az Isten. Ott, ahol teljesen önmagunk lehetünk. Ott, ahol az isteni szikra rejtőzik, ott senki sem fenyegethet minket.

Get. Kedves hallgatóink, én megköszönöm, hogy velem tartottak, hogy ezen a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Isten áldását és szeretetét kérem Önökre, és bíztatom arra, hogy továbbra is tartsanak a Mária Rádióval, hogy ezt a mai szép napot is együtt tölthessük.

Nektek, akik hallgattok, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Nekem azért kedves ez a szentírási részlet, mert a megtérésem után, mikor elkezdtem ismerkedni a szentírással, és erre rátaláltam, meg nyilván prédikációban, különböző helyeken is hallottam ezt a hozzáállást, Jézusnak ezen tanítását. Ez teljesen megváltoztatta a szeretetről alkotott elképzelésemet, meg fogalmamat. A megtérésem előtt én alapvetően egy jó embernek tartottam magam, nem csapjuk be a másikat, nem lopunk a boltban, körülbelül ez a normál emberi erkölcs szerinti hozzáállás. És amikor ezt megismertem, akkor ébredtem rá, hogy milyen csodálatos ez a fajta szeretet, Jézusnak ez a szeretete, hogy imádkozzunk még az ellenségeinkért is. Én régen, ha valaki ártott nekem, arra megharagudtam, hát nem is akartam szándékosan keresztbe tenni, de nem tudtam hozzá szeretettel fordulni és barátként állni hozzá, és ez a felismerés, hogy mennyivel csodálatosabb az, hogy a rossz akarúnak szeretetet adunk, szeretettel fordulunk feléje. Nehezen is tudnak ugye ezzel mit kezdeni olyankor, hogy mi történik itt most, de hogy ez bennük is békét teremt jó esetben, de bennünk is békét teremt, mert nem a rossz akarat és a gonoszság hatalmasodik el a szívünkben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor, az Erdély Mária Rádió műsorigazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, és pedig arra a kérdésre reflektálnék, amelyet nemrég feltett egyik kedves hallgató az üzenetben, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Ennek kapcsán választottam ki azt a szentírási történetet az Ószövetségből, a Józsefről szóló, jól ismert történetet. Most nem egy részletét szeretném elemezni ennek a gazdag történet sornak, hanem az egészet szemünk előtt tartva egy jellemző vonását szeretném kiemelni, és ez pedig az, ami nagyon sokszor megismétlődik ebben a történetben, és pedig az, hogy az Isten, az Úr Józseffel volt. Hát mit jelent ez? József Isten jelenlétében élt. Tudatosan Isten jelenlétében is akart maradni mindig, minden élethelyzetben. Hinni ezt is jelenti, valaki Isten jelenlétében akar élni, és nem felejti el, hogy élete minden pillanatában az Isten jelenlétében van. Az élő Istennel való lelki közösségről sok mindent hallottunk már. Sokak számára ez megfoghatatlan. Hogy lehetek én egy nyomorult, testben élő ember a láthatatlan mindenható Istennel közösségben? De a Szentírás beszél erről, sőt, Jézus Krisztus egyenesen azt mondja, hogy amilyen közösségben ő élt az Atyával, olyan lelki közösségbe kerülhetnek a benne hívők vele. És a főpapi imában gyönyörűen fejtegeti ennek a részleteit is. Mit jelent az, ha valaki Isten jelenlétében él? Hogy juthat el egy magunkfajta hívő ember oda, ahova József is, hogy bármiről volt szó, mindig Istenre mutatott? Mindig kiderült, hogy tudatában van annak, hogy Isten jelenlétében él. Akár ismerik ezt a láthatatlan Istent a többiek, akár nem. Akár hisznek benne, akár nem. Akár megmosolyogják őt emiatt, akár nem, ez teljesen mindegy. Ezért mondta József a fáraónak is, aki azt mondta, hallottam, te meg tudod fejteni az álmokat, azonnal a szavába vágott, nem én, hanem az Isten. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Mit jelent egy ilyen magányos embernek Isten jelenlétében élni? Mert ő aztán tényleg egyedül volt sokszor. Magányos volt otthon is, ismerjük a történetben. Egy ideig ő is őrizte a juhokat, aztán utána az apa otthon tartotta, kényeztette. A testvérek menjenek, dolgozzanak, ő hétköznap is az ünneplő ruhában otthon maradt egyedül. Aztán olyan magányos az a lelki állapota, hogy bolyong a pusztában és keresi a testvéreit. Aztán bedobják egy száraz kútba, eladják rabszolgának, idegen országba viszik, ahol az emberek nyelvét sem érti, teljesen egyedül. Bálványszobrok mindenfelé, ő meg a láthatatlan Istenben bízik. Aztán börtönbe vetik. Majd át kell élnie a vezetők magányosságát, amikor hirtelen magas pozícióba kerül. A fáraó után ő lesz a birodalom második embere, és a sokféle gonddal, nehézséggel, intrikával megint csak egyedül, de Isten jelenlétében, Istennel szoros szövetségben. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Jelenti-e azt, amit a házi áldás utolsó mondata szokott mondani nekünk, hogy hol Isten, ott szükség nincsen? Igaz ez? Aki Isten jelenlétében él, az megtapasztal sokféle szükséget is. Sehol sem ígéri Isten, hogy aki vele lelki közösségben él, az messze elkerül minden nehézséget, ínséget, szükséget és gondot. Izaiás próféta mondatát nagyon sokszor szoktuk idézni, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, s ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Nem mondja azt, hogy soha nem kell átkelned a nagy sodrású folyón. Nem mondja, hogy soha nem lesznek az életedben forró helyzetek, lesznek. De Isten jelenléte azt jelenti, hogy kibír, túlél mindent az, aki az ő jelenlétében van. A nagy sodrású folyó közepén is tudhatja, hogy Isten átviszi a túlsó partra. Lángok között is tudhatja, mint Dánielék, hogy nem ég meg. Mit jelent hát a József történetek alapján az, hogy valaki Isten jelenlétében él? Sok mindent fel lehetne sorolni, és fel is sorolok, aztán ha ezek közül egy eltalál minket, és az lesz számunkra az üzenete Istennek, akkor éljük be azzal, és véssük be a szívünkbe. Hát először is József történetében kiderül, hogy akivel vele van Isten, és aki ragaszkodik Istenhez, az elpusztíthatatlan. Az nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. Azzal nem lehet azt csinálni, amit akarnak, azzal csak az történhet, amit az ő gazdája, Istene megenged és jónak lát. Hányan törtek az ő életére is, meg még az édes testvérei is. Ártott neki a tulajdon apja akaratlanul, jót akart. Hányszor van az, hogy a szülő jót akar, aztán azzal árt a gyerekének, mert kiemelte a testvéri közösségből és otthon kényeztette. Ezzel haragította rá az összes testvérét. Ártottak a testvérei, meg akarják ölni, aztán kútba dobják, aztán rabszolgának adják el. Ártott neki Potifár felesége, mert megrágalmazta hamis vádakkal. Ártott neki, mert Potifár is, mert igazságtalanul börtönbe csukta. Ártott neki a pohárnok, aki megígérte, hogy majd közben jár érte, de elfelejtette. 2 év múlva jutott eszébe, hogy mit ígért. De nem tudták elpusztítani. Aki Isten jelenlétében él, azzal végzetes dolog már nem történik. És ha meghal, az sem végzetes. Pál apostol józanul számolt ezzel a börtönben, és azt írja a Filippiekhez, hogy lehet, hogy kivégeznek, és akkor jól járok, mert az Úrhoz megyek. Vége lesz mindannak, ami most rossz. Kiteljesedik mindaz, ami már most is jó az életemben. Ha nem végeznek ki, megyek hozzátok, és segítek nektek. Nem történhet végzetes rossz azzal, aki Isten jelenlétében él. A másik, ami kiderül József történetéből, hogy aki Istennel szoros közösségben él, az mindig áldásul lesz a környezetének, függetlenül attól, hogy a környezete pogány vagy istenfélő. Szereti őt, vagy nem szereti. Minden mindegy. Aki Isten közelében, vele közösségben él, annak ő olyan sok lelki áldást ad, hogy túlcsordul az ilyen ember, és áldássá lesz mások számára is. Azt olvastuk, és olvashatjuk ebben a történetben, hogy oda kerül Potifár házába egy ismeretlen pogány emberhez. Tele van a lakás pogány bálvány szobrokkal. Egyelőre még a beszédüket sem érti, de elkezdi végezni a munkáját. Teszi a dolgát, amit rábíznak. És egyszer csak felfigyel ez az ember, akármihez nyúl ez az új rabszolga, minden eredményes lesz, gyarapodni kezd. Ez valahogy másként végzi a munkáját, mint a többiek. Ez az egész ember más, mint a többiek. És ő maga is megállapítja, az ő Istene van vele, mert mindent eredményessé tesz. Nem sokkal azután ugyan ez az ember igazságtalanul börtönbe veti a legmegbízhatóbb házfelügyelőjét. Akkor meg ott a börtönben lesz áldássá. Ugyanez ismétlődik a börtönparancsnokkal. Kiderül, hogy egy szolgálatkész, értelmes, használható, kiegyensúlyozott ember. Rá lehet bízni feladatokat, mert azokat megbízhatóan elvégzi. Akkor jutalmazzuk azzal, hogy még több feladatot bízzunk rá. A végén már semmi dolga nem volt, mindent elvégzett József. Áldássá lett ott is.
és a végén áldásá lesz nem csak egész Egyiptomnak, hanem a környéknek is az éhínség idején. És mit tett József azért, hogy áldásá legyen? Ő nem akart áldássá lenni. Nem magából csiholta, préselte ki azt, hogy eredményes lett a keze munkája. Ő végezte a kötelességét, és közben ragaszkodott Istenhez, és Isten áldássá tette őt. Vannak olyan ilyen akarnok hívő emberek, hogy ő ilyen meg olyan nagy dolgokat akar véghez vinni, jó és szép dolgokat másokért, de ez nem így működik. Csak végezzem csendesen, alázatosan a mindennapi feladataimat, és közben ragaszkodjam feltétel nélkül Istenhez, és ha vele van tele a szívem, az majd kicsordul. Mert amivel tele van a szív, mondta Jézus, az jön ki a szájon is. Ha drága szóval van tele a lelkem, akkor valóban Isten üzenetét fogom mondani. És ha valami egyszerű mondatot mondok, azt is Isten üzenetévé lehet tenni. Miért kell azt nekem tudnom, hogy ő áldását tett engem? Nekem azt kell tudnom, hogy mi a napi kötelességem, meg a tőle kapott feladatom. Azt végezzem el és ragaszkodjam hozzá, aztán majd ő áldássá tesz. Az ígéret is így hangzott már Ábrahámnak is, megáldalak téged és áldássá leszel. Vagy egy másik helyen áldássá teszlek. Jó, hogyha ezektől az igazságoktól meghozzuk a vonalat az új szövetséghez viszonyítva, mert amit az új szövetség az újjászületésről mond, pontosan erről van szó. Akinek a szíve tele van Jézus Krisztussal, annak a szemén ez a Jézus Krisztus néz majd ki. Az Jézus szemével fogja észrevenni a nyomorultat, az elesettet, a neki elkészített feladatot, a bűnt. Ha tele van Jézussal, Jézus szelítsége jelenik meg a magatartásában. Jézustól kapott mondani valója lesz mások számára, és tud esetben vigasztalni vagy bátorítani. Pál apostol írja gyönyörű képpel, a Krisztus jó illata árad az ilyen emberből. Feltehetjük a kérdést, hogy árad-e ez belőlünk, mindenféle erőködés, akarnokoskodás nélkül. Egyszerűen éli a maga életét a hívő, Isten pedig áldását teszi. Harmadszor, amit szintén megtudunk Józsefről, az, hogy aki Istennel közösségben él, az titkokat tud, és a titkok megfejtését el tudja mondani másoknak. Józsefnek ez is megadatott. Amikor megfejti a fáraó álmát, és József is hangsúlyozza, a fáraó is elismeri, hogy ez nem emberi teljesítmény. Isteni lélek van benne, mondja a fáraó, éppen ezért komolyan kell venni, amit mondott. És hogy olvassuk ezt az új szövetségben? Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi ész el sem gondolja, azt Isten kijelenti azoknak, akik megkapják az ő szent lelkét. És ezek az emberek ezt tovább mondhatják másoknak. És Pál apostol is többször használja ezt, hogy Krisztus titka az evangélium titka, vagyis titkokat mondhat el az Istennel közösségben élő ember másoknak. Olyan titkokat, amiket Isten kijelent, amiket Isten a nem hívőknek is szán. De azok nem érthetik, mert nincs bennük Isten szent lelke. Az 1 Korintus második fejezete végig erről szól, hogy akiben Isten lelke van, az érti az Isten gondolatait, és már mondja is másoknak, hogy ők is hitre jussanak. Negyedszer aztán, aki Istennel közösségben él, az tud várni. Józsefnek sokszor volt erre szüksége. Ahogy a lélektan mondja, frusztrált helyzetben is teljesen kiegyensúlyozott maradt. Frusztrált helyzet az, amikor nagyon sietnem kellene valahova, mégpedig időre, és nem engednek. Nem tudok menni, valami akadály van. Nézi az ember idegesen az óráját, látja, hogy elkésik.
Nem fogja tudni megmagyarázni. Ott meg várnak rá, és ebből nagy baj lesz. Hát akkor menjen. De annyi akadály van, hogy nem tud menni. Hát ez a frusztrált helyzet. És hányszor került József is ilyen helyzetbe? Hányszor került Pál apostol ilyen helyzetbe? Beindul az evangelizáció, gombamódra nőnek ki a közösségek a földből, és akkor börtönbe zárják. És egy tökéletlen római helytartó 2 évig ott hagyja. 2 évig. És nem veri a börtön falába a fejét az apostol, nem tépi a haját, és nem mondja, miért engedi meg ezt az Isten, és elkezd ott a börtönben apostolkodni. Vagyis a római katonák közül, akik a börtönőrök szerepét is betöltötték, többen hitre jutottak, és úgy is lehet mondani, hogy egy kis közösség alakult ki a laktanyában, és ezek üdvözlik szeretettel a filippi keresztényeket, akik meg szeretik Pál is, szeretett csomagot küldnek neki. Tehát ha a világot járta volna is Pál apostol, ott akkor abban a laktanyában nem jött volna létre ez a kis közösség. Tehát Isten így látta jónak. Bele nem történhet semmi az ő gazdája nélkül, mert ő is Istennel egy közösségben élt. Isten jelenlétében, az élő Krisztus jelenlétében, ott a dohos börtöncellában József is és Pál apostol is. Ezért tudja, hogy mi a feladata. És ezért írja onnan Pál apostol mégpedig betegen, hogy örülök és örülni is fogok, és örüljetek az Úrban ti is mindenkor. Tehát ismét mondom, örüljetek. Azért tudja ezt így mondani, mert Isten jelenlétében van. Ez a közeg, ami őt körülveszi, ez nem változik, ez állandó. Akár bezárják több évre ok nélkül, igazságtalanul, és azt sem tudja, hogy kikerül-e onnan, és nem gyötri magát, teljesen kiegyensúlyozott marad, mert ott is az élő Krisztussal közösségben van. Elmondhatjuk-e önmagunkról, olyan sokakkal előfordul hívő emberekkel is, hogy támad valami váratlan baj, jön valami szokatlan nehézség, és akkor vagy pánikba esik az ember, vagy elkezd fűhöz, fához kapkodni, mintha megváltozott volna az, hogy Istennel közösségben él. Vagy addig sem élt igazán abban, vagy ez nem tudatos, vagy nem hisszük, hogy ő mindenütt jelen való Isten. A hitünk hiányosságaira mutat rá mindig az ilyen kétségbeesés, elcsüggedés, pánik. Isten azért mutat rá erre, hogy meggyógyítson ezekből a hitbetegségekből, engedjük, hogy meggyógyítson. Lehetséges a nehézségek között is ugyanolyan kiegyensúlyozottnak maradni, mint amikor jól megy a dolgunk. Lehetséges a sikerek között is ugyanolyan csendesnek és alázatosnak maradni, mint amikor nem voltak olyan nagy sikerek. Erre is gyönyörű példa József élete. Egyik napról, egyik óráról a másikra egy rabszolga, aki börtönben volt beláthatatlan ideig, a birodalom második embere lesz, és ahogy ma szokták mondani, nem száll el. Ott is Isten jelenlétében van, és arra figyel. Uram, ha most ezt a feladatot adtad nekem, akkor hogyan lehet ezt megoldani? A kiegyensúlyozottság ezeknek az embereknek az egyik legfőbb jellemvonásuk, és ez ma nagyon hiányzik sokakból. Aztán, aki Isten jelenlétében él, az a legnagyobb kísértések között is megáll. Azért az nagyon erős kísértés volt, amiben Potifár felesége vitte Józsefet, és mit mond? Először azt, nem tehetem meg ezt a te férjeddel szemben, de a döntőírv az, hogy hogyan vétkeznék az Isten ellen. Én Isten jelenlétében élek. Nem az Isten háta mögött bújnánk az ágyba, ha bebújunk. Ő lát és hall mindent, amit teszek. Ez a felelősségemnek a legbiztosabb alapja is. De ez a legerősebb erőforrásom is. Ő ad erőt megállni a kísértések között, és győzelemről győzelemre vezeti az övéit. De nem csak az ilyen kísértések között, akkor is, amikor az embert a nagy szíve vinni olyan útra, ahová nem Isten küldi.
Az megint gyönyörű jelenet, amikor József már nagyon szeretne a testvérei nyakába ugrani, megpuszilni őket, átölelni, és elmondani, hogy én vagyok József, a ti testvéretek, és én nem bántalak titeket, nem állok bosszút. Már majdnem, már be kell menni a másik terembe, és ott sír egyedül. De Isten még nem engedi, mert ezeknek még meg kell tanulniuk egyet és mást. Tehát József nem leplezheti le magát, ott küzd magával, és ha rajta múlna, mondaná, de még nem lehet. Tehát itt is engedelmes az Istennek. Itt is az ő jelenlétében él. Miért? Mert ő nem a maga ura, ő nem azt teszi, amit szeretne, ami eszébe jut, hanem azt teszi, amit az ő ura parancsol, megenged neki. Kedves Mária Rádió hallgatók, mindenféle kísértés között azt tarthatja meg a hívőt, ha nagyon szoros közösségben marad az Istennel. És még egyet említek, az ilyen ember tud megbocsátani. Ma is, holnap is, holnap után is. Józsefet sokszor úgy is szokták emlegetni, mint a megváltó Jézus Krisztus ószövetségi előképét. Hát nem szabad az ilyen túlzásba vinni, de van ebben valami igazság. Valami kevés megjelent Jézus Krisztus az ő jellemében, életútjában, szenvedéseiben, abból, amit tökéletes formában Jézus Krisztus élt elénk. Mert Jézusra is jellemző, hogy elpusztíthatatlan volt. Aztán hányszor leselkedtek, ólálkodtak utána, készen volt az elfogató parancs, azon törték a fejüket a hivatalosok, hogy mibe köthetnek bele, és ekkor elhatározzák, hogy Jézust meg kell ölni. Nem lehet őt elpusztítani. És ha valakiben benne áldott meg minden, a föld minden népe, és mindannyian mi is egyenként. Jézus Krisztus is ellenállt minden ördögi és egyéb kísértésnek győzelmesen, és ha valakinek telt arra, hogy megbocsásson, akkor az ő. És a kereszten is azokért imádkozott, akik őt oda juttatták. És ő mondta azt, hogy amilyen közösségben ő élt az atyával, olyan közösségben élhetünk mi benne hívők vele. Tehát lehet az élő Jézus Krisztus szüntelen jelenlétében élnünk. Éjjel és nappal, magányosan és közösségben. Hívő közösségében és a hitetlenek társaságában, csendben is vagy tomboló hang orkán közepette. Mindig Isten jelenlétében maradhat az, aki ragaszkodik hozzá. És végül is nem a mi ragaszkodásunk tart meg ott minket, hanem az ő hűsége. Mert az ő hűsége valóban végtelen. Ő tette rendbe a múltunkat, bocsánatot adván a bűneinkre, aztán az ő hűségén nem változtat semmi. Vegyük ezt komolyan, és tanuljunk meg örülni ennek akkor is, ha bajok jönnek, akkor is, ha a magányt át kell élni, akkor is, ha a hitünk megrendül valami miatt. Az ő hozzánk való hűsége nem rendül meg soha. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai katekézisünkbe gondolom, hogy és remélem, hogy kielégítő választ tudtam adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet Isten jelenlétében élni. Hát itt van ez a történet, amelyet kielemeztünk, az Ószövetségből József történetét. Reméljük, hogy a szívünkben megmaradunk mi is ilyen hűségesnek, és mindig Jézus Krisztus jelenlétét, segítségét tudjuk kérni minden napjainkra, minden percünkre. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igazából a napokban jöttem haza Kárpátaljáról, és hát megrázott, amit ott tapasztaltam. Ugye Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsút tartottak Kárpátalján két helyet is, ugye Nevetlen faluba is, hát a központban szintén. És engem kértek fel, hogy szentmisét mutassak be, prédikáljuk. A szentmise elején ugye beültem, jóval a mise előtt beültem gyóntatni, és azt gondolom, nem a gyónási titkokat kotyogom el, de mennyire megrázol, amikor édesanyja, hát hogy mondjam, aggodalmát fejezi ki, hogy a fia kim van a fronton, mind a kettő. Egy másik édesasszony elmondja, hogy férjével ő kocolódik, hát miért? Hát azért, mert 4,5 éve most már lassan be van zárva a második emeleti kétszobás lakásba, és nem mer kijönni. Hogy milyen az, amikor egy nő sírva mondja el, hogy a fronton lévő férjéről már 2 éve nem kapott semmiféle hírt, nem tudja, éle, hal-e. Igen, Kárpátalján az emberek, férfiak 3 választási lehetőségük van. Vagy megszöknek hazulról, ami mind nehezebb és komplikáltabb, veszélyesebb. Vagy elkezdenek bujkálni lakásba, pincébe, itt-ott. Gondoljunk bele, hogy bezárva legyél 4,5 éve mit jelent. Vagy ugye másik az, hogy hát elvisztek katonának frontra. Több történetet is hallottam, de Lébános úr, Jónás atya mondta, hogy volt egy temetése. Igazából a 59 és 8, tehát hogy 2 hónap hiányzott az, hogy 60 éves legyen a férfi. De ugye már több mint 4 éve bujkált, annyira felörölte az idegeit, hogy bizony felakasztotta magát. De bizony olyan történeteket is meséltek el, hogy hát a ilyen bujkáló férfinak annyira fájt a foga, hogy saját fogát kiverte, kitörte, nem mert orvoshoz menni. Volt, akiről azt mondták, hogy szívivel baj volt, és ki is ment az orvoshoz, és mondta, azonnal kórházba kell menni, de hát nem mert elmenni, mert ha meggyógyítsák, akkor utána egyből viszik a frontra. És végül az ember 2 héttel később meghalt. Rengeteg hasonló, szomorú történetet hallottam. Igazából, hát szomorúbbnál szomorú történetek vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, nem mondjuk azt, hogy hozzánk nem jöhet el a háború. Nem mondjuk azt, hogy hát, ez minket csak mit tudom én, mely kormány ijeszget, és na, politikai érdekekből mond butaságokat. Kárpátaljai testvéreink is így gondolták egy pár évvel ezelőtt. És aki elkezdett bujkálni, azt gondolta, ezt a pár hetet, hónapot, amíg tart a háború, kibírja, de hát 4 év. Több mint 4 év. És sajnos nem látják az emberek, az ottaniak a végét. Se a Antal püspök úrral is személyesen beszélgettem. Meg hát a magyar pártok vezetőivel is. És mindenki azt mondja, hogy hát hogy nem tudják, mit az a holnap. Jónás testvér mondta, hogy mostanig mindig azt mondta, hát ne busoljanak menni már, rosszabb nem lehet, azt mondja, de már 2 éve ilyet nem mer mondani, mert igenis minden hónapban rosszabb tud lenni. Az ember lemegy elmeglátogat egy óvodát, és akkor megkérdezik, hogy akarja-e látni, mármint én a óvóhelyet, és akkor lemész a pincébe, és ott van egy csomó kicsi bilikes, ágyacskas, ez, az, amaz, mert ugye nem lehet tudni, ha lemegy az ember az óvóhelyre, hogy mennyit kell ott maradjon. És képzeljék el, hogy a gyerekek játszanak az óvodába, és egyszer megszólal a sziréna, és akkor mindenki megy egy sötét, nyírkos pincébe. És vajon mi lesz? Mit hoz a holnap? Igen, imádkoznom kell az áldott békért. Szent Ferenc atyánk, ugye, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És én mit tudok csinálni a világpolitikában? Semmit. De a kis dolgot, amit rám van bízva, hogy a családomban béke legyen, a munkahelyemen béke legyen, az én szívembe, lelkembe béke legyen, ez a nagyra vágyás, ez az állandó elégedetlenkedés. Üzzük el magunktól távol. Mert az embernek a szívében békétlenség van, nincs megelégedve az alakjával, sorsával, társával, munkahelyével. Logikus, hogy ez az elégedetlenkedés, ez mind a hullámokat gerjeszt. És akkor logikus, hogy ezeket az elégedetlenségek kimondott, akarva, akaratlan tekintettel is a másik felé jelzett, hogy nem vagy megelégedve, vagy nem jó, hogy nem elég jó, hogy nem elég szép, hogy nem elég karcsú, nem elég mit tudom én, csinos. És akkor a másik is logikus, hogy feszültséget gerjeszt. Így tovább. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával tudjuk kimondani, én már az Úr szolgáló leánya vagyok. Nem tudom, mit hoz a holnap, nem tudom, mit jelent a Krisztus, Jézus Krisztus mellett igenmondás, de egy dolog biztos, bízok benned, Uram, vezess. És ez a nyugodtság, ez a derű. Még akkor is, ha nagy csütörtök, nagy péntek Golgotájára felvezett az útunk, akkor is meg kell őrizzük lelkünk nyugalmát, derűjét, a békét, az áldott békét. És logikus, hallatnunk kell a hangunkat minden fórumon. Én annyira csodálkozok, hogy ez a mai társadalom olyan könnyedén elfogadja, így van és kész. Hoznak mindenféle beteg törvényeket, nagyfiúk. Azt mondom, hogy igen, keresztények is bátrabban kellene hangokat hallassák, akár egy tömeggyűlésen is, hogy mi ezzel nem értünk egyet, ez szembe megy Isten akaratával. Mi az, hogy nem kérdeznek meg bennünket, népet, és mindenféle döntéseket hoznak fejünk fölött, akár háborús jellegű döntéseket is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, mert az ember élete egy dióhéj. Az ember ott Ukrajnában megy, és ilyen katonatemetőket lát, lobognak a zászlók, jön a fiatal édesanyja 3-4 éves gyermekével, és a gyerek hozza a maciát, és lerakja az apja sírjára, és szegényke azt se tudja, hogy mi történt. Csak azt látja, az édesapjának az arca ott van egy kövön, mosolyog, fegyverrel a kezébe, körülötte lobognak, minden sírnál van egy-egy ukrán zászló. Nem tudom, mit tud mondani egy ilyen fiatal anya. Saját magának, gyermekének, jövőjével. Persze most így hirtelen sokként éri, de most akkor mi van? Hogy lesz? Kivel neveli fel ezeket a gyerekeket? Ki fog róla gondoskodni? Kap egy nagy plecstit az államtól, mi férje hősi halált hal, azt se tudja hol, azt se tudja, hogy mikor. Adná az Isten tényleg, hogy ettől az egész dologtól megszabaduljunk. És úgy gondolom, a politikusokat mi nagyra vágyásunkkal, igényességünkkel, követeléseinkkel zaklatjuk és kényszerítsük rá olyan döntésekre, amik talán amiket meg lehetne sporolni azzal, hogyha szerényebben élnénk. Hogy kirándulni nem a világ túlsó felére mennénk, hanem hát úgy, mint a nagyszüleink. Mennénk egy bakkancsot és a házunk környékét felfedeznénk. miénk itt a tér, mert mind nőttünk itt fel. Hát hogyha valaki, mit tudom én, a Görög-szigeteken nyaral egyfolytában, meg Tirolba jár sízni, vagy nem tudom, akkor miénk lesz a tér, a Hargit, miénk lesznek az erdőink, a mezőink? Adná az Isten tényleg, hogy szerényebben, egyszerűbben, és nagyobb szeretetben éljünk. Sokan kérdezik, hogy hát, hogyha gazdasági szakember lennék, mit tanácsolok, ugye? Tanévkezdéskor szomorúan látta, hogy mennyire fogynak, apadnak gyereklétszámok az óvodába, az iskolába. Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy gyerekbőrbe fektesse ne csak a pénzét, hanem az idejét, a türelmét, a szeretetét. Az megmarad. A Székelyföldön is, Erdélyben is sokfelé látom, hogy fiatalok kutyát, macskát sétáltatnak. Mennyivel nagyobb öröm egy bajba lévő vagy gyereket befogadni. Számomra most is tanév kezdéskor, ugye ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tudja a gyerekeiket egy kicsit lelkesíteni, vagy hogy mondjam, tetrekészebbé tenni, hogy bátrabbakká. És kitaláltam, hogy szeptember 1-én, hát menjünk el Csíkszentdomokosról, Csíksomjóra. Hát végül is Mártonáron év van, Mártonáron Csíksomjóra járt iskolába, és még olvastam egy kedves történetet is, hogy ugye akkor egy-négy osztály volt a kötelező, és Mártonáron ugye, hát ötödikbe másodmagával elment Csíksomjóra, Ferences gimnáziumra, főgimnáziumba. És akkor hatodikos korában bizony megunta a tanulást, vagy mit tudom én, valami történt. Ezt nem részletezi a püspök, mert a történetet ő mondta el a kedves nővérnek a halálos ágyán, hogy hát bizony ő hazament, gyalog, Csíksomjóról, Csíkszentdomokos, 28 kilométer, 30, mi az neki, fiatal embernek, és el is mondta az édesapjának, hát az ő nagy panaszát, bánatát, ugye Ágostonnak hívták Mártonára édesapját, meghallgatta, és adott neki két szép piros almát, egy jó tanácsot. Azt mondta neki, fiam, amit a magyar ember elkezd, az be is fejezi. Te elkezdted azt az iskolát, hajrá! És amíg aznap vissza is, hát úgy írja Mártonára, hogy zavartam, hát én mind a gyerekeknek úgy mondta, hogy hát vissza biztatta, bátorította, hogy mindegy, a lényeg az, hogy Mártonáron aznap, hát olyan több mint 50 kilométer gyalogolt, és gondolom, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy neki olyan sziklaszilárd jelleme és kemény karakteres egyénisége volt. Igen, hát mi is elmentünk Domokosra, megnéztük a múzeumot, szeptember 1-én, ezt be is lehet írni a bakancs listába, mert úgy döntöttük, ezentúl minden szeptember 1-én egyet biciklizünk. Na és megnéztük a múzeumot, esett, szakadt kint az eső, jó őszi eső. Na hát, kérdezték a gyerekek, akkor most mi lesz? Hát mondom, hát úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi is adott B-tervet Áron fiának, hanem azt mondta, szépen visszamész. Hát mi is most szépen felülünk a biciklire, és elindulunk. Hát ott volt 60-an. Domokosról is sokan jöttek. És bizony útra keltünk. Hát az első gondoltam, hogy nem, Isten irgalmas szeretettel megkönyörül rajtunk, de hát bírta a Jóisten idegekkel, úgy látszik, ami esőbe való biciklizésünket, úgy Rákosi körülbelül végigvert az eső. De hogy miért vagyok büszke a gyerekeinkre, hát ugye ott volt egy utánfutóval egy autó, És mondtuk a gyerekeknek, hogy aki nagyon fázik, vagy nem tudom, elfáradt, vagy akármi, rakja fel a biciklit az utánfutóra, üljön be a Dubába, és hát majd Somlyón találkozunk. És olyan jó volt látni, nem, senki nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem na, beültek az autóhoz, szóval felültek a biciklire, és mentünk. Hát ugye a szervezők azért olyan jól megszervezték, hogy Mártonáru idejében nem volt aszfalt, így hát mi is nagyjából aszfaltmentes úton bicikliztünk, hát kerülő út akkor így lett, vagy 40 kilométer, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a sáros út, mezei útak feláztak, és bizott a sós mezőn keresztül, meg minden, hát akkor a sár volt, hogy volt, ahol bizony csak taszítani tudtuk a biciklit, mert egyszerűen annyi kerekek, annyi sarat fel magukra vettek, hogy hát azonban nem lehetett biciklizni. Igen. Nagyon nagy élmény volt nekem. És én azt gondolom, hogy gyerekeknek is képes vagy, meg tudod csinálni. Több van benne, mint magadból kinézel. Bátorság, rendület. Anna az Isten, hogy tényleg ilyen, hát mondjam, izgalmas tanévkezdőket szervezzünk a gyermekeinek, hogy valahogy bizonyítsuk be nekik, hogy hát ők többek, ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, mindahogy ők magukról gondolnák. Ilyen román tanügyminiszter mondta, hogy most a napokban, hogy hát a gyerek, ha nem tanul, akkor meg kell buktatni. Hát én meg azt látom, hogy a legnagyobb focisták mellé is, sportolók mellé is edzőt fogadnak, aki lelkesít, bátorít, bíztat. És úgy így érik el az eredményeket. Hát én azt gondolom, a gyerekeket is nógatni kell, lelkesíteni kell. Szép, nemes példákat kell eléjük állítani, de magunk elé is. És akkor biztos, hogy eredményesebb lesz az életünk. Bukaresti parlament állította Márton Áron példaképül elénk. Olvassuk az életét. Olyan gyönyörű mondatai vannak. Ha kijött a börtönből, fel van írva a múzeumban, a falára nagybetűkkel, hogy hát, hogy Isten szeretetének iskolájában voltam. És megtanították ott, hogy igen, megtanultam, hogy hogy kell szeretni más felekezethez, valláshoz, nemzetiséghez tartozó embereket. Milyen jó lenne, hogyha mi is a nehézségeket, a gondokat, akár egy betegséget is, hát a Jóisten iskolájaként fognánk fel, ahol igenis nagyon fontos üzeneteket kellene elsajátítani, megtanulni. Nem csak az iskola padba lehet tanulni. Az élet minden területén. Nekem is új volt ez a mondat, ugye Mártonáron. Hosszú évek után kiszabadul a börtönből, és akkor felmegy a gyulafehérvári székesegyház szószékére, és elmondja, ugyanaz vagyok, aki elmentem. Isten megóvott engemet. És hát ami nagyon tetszett, az, hogy a gyűlölet fészkéből nem hoztam magammal gyűlöletet. Tehát, hogy úgy tudod kijönni egy börtönből, ahol azért, hát hogy mondjam, elég sok nehézség, gond lehet, hogy nem hozott magával gyűlöletet senki iránt a szívében.

0: töreget dobtam a vízbe. És persze zavaros lett a víz, de a kis patak szalad. És az egyik kanyarnál ezeket a leveleket rakja le. Aztán azt is elnyeli, és 3-4 méter múlva, hogy mondták a régiek, amelyik kő 7 kövön keresztül csubban, az már tiszta, az már iható. És valóban, gyerekek, számolták, 7 kő, semmi nyoma nem maradt annak, amit mi vízbe beledobtunk. Igen, a kis patak bölcsebb, nem viszi magával, nem sodorja sérelmeket, haragot, gyűlöletet, semmit leteszi, kidobja magából, elnyeli. Milyen jó lenne, azt meg tudnánk tanulni mi is a kispataktól. Képzeljük el, hogy nézhet neki az a kispatak, amelyik mindent, ami beleesett, azt ő vinné, csombolygattá, bolygattá magával, hely alján, hogy néz neki az a patak? Mint egy pöcegödör, nem? Hát nekünk is, ezt meg kell tanuljuk, sérelmeinket, akár jogos, jogtalan bántásokat, engedjük el, dobjuk ki a partra, hogy nyeljük el magunkba örökre. Nekünk dolgunk van, feladatunk van. Gyerekeknek azt is sokszor elmondta, hogy nézzék meg, hogy a kispatak neki csobban egy nagy kőnek, és nem áll meg, hogy ki az a csoda, aki ide rakta ezt a követ. Hol volt az esze? Jel meg Brüsszelbe, és feljelentem, és elégtételt kérek. Nem foglalkozik ilyen dolgokkal a kispatak. Egyet csobban, fölötte, mellette, oldalt, sütj, megy tovább, várja őt a tenger. Testvérem, úgy gondolom, nagyon sokat foglalkozunk a sérelmeinkkel, az előttünk lévő akadályokkal, nehézségekkel, gondokkal. Tehát az ember csak nézi, hogy egy butka beszéltem egy bíróval, hogy mennyi, hát semmiséggel pereskednek az emberek, hogy a másik ezt mondta rólam, hogy megsértett, hogy az emberi méltóságomba beletaposott. És képesek ezért több ítélő, egy bírói találkozóra is elmenni, és akkor leülni, és akkor tanukat hívni, és akkor keresni a maguk, hát semmire való igazát. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha tényleg ezeket a nehézségeket le tudnánk tenni, és előttünk van lévő akadályokat keresztül csobbanva, hát haladjunk Isten akarata szerint azon az úton, amelyik a mennyországba vezet. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésért, szándékért, amelyekért ma is közösen szeretnénk imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. És már is van telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm kedves Timike, és áldott szép napot kívánok. Kérném szépen az imát, és felajánlom elsősorban máma a Mária Rádióért, a 20 évesért, és a kolozsváriért, és minden stábért, minden dolgozóért, és minden jó akaratú ember.

kívánok Kolozsváron mindenkinek. Áldja meg a Jóisten kermüket, és a boldogságos szüdanya védje palástjával mindnyájukat. Mi már nagyon keveset fogjuk hallgatni, de mert már nagyon idősek vagyunk, de adja Jóistenke, hogy ne szűnjön meg, hogy is van, míg a világ lesz, valahogy éljen.

0: Isten áldja, meg dicsértessék a Jézus.
1: Mindrökjelmen, köszönjük, hogy telefonált. Jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Köszönjük szépen, hogy velünk tart, és hát önt is bíztatjuk, és minden kedves hallgatót, hogy ebbe a mai délutáni közös ünnepbe kapcsolódjon be a Mária Rádión keresztül, hiszen már 5 órától kezdve szentségimádást közvetítünk, majd a szentmisén is vehetünk részt, amelyre várjuk a résztvevőket Kolozsvára, de várjuk azokat, akik nem tudnak ott lenni, hogy a rádión keresztül kapcsolódjanak be, hogy így együtt ünnepelhessünk. Vannak már üzeneteik is, családom egészségért, szeretetért, békességért, ajánlom fel ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató írja. Egy beteg édesanya gyógyulásáért ajánlom fel ezt a mai imát. Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családomért is imádkozom. Ez a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom lelki békéért. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnal írja Szentegyházáról. Hallgató van velünk, halló Mária Rádió!
0: Dicsekessék a Jézus.
1: Mindörökjelmen.
0: Ezt a szentolvasót és a mai imákot szentmiséket felajánlom a szűzanyának és az őszentfiának az idáig való kapott kegyermekért. Kérem továbbra is az ő segítségét. Az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, az unokákért, hogy a szűzanya óvjököt borítsa szent alássa alá. Adjon a Jóisten nekik egészségét, és az én gyógyulás.

0: Nagyon szépen köszönöm,
1: hogy szeretessék
0: a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak a megoldásáért és fiam munkai sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen! A ma elhangzó szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, több fontos szándékért, a férjem örök nyugalmáért, aki nagy űrt hagyott maga után, egy állandó hallgatóírja. Heti imákat, szentmiséket felajánlom hálából, a drága fiam lelke üdvéért nyugodjon békében, nyugalma legyen, csendes emléke áldott, mindig is gondolunk rá, valamint imádkozom az irigy és rossz akaratú emberekért és az ellenségeimért. Rózsafüzét felajánlom a rossz akaratú embereket térítse a Jóisten a helyes útra, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét szeretném kérni magamért, szándékaimért, házasságomért, családom minden tagjáért, testvérem gondjainak a megoldásáért, szeretetért és egészségért, hidességről érkezett ez az üzenet. A rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm. Felajánlom a rózsafüzért, a kapott kegyelmekért, áldásért, gyógyulásért, ismerősömért és bűneink bocsánatáért. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani családom gyermekeiért, hogy a Jóisten őrizze meg betegségtől és minden bajtól. Ezt a szent olvasót, minden imád fel szeretnék ajánlani fiamért, hogy költözön békesség a szívében. Kérem a szűzanyát, hogy járjon közben érte Jézusnál, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom anyukámért, aki a csíksomlyói kórházban fekszik, szűzanyám, gyógyítsd meg őt. A mai rózsafüzéreket felajánlom önökkel imádkozva jó magam, gyermekeim egészségért, szeretetért, fontos szándékokért, a világ békéért és hozzám tartozó halottaimnak a lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, dicsőtették az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Finikén nagy-nagy szeretettel köszöntelek, Csíkszeredáló László Margit néni. Én szeretném ajánlani a rózsafűzét, egészségé, békességé, szeretetét az egész családtagunk, akik gyógyuljanak az egészségeseknek, békességet adjon a Jóisten, és szeretne ajánlani Rózsanna névjét, hogy a Jóisten gyógyítsa, hogy legyen az ő akaratja, mert nagyon-nagyon hiányzik nekünk. Minden halottait és a Kolozsvári Mária Rádió ünnepségéjét. A Jóisten áldja meg a Mária Rádiót. Tudjuk hallgatni, mert az egyedül állóknak erősen nagy számít, nagy szó. Lelkünk nyugalmas, Istentől.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Családom egészségét, szeretetért, békességét ajánlom fel ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató írja. Imád kérek keresztfiam sikeres műtétéért és gyógyulásáért, egy mindennapos hallgató Sepsi Szent Györgyről. Rózsafüzét felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a halottakért. Felajánlom rózsafüzért hálából a Jóistennek a gyermekeim sikeres műtétéért, kérem gyógyulásért. Továbbra is felajánlom elhunyt gyermekeimért, szeretteim lelke üdvéért, Uramat, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik, egy édesanya írja. Rózsafüzet felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, testvéremért, a családjukért, sorstársakért, az én gyógyulásomért és fontos szándékokért. Az összes imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a fiamért és az ő családjáért, békéért, Ha a betegekért, mindenkiért Isten fizesse mindenki imáját. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja, magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafűzéreket, imákat felajánlom családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a szűzanyának, a Mária Rádióért, amely egy fénysugár a lelkünknek, családom megtéréséért, testi-lelki gyógyulásáért és békéért. Halló, Mária Rádió!
0: Halló, Mária Rádió!
1: Kedves telefonálón nem kapcsolta ki a rádió készüléket, így csak saját magamat hallom vissza, hát arra kérem őt, miután ezt megtette, hívjon minket vissza. A mai imákat felajánlom a családomért, a távolban dolgozó családtagokért, a fiamért, gyógyulásért, Jóisten segítő kegyelméért, édesanyám és a többi halottaink lelke üdvéért. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget és gyógyulást kérek. Imád kérek a lányomért, hogy jó eredményei legyenek. Felajánlom a rózsafűzért a férjem és a kislányom Évike gyógyulásáért. Rózsafüzét kérem és felajánlom elönt hozzátartozóimért, élő szeretteimért, hálából minden kapott kegyelemért, a világ békéjéért, a papjainkért, a rádió munkaközösségéért. Isten áldjon mindenkit. Betty írta ezt az üzenetet. Mai rózsafüzét felajánlom az elhangzott kérésekért, a családomért, a daganatos betegekért és az én betegségem gyógyulásáért, azokért, akiknek imádsággal tartozom, békéért, szeretetért is imádkozom. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a mai rózsafűzést szeretném felajánlani a Mária Rádió 20 éves évfordulóján. Egy áldott szép ünnepét kívánok önöknek, hogy a szűzanya tartsa meg ezt a csodálatos Mária Rádiót. Itt minden nap hallgatom, szinte reggeltől estig, valamint szeretném felajánlani még minden hozzám tartozó jószándékú emberért, hogy segített a szűzanya megoldalmazni, és egy ügyet megoldani, és a hozzám, akik segítettek ebben, a Jóisten tartsa meg őköt. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika, dicsértessék!
1: Mindörökjel menimádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Ezt a rózsafüzét felajánlom bűneink bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásért, halottaim békés nyugalmáért és a Szentlélek vezetéséért. Köszönöm, imádkozzunk együtt! Imád szeretnék kérni a műtétem sikeréért, hogy a szűzanya vigyázzon rám és a férjemre és a betegségünk gyógyulásáért, rózsafüzét felajánlom a rossz akaratú emberekért, térítsa a Jóisten a helyre és gondoskodjon arról, hogy minden rendben legyen, valamint imádkozom az unokáimért. Felajánlom a rózsafűzét hálából a Jóistennek a gyermekeim sikeres műtétjéért, imádkozom gyógyulásért, elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim lelke üdvéért, Fórika Gizella lelke üdvéért kérem a Jóistent, hogy bocsássa meg minden bűnét. Rózsafüzét felajánlom Zete Lakára testvéremért, Lukács László lelke üdvéért, aki holnap 17 év, hogy elköltözött az örök hazába, nyugodjon békében, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzőt felajánlom, egészséget, békességért, élő és elmúlt hozzátartozóimért, unokáimért, fiamért, férjem gyógyulásáért, Anna néni és minden lelki testvérem egészségért, falu közösségemért, szomszédaimért, különösen a betegekért, a háború megszűnéséért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásunkba. Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. A mai napon a nagyváradi Szent József templomban lévő önkénteseink vezetésével fogjuk a rózsafűzért imádkozni, majd 10 órától szintén onnan kapcsolódhatunk be a Szent Misébe is. Bíztatom önöket, hogy tartsanak velünk, imádkozzunk együtt minden kérésért és minden szándékért.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, amit felajánlunk világbékéért, családi békéért, egészségért. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, a kérettünk vérelveré tékezett, verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Erre Pilátus lefogadta, és megostoroztatta Jézust.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kérgalmadra.
3: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, fejére tették és bíbor színű köpenyt adtak rá.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kérgalmadra. Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Ő keresztjét hordozva kiment a koponya helyre, melynek Héber neve Golgota.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, akit érettünk keresztre feszítettek, Jézus fölkiáltott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsásd meg!

0: Áldott Szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásoddal és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat a Szent Jézus szentséges szíve litániájával, amit felajánlunk szintén világbékért, családi békért és egészségért.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, békességünk és engesztelődésünk!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, benned bízók üdvössége!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a haldoklók reménysége!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Irgalmazz nekünk.
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus,

0: szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké.
0: Amen.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
3: Amen.
2: Szent József, légyházunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat,
0: küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk,
2: átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűzarádnak, hogy családunk kisdett háza,
0: Názáretnek legyen mássa. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten,
0: te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
2: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot. Rövidesen kezdődik a Szent Mise. Dicsértessék Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

Dicsértesük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Nagyváradból a Szent József plébánia templomból szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgál pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd éreznünk irgalmas jóságot, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent leszke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, Isten igéjét tanítsd, és követésére buzdíts. Ha pedig valaki ellenkezőt tanít, és nem követi Urunk Jézus Krisztus üdvös szavait, és az igaz tanítást, az elvakult és semmit sem ért fölösleges szavakon és kérdéseken vitatkozik, amelyekből csak irigység, veszekedés, káromlás, rossz akaratú gyanúsítás és torzsalkodás származik. Ezek zavart, eszű és igazság hiány lévő emberek, akik a vallásosságot jövedelmi forrásnak tekintik. Minden esetre az igazi vallásosság bőséges jutalom forrása, ha megelégedettség kíséri, hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk el semmit. Ha ennivalónk és ruhánk van, elégedjünk meg vele. Aki meg akar gazdagodni, kísértésben esik az esztelen és káros kívánságok kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a kapzsiság. Így azok, akik a pénz után sóvárogtak, eltávolodtak a hittől, és így bajba keveredtek. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől. Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Küzdj az igaz hit győzelmeért, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erről tettél számos tanú előtt hitvallást. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
2: A Zsoltár válasza: boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
1: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
2: A rossz napoktól miért félnék, amikor az alattomosak gonossága körülvesz engem? Ezek erejében bízva és nagy gazdagsággal dicsekesznek. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Nem válthatja meg az ember önmagát, váltságdíjat nem adhat Istennek. Az élet váltságdíja túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ne bánkódj, ha meggazdagszik valaki, és ha gyarapszik házának fénye, mert semmit sem visz magával, ha meghal, nem követi őt dicsősége. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ha életében boldognak mondta is magát, jól gondoskodtál magadról, dicsérni fognak, mégis az elődök nemzedékét követi, azokét, akik napvilágot már sohasem látnak. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Alleluja!
1: Alleluja!
0: Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek Istene, mert feltártad a kicsinyeknek országot titkait. Alleluja!
1: Alleluja!
0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária, Nelék nevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége. Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Hallottuk a mai evangéliumban, Jézus bejárta a falvakat, városokat, és mindenütt hirdette Isten országának az örömhírét. Látjuk magunk előtt a poros utakat, a kis falvakat, a házakat, az embereket, akik munkájukat végzik, és Jézus pedig megérkezik közéjük. Nem várja el, hogy előbb mindenki tökéletes legyen, nem azt mondja, hogy előbb változzatok meg, és majd utána találkozhattok velem, hanem Jézus elindul az ember felé. És ez Isten szeretetének az egyik legnagyobb titka. Tehát Isten nem egy távoli, elérhetetlen valóság akar lenni számunkra. Eljött a bűnösökhöz, vállalta az emberi élet örömeit, fájdalmait, fáradtságát, küzdelmeit. Eljött a szegényekhez, eljött azokhoz is, akiket mások elutasítottak. És ma is úton van felénk. Talán nem úgy, ahogyan elképzeljük, talán egy evangéliumi mondaton keresztül, egy szentmise csendjében, egy jó ember szeretetén át, akár egy nehéz élethelyzetben, amelyben hirtelen megérezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát Jézus ma is keresi az emberhez, az ember szívéhez vezető utat. A kérdés az, hogy mi megnyitjuk előtte az ajtót. És a mai evangélium felsorol néhány asszony nevet, külön megemlíti őket. Ott van az első, Mária Magdolna, akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki. Ugye majd szokták mondani a férfiak viccesen a fehér népeknek, hogy mekkora 7 ördög vagy, ugye hát innen jön tulajdonképpen. Akkor ott van Johanna, Heródes intézőjének a felesége, és ott van Zsuzsanna és még sok más asszony, akik saját vagyonukból gondoskodtak Jézusról és a tanítványokról. Milyen fontos ez a rövid felsorolás mégis, nem is vesszük annyira figyelembe, amikor olvassuk a Szentírást, hát ott voltak Jézus mellett, hát ott voltak. De nagyon fontos, hogy ők ott voltak Jézus mellett, mert a tanítványok és maga Jézus Krisztus sem tudott volna, nem tudta volna a küldetését úgymond teljesíteni, ha nem lettek volna mellette asszonyok. És az evangélista ugye nem feledkezik meg róluk, megőrzi nevüket, szolgálatukat, tehát ők nem csupán szemlélői Jézus életének, hanem teljesen Jézus életében ott voltak, részt vesznek a küldetésében, és a javaikkal támogatják őt és a tanítványait. Tehát ezek az asszonyok valamit megtapasztaltak Jézusnak a szeretetéből. Gyógyulást, szabadulást, új reményt kaptak tőle, és amikor megtapasztalták ezt a szeretetet, akkor többé már nem éltek ők sem közömbösen. Tehát a kapott ajándék szeretetté és szolgálattá alakult bennük. És milyen szép tanítás ez számunkra is, hogy amikor Isten ad valamit nekünk, az ajándék nem feltétlenül azért érkezik, hogy csak magunknak őrizzük meg. Tehát a kegyelem is arra hív, hogy ezt továbbadjuk. Ha vigasztalást kapunk, vigasztaljunk másokat. Ha megbocsátást kapunk, tanuljunk megbocsátani, és folytathatnám így tovább. Tehát a felsorolt asszonyok között elsőként Mária Magdolnát említi az evangélista. Tehát megjegyzi róla, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. Nem ismerjük részletesen életének minden körülményét, de tudjuk, hogy Jézus találkozása döntő változást hozott a számára. És ettől kezdve Mária Magdolna Jézust követi, és később a feltámadás tanúja lesz. Tehát ő az egyik első, aki találkozik a feltámadt Krisztussal, és viszi a hírt a tanítványoknak. És milyen csodálatos Istennek a kegyelme, az ember múltja nem feltétlenül határozza meg a jövőjét. De mi ugye vannak olyan fejezetek a mi életünkben, amikor ismerünk valakit, viszi valamire, és mégis azt mondjuk neki, én bizony ismerlek téged, tudom, te honnan jössz, kiborja fia vagy. Hát Jézus nem ezt tette. A bűnös asszonyból szentet kreált, úgymond. Tehát vannak olyan fejezetek mindannyiunk életében, amelyekre fájdalommal gondolunk vissza. Vannak döntéseink, amelyeket ma másképp hoznánk meg. Lehetnek mulasztásaink, bűneink, tévedéseink, de Isten kegyelme nem azt mondja, hogy te már biztos nem lehetsz soha más. Ezt mi mondjuk emberek egymásról. Mert nem hiszünk egymásban, nem bízunk egymásban. Hanem azt mondja Isten, hogy gyermekem, gyere vissza hozzám. Van még utad, van még küldetésed, van még szeretet, amelyet továbbadhatsz. És nekünk is ezt kellene tennünk, hogyha tévedünk is egymással szembe, ne ítélkezzük, ne sárba tiporjuk a másikat, hanem azt mondjuk, hogy oké, gyere vissza, én meg tudok neked bocsátani, kezdjük előről, induljunk újra. Jézus nem azért jön, hogy a múltunkhoz láncoljon, hanem azért, hogy új életet adjon. Ezért soha nem mondjuk magunkról, hogy én már ilyen vagyok, és én már biztos nem tudok megváltozni. Ez úgymond egy nagy balgaság az ember részéről, aki ezt mondja, hogy én már pedig ilyen vagyok, ha elfogadsz jó, ha nem úgy is jó. Hát ez bűn. Jézus a változásra hív meg. És ha így fogadod el magad, hogy én már biztos nem tudok változni, akkor azt jelenti, hogy nem vagy méltó Istenhez. Mert minden nap kell változni ahhoz, hogy Isten téged befogadjon. Minden nap újjá kell te szüles, minden nap meg kell térj, minden nap újra kell tudni kezdeni szeretni. De ha kijelented, hogy én ilyen vagyok, és én így tudok szeretni, akkor a pokolba kerülsz. Tehát aki Krisztushoz fordul, annak a múltja nem kell, hogy a remény végét jelentse. Tehát visszatérve, az asszonyok ugye saját vagyonukból gondoskodtak Jézusról. És Jézus és a tanítványai elfogadták a segítségüket. És ez arra is emlékeztet bennünket, hogy Isten országának építésében sokféle szolgálatnak van helye. Akár úgy, mint itt a Mária Rádióban is. Tehát nem mindenki tud műsort vezetni, nem mindenki tud prédikálni, nem mindenki tud tanítani, nem mindenki tud vezetni egy imacsoportot, egy közösséget, de mindenki képes valamit adni mégis. Csendben, háttérben tud imádkozni, háttérben tud esetleg takarítani, tud főzni, stb. Tehát van, aki az idejét adja, van, aki az erejét, van, aki az anyagi támogatását, tehát van, aki az imádságát, a tehetségét, az egyszerű jelenlétét. És sokszor éppen ezek az egyszerű szolgálatok teszik lehetővé, hogy az örömhír eljusson az emberekhez. És ezt tették akkor az asszonyok Jézus korában. Tehát gondoljunk azokra, akik csendben dolgoznak az egyházban, a sok önkéntesre, akik időt és energiát áldoznak azért, hogy Isten örömhíre tovább menjen mindazok számára, akik nem tudnak elmenni a templomba. Tehát a szeretetből adott idő, erő és segítség lehet Isten országának az építő köve. És a mai evangéliumban, ahogy hallottuk, az asszonyok Jézussal járnak. Tehát nem csak egyetlen egy alkalommal találkoznak vele, hanem vele tartanak végig az úton. És ez a tanítványság lényegének az egyik legnagyobb vonása, hogy nem elég egyszer meghatódni Jézus szeretetétől. Nem elég egy szép szentmisén megérezni Istennek a közelségét. Nem elég egy zarándoklaton könnyek között imádkozni. Mindezek értékes kegyelmi pillanatok, de a keresztény élet, Jézus, ő egy mindennapos hűséget kíván. És ezt annyiszor elmondtam már műsorokban is, hogy nem elég az, ha valaki 20 évvel ezelőtt megtért, és 20 év óta egyebet nem mond, csak azt a 20 éves tapasztalatot. Hogy én bezzeg annak idején engem, hogy megérintett az Isten, és utána nem érintett meg, csak akkor. Tehát minden nap meg kell érintsen az Isten, minden nap meg kell térni, minden nap újjá kell születni. Ha valaki megmarad a 20 éves megtérési pontjánál, az azt jelenti, hogy a hite nem fejlődött. Megmaradt óvodás szinten. Tehát erre is nagyon figyelnünk kell. Mindennapos hűséget kíván tőlünk az Isten. Tehát Jézus nem vasárnapi vendég akar lenni az életedben, hanem az egész életét szeretné megosztani veled. Kedves hallgatók, Kedves testvérek, Krisztus szeretetének a tanúi kell legyünk mi is, ugyanúgy, mint ezekben az evangéliumban az asszonyok, és kérdezzük meg mi is magunktól, érzem-e, hogy Jézus engem is hív? Mivel tudnám őt szolgálni és az egyházat? Van-e valaki a környezetemben, akinek szüksége van az én segítségemre? Meg tudom-e osztani másokkal azt a jót, amit Istentől kaptam? Hűséges maradok-e Jézushoz a nehézségekben is? Tehát ezek a kérdések segíthetnek abban, hogy a mai evangélium ne csupán egy szép történet maradjon, hanem életünk részévé váljon. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
3: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Fogad kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságú Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved,
2: jöjjön el a te országod,
1: legyen meg a te akaratod,
2: amint a mennyben,
1: úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Add kegyesen békét napjainkban, irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és tünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya, rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak egész héten, és együtt imádkozhattunk. Kívánunk önök Istentől megáldó, gyönyörű szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit. Mi?

0: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától Omegáig előadás sorozat újabb előadását hallják. Horváth Endre vagyok, és ezzel a mai előadással tovább szeretnénk folytatni a jelenések könyvének olvasását, megvizsgálását, megközelítését. A jelenések könyve, amely nem egyszerűen csak azt akarja megmutatni, milyen lesz a világ vége, mégis elénk állítja azt a szörnyű küzdelmet, elénk állítja a jónak, Istennek a szörnyű ellenségeit, amivel szembe kell néznünk. Ezt nevezik apokaliptikus küzdelemnek. Újra meg újra, amikor az ember ilyesmivel találkozik, akkor megborzong, és szívesebben elfordítja a fejét. Beszéltünk már arról, hogy a jelenések könyvének a szerzője csak azért állítja elénk olyan kendőzetlenül, olyan nyíltan mindazt a szörnyűséget, ami a gonoszság erőjének a tombolásával jár, mert megvan róla győződve, hogy az Isten, a mindenható és szerető Isten pontot tud és akar tenni mindenre. Megvan róla győződve, hogy az Isteni az utolsó szó. És éppen ebbe a reménységbe, az Istenbe vetett reménységbe kapaszkodva mer szembenézni azokkal az ijesztő dolgokkal, amik a világban vannak. Ténylegesen, kedves hallgatók, ez a lényege ennek a résznek, amit a mai előadásban fog elemezni. A mai előadásban a jelenések könyvének 13. és 14. fejezetét elemezzük, ami néhány ijesztő képet hoz elénk, de ami megvilágosítja azt a valóságot, amiben élünk. Szemünk elé tárja a valódi arcát annak a világnak, amiben élünk. Kendőzetlenül, ami ijesztő is, ugyanakkor valahol mégis tudatosítja az Isten válaszát mindenre. Az előző részekben, amikor már beszéltünk a különböző jelképekről, ami jelenések könyvében megjelennek, akkor különösen kitűnt az a 3x7-es sorozat, a 7 pecsét feltörése, a 7 harsona megfúvása, illetve még majd következik a 7 edény, a 7 csésze kiöntése, ami meghatározza a jelenések könyvének a szerkezetét. A 7 harsona és a 7 edény között szerepel egy olyan leírás, ami igazából azt akarja megmutatni, hogy mi az a hétköznapi valóság, amiben élünk. Ezt is úgy mutatja meg, hogy Istentől felülről világítja meg azokat a dolgokat, amik a hétköznapi életben történnek. Az előző előadásban láttuk a 12-es fejezetet, a napböltözött asszonyt, illetve a napböltözött asszony harcát a sárkánnyal. Ahogyan azt az előző fejezetben így részleteztem, nagyon fontos érteni, hogy ez a napböltözött asszony igazából az egyház. Az egyház, amelyet a jelenések könyvének szerzője, Szent János apostol Mária vonásaival rajzol fel, bizonyos értelemben felismerhető benne Mária is, de alapvetően az egyház, amely küzd, harcol a gonosszal, a sárkánnyal, az ördöggel, a sátánnal. Az egyház, amelynek az a feladata, küldetése, hogy a világot megajándékozza Krisztussal. Ezt Mária megtette, amikor megszülte Krisztust a világnak, de nekünk is világnak kell adományozni, úgymond megszülni Krisztust, hogy Krisztus valóban eljusson minden egyes ember szívéhez ebben a világban. És ez a csodálatos személy, az egyháznak a személy, ami egyszerre dicsőséges, napböltözött, és egyszerre üldözött a világban, ez az, amelyik meghatározza az emberi történelemnek a súlypontját. Az egyház Isten szeretet jegyese, az üldöztetések ellenére is arra van hivatva, hogy a világnak ajándékozza Krisztust. És vele szemben ott van a sátán, akinek épp ez a legfőbb próbálkozása, hogy elpusztítsa az egyházat, az egyház méhének gyümölcsét, mindenkit, aki az egyházhoz tartozik. És leírja a Szentírás, hogy igazából maga az egyház, illetve az egyház által megszült gyermek érinthetetlen. Viszont az egyház gyermekei, fiai, az egyes keresztények nagyon is szörnyű üldöztetésnek, elnyomásnak vannak kitéve. Ezen a ponton, amikor a sárkány, amely rádöbben arra, hogy nem tudja elérni, nem tudja elpusztítani az egyházat, akkor elkezdi üldözni az egyes keresztényeket, és megkísérli azt, hogy a világra ráerőltesse az ő saját lelkületét, az ő gonoszságát. Ezen a ponton kezdődik a mai előadásunk, amikor a 13. fejezetben leírja egy fenevadnak, egy tengerből érkező fenevadnak az alakját a Jelenések könyve. Így szól a szöveg. Tehát a 12. fejezet azzal fejeződött be, hogy a sárkány, a gonosz elindult és harcba szállt az asszony gyermekeivel, akik megtartják Isten parancsait és kitartanak Jézus tanúsága mellett. És kiállt a tengerpartjára. És harcba száll ellenünk, keresztények ellen. És ekkor láttam, mondja a Jelenések könyvének szerzője, hogy a tengerből egy vadállat, egy fenevad szállt föl, amelynek 7 feje volt és 10 szarva, és szarvain 10 királyi korona, fején pedig a káromlás nevei. A fenevad, vagy vadállat kifejezés az igazából Dániel könyvének a 7. fejezetét idézi. Azt a leírást, amelyben nem egy, hanem 4 fenevad szerepel. Ezek a fenevadok egyik párduszhoz hasonlít, a másik medvéhez hasonlít, a harmadik oroszlánhoz hasonlít, a negyedik pedig egy semmihez nem hasonlítható iszonyatos fenevad. Ez a 4 fenevad igazából jelképezi azt az iszonyatos, megszeridíthetetlen, legyőzhetetlennek tűnő emberi hatalmat ebben a világban, aminek úgy tűnik, hogy minden alá van vetve. Dániel könyvének a megírásánál ez az iszonyatos hatalom, ez igazából a görög hódítók voltak, Nagy Sándor utódai, akik ellenállhatatlanul 20-21 néhány év alatt letiporták az egész akkor ismert keletet. És egyszerűen úgy tűnt, hogy egy olyan fenevadak, akikkel szemben nem lehet mit tenni, védtelen az emberi erő, gonoszak, lelketlenek. Ez a fenevad Jelenések könyvének megírása idején egyértelműen arra az emberi hatalomra utal, ami akkor volt. Később kijön, hogy ez a római birodalom, a római császár, aki szintén egy olyan iszonyatos erőt, hatalmat képvisel, aminek úgy tűnik, hogy senki nem képes ellenállni. Könyörtelenül végig tipar az egész világon. A fenevad tehát egy olyan erőt jelképez, amivel szemben az ember iszonyodva áll meg. Ennek a fenevadnak is, akit itt leír a Jelenések könyve, 7 feje van, és 10 szarva, szarvain 10 királyi korona, pontosan úgy, mint a sárkánynak. Az előző részben beszéltem már, hogy ez egy szám szimbolika, ami a Jelenések könyvében van, hogy a 7-es a tökéletesség száma. A 10 viszont, bár több, mint a 7, mégis kevesebb a szimbolikában, sok, de amely mégis korlátozott. Vagyis ennek a vadállatnak is a gonoszsága egyfajta teljes gonoszság, de az ereje iszonyatos, de végül mégis korlátozott. 10 királyi korona van a fején, a szarvain, szintén a hatalmat, az uralmat jelentik, amely ismét csak hatalmas, de korlátozott, nem végtelen, nem teljes. Fejein a káromlás nevei, vagyis éppen az Isten ellenességet képviseli. Ez a fenevad igazából, rögtön látni fogjuk, hogy nem más, mint a gonosznak, a sátánnak uralmát, hatalmát gyakorló, apró pénzre váltó erő a világ mindenségben. A gonosz, a sárkány, ez igazából valamilyen módon transzcendest, tehát nem jelenik meg egy egyértelmű alakban a világban, de vannak eszközei, amelyeken keresztül működik, pontosabban akiknek átadja hatalmát, hogy az ő nevében, az ő hatalmával pusztítsanak és írtsanak. Jelenések könyvének szövege úgy írja le, hogy a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medve lábai, szája, mint az oroszlán szája. A Dániel könyvének a 7. fejezetéből veszi ezt a leírást, ahol, mint mondtam, 4 fenevad van. És itt úgy tűnik, hogy a 3 fenevadnak a leírása egyesül ebben a szörnyű fenevadban, itt ezen a helyen. Az ereje is, a lehetősége is, hogy pusztítsanak. És a sárkány nekiadta erejét, trónját és nagyhatalmát. Egy olyan uralkodóról, vagy hatalmi központról van itt szó, amely a sátán nevében és akarata szerint cselekszik. Na most nagyon fontos megértenünk a jelenések könyvének a gondolkodás módját, meg az egész Biblia gondolkodás módját, amikor ilyen képeket használ. Pontosan kiről beszél? Egy adott időpontban használja a képet egy adott rendszerre, országra. Itt a római birodalomról beszél. Ez későbbiekben egyértelmű. Viszont nem egy népet, nem egy államot nevez egyszerűen sátáninak, hanem bármely nép, bármely közösség válhat a sátán eszközévé, hogyha elkezd az ő elgondolása szerint cselekedni. A tatárok, akik iszonyatos embertelenséggel végigtiporják a világot, nem mint nép a gonosz szolgái, hanem abban a pillanatban úgy viselkednek, ahogy a fenevad, és ahogy a sátán elvárja tőlük. Törökök, vagy a náci Németország, akár az oroszok, de minden nép, mi magunk is lehetünk ennek a fenevadnak a szolgái, hogyha olyan módon viselkedünk, ahogyan a sátán, a szimbolikus képen a sárkány, aki el akarja pusztítani Krisztust, viselkedik. A sárkány meg a fenevad jelképek. És a fenevad gyakorlatilag a sárkány pusztító terveinek a megvalósítója a Földön. Abban a percben, amikor íródik a jelenések könyve, akkor ez a római birodalom. És nem azt jelenti, hogy a római birodalomban csak is kizárólag rossz van. De a legfontosabb irányultságuk az az, hogy pusztítsanak, elpusztítsák a jót, az Istentől jövő szépet. A világ minden egyes idején vannak ilyen erők. És arra akar figyelmeztetni bennünket a Szentírás, hogy felismerjük most, ki az, aki a sátán, a sárkány és a fenevad gondolkodás módja szerint cselekszik. És felismerjük, és mi magunk eltávolodjunk tőle. Ettől a fenevad nem lesz kevésbé félelmetes, nem lesz kevésbé hatalmas, de ugyanakkor tudnunk kell, hogy az Istené az utolsó szó, amiről beszélni is fog. Aztán tovább megy egy újabb érdekes vonás. Láttam, hogy a fejei közül az egyik szinte halálosan megsebesült, de a halálos sebe begyógyult. Igazából ez a halálos seb, ami begyógyul, ez nem más, mint Krisztus föltámadásának az utánzása, a majmolása. Gyakorlatilag a sátán a fenevaddal, meg a hamis profitával, a harmadikkal, ami jönni fog, egyfajta démoni háromságot próbál létrehozni a Szent Háromság ellen. A démoni háromság, amelyben a fenevad azt a szerepet tölti be, amelyet a Szent Háromságban Krisztus a fiú, ki a föltámadásával életet hoz, de megmutatja a hatalmát is. Ezzel a halálos sebben, amely meggyógyul, a fenevad szintén megmutatja az ember feletti hatalmát. De ezt arra akarja felhasználni, hogy uralkodjon és pusztítson. És ugyanakkor ez a hatalom, amit megmutatott, az embereket félelemmel is, de ugyanakkor egyfajta hódolattal is törti el. És azt mondja, Az egész föld csodálkozva követte a fenevadat, imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, és így szóltak, ki hasonló a fenevadhoz, és ki harcolhatna ellene. Ez a ki hasonló hozzád, ez a zsoltárok visszatérő gondolata Istenre. És itt arról beszél, hogy azok, akiket már itt elbolondít a fenevad meg a sárkány, azok egyfajta isteni imádatot adnak a gonosznak. Ez nem képzelgés, igazából tudjuk, hogy nem egyszer tényleg volt ilyesmi. Nem biztos, hogy meg voltak győződve, hogy nem a sátán imádásról van itt szó, de a hatalmi központoknak az imádata. Aki erős, annak hódolni kell. Sőt, nem csak, hogy azért, mert muszáj, hanem még a szívüket is eléje teszik. Hány és hány ilyen szörnyű ideológiát láttunk tombolni akár csak a 20. század folyamán, ahol ténylegesen a hatalomnak hódoltak, és imádással illették azt, ami igazából csak egy emberi valóság volt. Ez a démoni háromság, amivel igazából uralma alá akarja hajtani a gonosz az egész világot. És azt mondja, hogy nagy dolgokat beszélő száj adatott ennek a fenevadnak, vagyis nagyzoló, Istennel szemben is mindenkit lekicsinyel, és hatalmat kapott a cselekvésre 42 hónapig. Az időtartalmak, amiket megad, az mindig ugyanaz. Egyszer napba adja, egyszer évbe adja, gyakorlatilag 3,5 év. Mindig a gonosz tombolásának ideje, ami szörnyű, de aminek előbb-utóbb vége szakad. És ennek a fenevadnak megadatott, hogy harcoljon a szentekkel és legyőzze őket. És hatalmat kapott minden törzs, nép és nyelv és nemzet fölött. És imádni fogja őt a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt báránynak életkönyvébe a világ kezdete óta. Dániel könyvében kerül elő az a gondolat, ami itt is előkerül, az a szörnyű botrány, hogy a gonosz, az istentelen diadalmaskodik a jó, meg az Isten dolgai fölött. Káromolhatja az Istent bántatlanul. Legyőzi a szenteket, megalázza, meggyalázza őket. És itt nem csak azokról van szó, akik jók, meg igazak, hanem az ártatlanokról, akiket kihasználnak a világban, az elesettek, akiket még jobban kifosztanak. Özvegyek, árvák, szegények, és hogy az Isten mindezt engedi. Hogy lehet az, hogy az Isten hallgat az ilyen szörnyűségek láttán? És egyszerre szinte még a hívő embernek is időnként megretten a szíve, hogy micsoda ellenállhatatlan hatalom, amit kapott ez a fenevad. Lehetséges, hogy ez a legnagyobb hatalom? Ez a szörnyű kísértés, ami időnként megkísérti az embereket, ez az, amit a fenevad ijesztő képével elénk akar állítani a Jelenések könyvének a szerzője. De ez nem elég. Ettől tovább megy a következő versben. Akkor azt mondja, hogy ekkor láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a szárazföldről. Az első fenevad az a tengerből érkezett, a második fenevad pedig a szárazföldről. Ennek a fenevadnak két szarva volt hasonlók a bárányhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez a fenevad nem ijesztő. Legalábbis nem tűnik annyira veszélyesnek, félelmetesnek, mint az első fenevad. De ez a fenevad, ami a báránynak hazudja magát, a jónak, de úgy viselkedik, úgy beszél, mint a sárkány a gonosz. Igazából ez a második fenevad, az nem más, később úgy fogja mondani a szöveg, hogy a hamis próféta. Manapság azt kellene mondanunk, hogy az önmagából kifordult média. Az önmagából kifordult sajtó. Természetesen ez a mai értelmezés. Ugyanez nem létezett még a római időszakban. De akkor is voltak olyan emberek, akik a közvéleményt próbálták befolyásolni. És önmagában ez nem is rossz, ameddig nem hazugsággal teszik. Az az ijesztő, hogy igazából ez a hamis profita végső soron akár még megtévedt papok is lehetnek, akik prédikálnak rosszat a szószékről. Mindaz, aki jó állarcába jön, és ezzel a gyanútlan embereket annál biztosabban a rossz útra vezeti. Igazából a hamis proféta, ez a másik fenevad, ez a hazugság és a megtévesztés. Nagyon-nagyon fontos látni azt, hogy a gonosz, a sátán, amikor uralma alá akarja hajtani az embereket, akkor milyen eszközökkel él. Az egyik az ellenállhatatlanak tűlő hatalom és az erő, a fenevad, aki mindent maga alá tipor, aki nem engedelmeskedik neki, aki rabszolgákat akar. A másik pedig a megtévesztés és a hazugság, ami nem úgy tesz rabszolgává, hogy megfélemlít, hogy terrorizál, hogy megijeszt, hanem becsap, és úgy vezet téged a gonosz szolgálatába. Az erőszak és a megtévesztés. Ha megnézzük, és még csak annyira világos példa, az előző évszázad két nagy terrorrendszere, a nácizmus meg a kommunizmus, mind a kettőben ez a kettő volt, az erőszak meg a megtévesztés az, amelyikkel a teljhatalmat akarták gyakorolni a társadalom fölött. De ismét csak mondom, hogy ezek csak példák. Minden egyes korban ott van a kísértés a hatalommal bírók számára, de még a kis emberek számára is, hogy az erőszak és a megtévesztés erejével, a terror és a hazugság erejével a saját uralmukat építsék, a saját birodalmukat.

Ez a másik fenevad tehát hasonlít a bárányhoz külsőleg, de úgy beszél, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő színe előtt. És rábírja a föld lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Nagy jeleket művel, és még azt is megteszi, hogy tűz szálljon le az égből az emberek szeme láttára. Elcsábítja a föld lakóit a jelekkel, amelyekre hatalmat kapott, hogy megtegye a fenevad szín előtt. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsék el annak a fenevadnak a képmását, amelynek kard által ejtett sebe van, de életben maradt. Hatalmat kapott, hogy lelket adjon a fenevad képmásának, és megszólaljon a fenevad képmása, és megölethesse azokat, akik nem imádják a fenevad képmását. A hamis próféta az, aki mindenféle csodás ember fölötti képességekkel is arra akarja rábírni az embereket, hogy imádják és szolgálják a gonoszt, a fenevadat. A célja az, hogy az emberek teste és lelke fölött egy tökéletes teljhatalmat gyakoroljon. Bármit akar, az megtehesse. Igazából csak az Isten az, aki bármit akar, annak joga van megtenni az emberrel. De Isten ezt az ő mindenhatóságát irgalommal gyakorolja. Meg úgy gyakorolja, hogy odaadja egyszülött fiát. Életet ad. Ez a démoni háromság viszont úgy akarja a teljhatalmat, Istent akar játszani az emberiség pusztulására. És egyszerűen látni, hogy a hatalom, a hazugságra felhasznált értelem hogyan gyűri maga alá az egész emberiséget. Újra meg újra elég csak körbenéznünk a világba. Bár mindig azt kell mondanunk, hogy ugyanakkor bele kell néznünk a saját szívünkbe is. Mert nagyon sokszor bennünk is megvan a kísértés, hogy mi magunknak építsünk egy kis birodalmat. Kívül is ott van nagyba ez a kísértés, de ugyanakkor ott van benne a szívünkbe is. És meg kell vallanunk, hogy nagyon sokszor csak azért nem vagyunk mi is hasonlók, mert nincs rá lehetőségünk, nincs hatalmunk hozzá. Van az a mondás, hogy adj valakinek hatalmat a kezébe, és megláthat, hogy milyen ember. Igazából mi magunknak is oda kell figyelnünk, hogy ezek a kísértések, az istenellenes kísértések a hatalom révén meg ne érintsenek bennünket is. És a következő mondatban azt írja le, hogy mit jelent az, hogy teljhatalmat akarnak szerezni az emberek fölött. Ez a két vadállat a sárkány nevébe. Ez a második vadállat, a hamis próféta, megteszi, hogy minden kicsi és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán. És senki ne vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét, a vadállat pecsétjét, nevét vagy a nevének a számát. Ez az elpecsételés, ezzel már találkoztunk, hogy Isten elpecsételte az övéit a homlokán. Ami azt jelentette, hogy Istenhez tartozik, Isten tulajdona. Ugyanezt csinálja most a gonosz nevében a hamis prófita is. Bélyeget tesz az emberekre. Elbillogozza, mint egy tehenet, hogy az övé. Azt akarja, hogy ki legyenek neki szolgáltatva. És aki nem hajlandó ezt tenni, azt nem engedi meg, hogy adjon és vegyen ez alatt a pecsét nélkül, vagyis kizárja a társadalomból, ellehetetleníti. A társadalom peremére löki. Ez a bélyeg, ez a vadállatnak a neve, vagy a nevének a száma. Ez a 666, ami újra meg újra felszítja az emberek képzelet erejét, fantáziáját, hogy mi lehet ez. Igazából azt kell megértenünk, hogy a héber nyelvben az egyes betűknek van számértéke. Tehát az alef az egyes, a B-t a kettes, gimel a hármas, és így tovább. És az egyes neveket mindig összeadták. Például Dávidnak a számértéke 14. Na most a 666 az két névből névnek a számértéke lehet, vagy Nérónak a neve, vagy pedig Claudiusnak a neve. Mind a kettő római császár, akik mind a ketten üldözték a keresztényeket. Tehát ez a 666 igazából azt jelenti, hogy kijelenti Jelenések könyvének írója, Néró császár, Claudius császár egy monstrum.
egy vadállat. Ez egy felség sértés lett volna, azért írja így kódolva. Igazából nem a 666 a lényeg, hanem az, hogy ezzel a pecséttel a tulajdonába akarja venni a gonosz az embereket, akik hódolnak neki. Ez a lelketlen, mocskos uralkodni vágyás. Úgy bánik velük, mint egy állattal, úgy bánik velük, mint egy darab fával, vagy kővel, ami az övé. Igazából ez az egész kép, amit itt lerajzol, iszonyatos. De azt kell, hogy tudjuk, hogy ez a realitás. Ezek az erők, a háttérben a sárkány, az egyik fenevad, illetve a másik fenevad, az erőszak, a hatalomból fakadó erőszak, meg az értelem perverzitásából fakadó hazugság, azok igenis a világ uralomra törekszenek. Minden egyes történelmi korban. Itt vannak, cselekszenek, és óvakodni kell tőle, hogy fölismerjük, és legalább a mi szívünkből kivessük. Ettől nem lesz kisebb a hatalmuk. A hatalmuknak Isten fog véget vetni. De nekem az a dolgom, hogy ne vegyem a homlokomra meg a kezemre az ő jelét. Ez egészen biztosan, hogy szörnyű üldözést, időnként a társadalomból kirekesztést is jelenthet. Ijesztő, de a Jelenések könyve szeretné kendőzetlenül elénktárni azt, hogy milyen erők, ijesztő erők uralkodnak a világban. Erre Istennek mi a válasza? Ezzel találkozunk a 14-es fejezetben. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan válaszol. Nem úgy, ahogy elvárnánk. Nem úgy, hogy egy villámmal lecsap az égből és agyonvágja a gonoszokat, a fennevadat meg a hamis profitát. Így folytatódik a szöveg a 14-es fejezetben. Íme ekkor láttam, hogy a bárány a Sion hegyén állt, és vele a 144 ezer, akinek homlokára volt írva az ő neve és atyának neve. Egyik oldalon vannak a gonosz háromság imádói, akik homlokukra vagy kezükre vették a gonosznak a bélyegét, másik oldalon van a 144 ezer, akik elkötelezték magukat a bárány mellett, és a homlokukon hordják a nevét. A Sion hegyén áll, ez az a hely, a Sion hegy az igazából Jeruzsálem, de az a hely, ami az Isten kiválasztott helye. Mi azt mondanánk, hogy az egyház. És ekkor egy hangot hallottam az égből, amely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, mint a mennydörgés, csak a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfákon játszó hárfásoké. Ez a, bár csak utalás, de egyszerűen úgy kell értenünk ezt a szöveget, hogy maga a Jóisten, az Atyaisten szólal meg, az ő hangja, az Isten hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, mint a mennydörgés. És Isten megtanít a 144 ezernek egy különleges éneket. Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki más nem tudta megtanulni azt az éneket, mint a 144 ezer, akik meg vannak váltva a földről. Isten megtanít egy éneket a 144 ezer kiválasztottnak, és azok énekkel küzdenek a gonosz ellen. Az Istentől tanult énekkel. Valami egyszerre tűnik úgy, hogy hát nevetséges. Ilyen erőszak meg ármány ellen, hazugság ellen lehet-e énekkel küzdeni? A jóság melletti elkötelezettséggel egész lényüket ebben az Isten dicsőrő énekbe feloldva énekkel mennek harcolni a jó eszközeivel. Úgy tűnik, hogy védtelenek. És Jézus mondja is, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányok a farkasok közé. De ezeknek a bárányoknak a szájában ott van az Isten éneke, a szívében ott van az Isten lelkének az ereje. Lehet, hogy a halálba mennek, de Isten ereje ezen keresztül is diadalmaskodik. A rossz ellen nem lehet másik rosszal küzdeni, mert akkor csak az egyiket a másikkal helyettesítem. A rossz ellen csak is az Isten eszközeivel lehet küzdeni. Jézus úgy küzdött, hogy meghalt a kereszten a gonoszokért, akik akkor még mi voltunk.
Ezek a kiválasztottak, akik követik a bárányt akármerre jár. Ők megváltást nyertek az emberek közül, zsengír Istennek és a báránynak, és a szájukban nem találhatott hazugság, mert szeplőtelenek. Ezek a kiválasztottak igazából Isten eszközei, kiválasztott emberei. Nem kell annyira 144 ezerre figyelnünk, de minden egyes korban Isten igenis választ ki hívő embereket arra, hogy harcoljanak az ő ügyéért. Egyiknek így, másiknak úgy. De a harcnak az alapmotívuma az, a módja az, hogy eltanulom a mindenható Istentől a mennyei éneket, és azt énekelve, az énekkel, a dicsőítéssel küzdök a gonosz ellen. A következő, amit az Úristen a démoni háromság cselekvése ellen tesz, az az embereknek a figyelmeztetése. Ekkor láttam egy másik angyalt lerepülni az ég zenitjén, akinél örök evangélium volt, hogy hirdesse az evangéliumot a föld lakóinak, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Hangos szóval mondta, féljétek az Istent és adjatok neki tiszteletet, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok őt, aki az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta. Éppen most említette meg, hogy az emberek, szinte mindenki hódol és imádja a sátánt, a sátán hármasságát. Az angyal értésükre adja, hogy az isteni az utolsó szó, ha most nem is látszik. És az Istent imádjátok. Újra választás elé állítja őket. Ezt egy másik angyal követte, aki ezt mondta, elesett a nagy Babilon, mely féktelen paráznaságának borával ithatott meg minden nemzetet. Ez egy olyan jelenet a nagy Babilonról, amit a későbbiek folyamán fogunk majd közelebbről megvizsgálni, a 17-es fejezetben, de már itt is jelzi azt, hogy a gonoszság szolgálatára adott emberi központok igenis elérik az ő pusztulásukat. Az Isten megítéli őket. Egy harmadik angyal követte őket, hangosan kiáltva, aki imádja a vadállatot és annak képmását, és felveszi bélyegét a homlokára vagy a kezére. Az is inni fog Isten haragjának borából, amely készen van, elegyenítetlenül haragjának kelyhében, és gyötrődni fog tűzben és kémben az angyalok és a bárány előtt. Gyötrelmeik füstje felszáll örökkön örökké. Nincs nyugalmuk éjjel-nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és képmását, akik fölveszi nevének bélyegét. Szembesíti az embereket, a világ lakóit, tetteiknek milyen iszonyú következménye lehet. Egyszer s mint kimondja azt is, hogy igenis, isteni az utolsó szó, még nem következett be, de befog. Az, aki közösséget vállal a gonosszal, most, amikor látszólag uralkodik, a pusztulásánál, amely szörnyűbb lesz, mint elgondolható, szintén részt kap az ő büntetéséből. Aki Krisztussal vállal közösséget, legalábbis igyekszik, az a nehézségek ellenére is Krisztusnak az áldásából kap részt. Aki gyávaságból, vagy megalkovásból, vagy azért, mert hagyta magát megtéveszteni mindenféle elgondolás, ideológia által, a gonosz szolgájával szegődik. Az részesül a gonosz büntetéséből. Igazából az emberben fölmerül újra meg újra a kérdés, hogy honnan tudom én biztosan, hogy engedtem-e a gonoszság csábításának, hogy nem-e tévesztett meg valami. Az, amiről egyértelműen föl lehet ismerni azt, hogy Istennek szolgálok-e, hogy engedtem magam megfertőzni a gonosz elgondolásaitól, az életemnek a gyümölcsei. Építek-e, vagy pusztítok? Nem elég azt mondani, hogy ha én meg vagyok keresztelve, keresztény katolikus vagyok, akkor biztosan, hogy nem közelít hozzám a sátán. Ez nem így van. Mindannyiunkat a megfélelmítéssel, a megtévesztéssel a rossz útra akar vinni. Ha én azt látom, hogy az életemnek a gyümölcsei nem jók, ha a családomba újra meg újra békétlenség jön a szavaim nyomán, akkor azt kell mondanom, hogy valamit változtatnom kell. Hogyha a jót építem, persze sokszor nem sikerül, de hogyha alapvetően arra törekszem, akkor szolgálom valóságosan a bárányt. Ez a szörnyű harc, az apokaliptikus küzdelem
Első pillantásra úgy tűnik, hogy rajtunk kívül zajlik. De aztán az ember rádöbben arra, hogy igazából a jó meg a rossz az bennünk küzd. És az kerül felülre, az lesz az erősebb, amelyiket tápláljuk. Ahhoz, hogy valóban meg tudjunk maradni a jó úton, Krisztus követésében, ahhoz arra van szükség, hogy napról napra imádsággal, lelkiismeretvizsgálattal, gyakori szentáldozással, gyakori szentségimádással, gyakori rózsafűzérrel erősítsük, újítsuk a Krisztushoz tartozásunkat. Illetve az, hogy felismerjük azokat a mozzanatokat, amivel a gonosz Istentől el akarja távolítani a világot. Legjellegzetesebb, ami látszik, hogy a gonosz uralkodni akar. Feltétlen teljhatalmat akar. Isten is ezt csinálja, de úgy, hogy odaadja a fiát áldozatul. A gonosz viszont gyakorlatilag fel akar falni mindent. A Jelenések könyve ezzel az ijesztő képpel szembesít bennünket, ugyanakkor a szent dallal hadba menő képével, a bárány képével megerősít bennünket abba, hogy Isten szintén hadban áll a gonosszal, és a maga eszközeivel de biztosan győzni fog. Ennek a győzelemnek mindenek előtt a szívünkbe kell elkezdődnie. Nagyon nagy veszély az, hogy azt mondom, hogy ott kint az az ember, az a másik, az az uralkodó, az a nép, annak kell megtérnie. Persze annak is. De az én döntésem elsősorban az én szívemre ad ki. Az én szívembe kell, hogy elkezdődjön egy Krisztus győzelme, akkor van esélye annak, hogy körülöttem is növekedni fog az uralma. Kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon köszönöm a figyelmüket. Kívánom, hogy ezen a rövid elmélkedésen keresztül is közelebb jussunk a Jelenések könyvének a szövegéhez, ami elismerem itt-ott néha ijesztő, de viszont a valóságot fedi fel számunkra. Ezen keresztül talán meglátjuk azt, hogy milyen módon tudjuk használni azt a tanítást és bölcsességet, amit a Jelenések könyve fölfed előttünk, arra, hogy Krisztus ügyét szolgáljuk, újra meg újra Krisztus mellett döntsünk. Dicsértessék-e Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját. Felajánlva ezt elsősorban a Mária Rádióért, de minden munkatársunkért, önkéntesünkért, hallgatónkért, adakozónkért, és imádkozunk a kolozsvári stúdiónkért is, akikkel ma délután együtt fogjuk ünnepelni a 20 éves évfordulót, illetve a kolozsvári stúdiónak a fennállását is. Tartsanak velünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Mesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli.
1: Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
0: Viszolygok a hazugságtól is megvetem, de törvényedet szeretem.
1: Víg dicséretem napjában hétszer szól neked, mert ítéleted igazságos.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen.
1: Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem.
0: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem.
1: Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram.
1: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
0: Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végig csordul a szakálon, Áron szakálán, és lecsordul köntöse szegélyére.
1: Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmat csepp.
0: Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfiútól.
1: Attól, aki szívében gonoszat forral, és civakodást szít egész nap.
0: Nyelve hegyes akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik.
1: Óvj meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfiútól, aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja.
0: Tört vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elém, és utamba csapdát rejtenek.
1: Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem. Halld meg, Uram, esdeklő szavamat.
0: Istenem, Uram, erős menedékem, a csata napján fejemet te oltalmazod.
1: Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait. Terveit nevezest sikerre.
0: Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
1: Magasztalják ezért neved az igazak. Csak a jók maradnak meg színed előtt.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől.
1: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó.
1: Mert örökké szeret minket.
0: Könyörögünk, Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy ebben a mai imában is együtt lehettünk. Továbbra is biztatjuk Önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép napot is.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai Déli magazinunk jelentkezik. A kivételesen most innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila köszönti önöket. Nézzük, mivel várjuk a hallgatókat a következő 45 percben. Hamarosan majd a déli hírek és az időjárás jelentés következik, utána pedig a reggeli műsorunkban a nap evangéliuma rovatot ismételjük. A mai témánkban egy érdekes szatmári egyházmegyés hírrel várjuk a hallgatókat riporttal, majd műsorunk végén egy műsorismertetőt is hallhatnak, ha tehetik tartsanak velünk, következzenek híreink.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 18-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket, a pontos idő pedig 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Egészségügyi előadás Kovásznán. A Kovásznai Csoma emlékközpontban ma délután 6 órától megtartják a természetes, hagyományos népi gyógymód testi és lelki egészségünk szolgálatában című előadás sorozat első vetített képes előadását. A meghívott előadóktól a Mofetta jótékony hatásáról hallhatnak, illetve a modern Bémer fizikai értékterápiával ismerkedhetnek. Előadók Gila Sándor fizikus, Mitták Izabella Enikő, életmód tanácsadó terapeuta, Bémer orvostechnikai tanácsadó, Frányó Ildikó, szakfőorvos, házigazda, Luka Katalin, egészségügyi asszisztens. Béke és kegyelem. A Szatmári Egyházmegye szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Béke és kegyelem című kiállítás ünnepélyes megnyitójára, amelyben Széphalmi Jurkó László iparművész alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás megnyitójára holnap délután 4 órakor kerül sor majd a Megmaradás házában, a tárlat egészen szeptember 25-ig látogatható. 4 alkalom Szent Ferenc nyomában. Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt Szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? 4 különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a Csíksonyói Kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A második előadást vasárnap 12:30-tól I.E. Zsolt plébános tartja, Mit kell elengednem, hogy szabad legyek címmel. Élet a lélekben szeminárium Gyergyó Csomafalván és Szent Katolnán. Szeptember 21-én este 6 órától a Gyergyócsomafalvi templomban, szeptember 24-én szintén délután 6 órakor a Szent Katolnai templomban kezdődik a 97-es Élet a lélekben Szentlélek szeminárium. Ez a lelki gyakorlat azok számára ajánlott, akik meg szeretnének újulni, vagy megerősödni hitükben, s vágynak a Szentlélek teljesebb működésére az életükben. A szemináriumon a fő munkát Isten lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszintesség, a bátorság és a hajlandóság a közösségi életre. Ugyanakkor ez a lelki gyakorlat segíthet, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, Istennel bensőséges kapcsolatban legyünk és a hitben növekedhessünk. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, irgalmát és szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontjában. Hagyományos születi bál Marosvásárhelyen. Szeptember 27-én délután 2 órától a Dacia Darina vendéglőben születi bált tart a Marosvásárhelyi hagyományőrző csoport. A zenét Ábrám Tibor nóta énekes biztosítja. Minden érdeklődőt szórakozni vágyót szívesen látnak, érdeklődni a rendezvényről, bővebb felvilágosítást kapni lehet a 0744 118 436-os telefonszámon. Terápiás program. A Bónuszpásztor Alapítvány október 8 és 11-e között terápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. A program segítségével a résztvevők más szemszögből láthatnak rám a helyzetükre, információkat kapnak a különböző segítségnyújtási lehetőségekről és egyéni gyógyulási tervet is összeállíthatnak. Részletek a bónuszpásztor.ro oldalon. Zaher Gábor előadásai. Életmentés test közelből. 4 évtizede mentőszolgálatnál címmel tart előadást dr. Zaher Gábor, toxikológus október 27-én a gyergyószentmiklósi Godakó rendezvényteremben. 28-án a székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényteremben, 31-én pedig a Csíkszeredai Művelődési Házban. A közismert sürgősségi orvos nyugdíjba vonulása után őszintén mesél a rohamentős lét kihívásairól, felemelő és megrázó pillanatairól, valamint azokról a tapasztalatokról, amelyek egy élete nyomot hagytak. A humorral és közvetlenséggel átszólt előadás betekintést enged a kulisszák mögé. Szó lesz életmentésről, halálról, kiégésről, függőségekről,
és arról, hogy hogyan lehet emberként helytállni a legnehezebb helyzetekben is. A szakember beszélgető társa Máté Kincső lesz. Jegyek az intime.ro honlapon válthatóak. Híreink végén pedig néhány szó van a várható időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják meg a felhők, helyenként kialakulhat eső, zápor egyes tájainkon, zivatar is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Ezen a napon is széles skálán mozognak a csúcsértékek, a legmelegebb órákban 19 és 32 fok között lesz majd a maximum. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső, zápor kialakulhat. Helyenként élénk lehet az északi-északnyugati szél. Többfelé indulhat párásan, ködösen a reggel, kora reggel 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra pedig 21-28 fok közé melegedhet a levegő. Nézzük a ma délben 12 órakor kiadott adatokat, ezek szerint. 17 fokot jelentettek Temesvárról és Aradról, valamint Herkulesfürdőről. 16 fok van Déván és Vajdahunyadon. Nagyváradon szintén 16 fokot mértek. Székelyhídon és Mihályfalván 15 fok van. Szintén 15 fok van a következő helységekben és környékükön. Zilahon, Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Tasnádon, valamint Máramarosszigeten. Nagybányáról 18 fokot jelentettek. A Kincsesvárosban, Kolozsváron 14 fok van ma délben. Maros-Ludason és Tordán, valamint Gyulafehérváron 16 fokot mértek. Nagyszebenben és Fogarason, valamint Brassóban 16 fok van. 15 fok az adat a 12 órakor mért adat szerint Sepsiszentgyörgyről. Székelyudvarhelyen, valamint Székelykeresztúron 16 fok van. Kézdivásárhelyen, Kovásztán és Bereckben 17 fok a déli adat. Csíksomlyon, valamint Ugrapatakán és Balánbányán 11 fok van. 13 fok a déli adat szerint Gyergyószentmiklóson és Ditróban, Maroshévízen és Borszéken 12 fok van. Marosvásárhelyen 16 fokot mértek, Parajdon és Szovátán 17 fok van, a déli adat szerint Besztercén, valamint Szászégenben 16 fokot mértek, Bukarestben 17 fok van. Nézzünk kicsit nyugatabbra is. Budapesten a déli adat szerint 21-24 fok van, Debrecenben 17, Szegeden 19, Pécsett 21, Szombathelyen és Győrben 21 fok van, a gyönyörű Fölvidéken, Komáromban 19, Pozsonyban és Kassán 17 fok a déli adat. Kárpátalján, Munkácson és Ungváron is 17 fok van, végezetül a Délvidéken, Szabadkán 20, Eszéken és Újvidéken pedig 18 fok, a déli ottani idő szerint 11 órakor mért hivatalos adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek fel minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus bejárta a városokat és falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és különféle betegségektől megszabadított. Mária, mellék nevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőjének, Kúzának a felesége. Zsuzsanna, és még sokan mások, akik vagyonokból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvéreim! A mai napon Lukács evangéliumának egy rövid, mégis rendkívül sokat mondó szakaszát hallottuk. Ez a néhány vers bepillantást enged Jézus és tanítványai mindennapi missziós életébe. Első pillantásra talán csak egy egyszerű úti naplónak vagy száraz névsorolásnak tűnik, de ha közelebb lépünk, észrevehetjük, hogy a korai egyház egyik legforradalmibb és legszebb mintáját rejti magában. Jézus nem magányos vándor, és nem is egy elérhetetlen, elszigetelt tanító. Közösségben él és mozog. Ott van vele a 12, az apostolok, akiket kiválasztott, de a szöveg rögtön hozzáteszi, ott vannak vele azok az asszonyok is, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből. Ez a kép gyökeresen szembe megy a korabeli társadalmi elvárásukkal. A korabeli zsidó világban elképzelhetetlen volt, hogy egy rabbi nőkkel utazzon együtt, hogy nőket fogadjon be a tanítványi körébe. Jézus azonban átlépi ezeket a kulturális és vallási korlátokat. Számára az Isten országa nem a kirekesztés, hanem a befogadás helye. Nézzük meg közelebbről ezeket az asszonyokat. Az evangélista 3 nevet említ. Máriát, akit Magdalainak is neveznek, Johannát, Kúzának, Heródes intézőjének a feleségét, és Zsuzsannát. Mennyire különböző hátterű emberek ők. Mária Magdolna a lelki és fizikai gyötrelem mélységeiből érkezett, akiből 7 ördög ment ki. Johanna a társadalmi elit tagja, a királyi udvarból, a politikai hatalom közvetlen közeléből jött. Zsuzsanna és a többiek pedig talán a legegyszerűbb hétköznapi életből. Mégis a Krisztussal való találkozás mindannyiukat egyenlővé tette. Mindannyian megtapasztalták Jézus szabadító, gyógyító és felemelő szeretetét. Testvéreim, ez a szakasz egy alapvető igazságra tanít bennünket. Krisztus követésében nincsenek első és másodosztályú tagok. Nem számít, honnan jöttél, milyen sebeket hordozol, vagy milyen társadalmi státuszod van. Isten előtt mindannyian rászorulunk a kegyelemre, és mindannyian alkalmasak vagyunk a szolgálatra. De mit is tesznek ezek az asszonyok, miután meggyógyultak? Az evangélium azt mondja, vagyonokból szolgáltak nekik. Ezek a nők nem maradtak passzív szemlélők. Nem csupán élvezték a gyógyulás és a szabadulás áldásait, hanem cselekvő részeseivé váltak a missziónak. Felismerték, hogy amiük van, a javaik, az idejük, az energiájuk, az nem csupán a sajátjuk, hanem eszköz Isten országának építésére. Ők biztosították a hátteret, a mindennapi betevő falatot, a logisztikát ahhoz, hogy az örömhír terjedhessen. Gyakran gondoljuk úgy, hogy az egyházban a fontos feladatok csak a szószéken vagy a reflektorfényben történnek. De a mai evangéliumi szakasz arra emlékeztet, hogy a háttérben végzett, csendes szolgálat ugyanolyan értékes Isten szemében. Kedves testvéreim, mi ma hol állunk ebben a történetben? Jézus ma is úton van, ma is járja mi városainkat, a mi utcáinkat, és keresi a szíveket. Mi vajon követjük őt? Megtapasztaltuk-e már az ő gyógyító érintését, amely megszabadít a bűneinktől, félelmeinktől, a mindennapi terheinktől? Ha igen, akkor a válaszunk nem lehet a tétlenség. A hála mindig szolgálatba torkollik. Nem mindannyian vagyunk hivatottak arra, hogy apostolként beszéljünk tömegek előtt, de mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy a magunk helyén, a magunk javaiból és tehetségéből szolgáljuk Istent és vele barátainkat. Vegyünk példát ezekről az asszonyokról. Legyünk bátrak átlépni a megszokott kereteket, legyünk készek megosztani azt, amink van, és tegyünk oda az életüket Krisztus ügye mellé. Mert Isten országa ott épül, ahol a hálás szívű emberek összefognak, és együtt indulnak el az úton Jézus nyomában. Amen.
1: Templi Máté atya gondolatait hallhatták.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai déli magazinunkban. És a mai magazinban elsősorban a fiataloknak készültünk egy témával itt a Szatmári Egyházmegyében. Csapatépítő hétvége lesz, amelyre nagy-nagy szeretettel várják a fiatalokat. Egy picit erről fogunk beszélgetni Csiszár Lóránddal, a rendezvény egyik szervezőjével. Lóri, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy kicsit beszélgethetünk erről, és biztathatjuk a fiatalokat arra, hogy jöjjenek el és vegyenek részt. Mesélnél egy picit arról, hogy ugye nem az első alkalom, hogy ti ilyesmit szerveztek. Mik a tapasztalatok, mik a visszajelzések az előző alkalmakról?
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget. Igen, ez már a 6. alkalom lesz, hogy megszervezzük ezt a csapatépítő hétvégét. Ugye itt mindig az a fő cél, hogy nem feltétlenül, ugye, mint egy lelki gyakorlaton, az ima, meg az elmélyülés, tehát a lelki háttér, vagy a lelki feltöltődés biztosítása a fő cél, hanem inkább az, hogy olyan fiatalokat is picit megszólítsunk, akik nem feltétlenül járnak minden vasárnap templomba, de mégis így csapatban, játékosan szeretnek együtt dolgozni. És ugye hát tapasztalatokat kérdezted, hál' Istennek, hogy minden évben azért ez az ilyen 30-as létszámmal kb. Sikerül megszervezni a hétvégét, ugye plusz-minusz néhány ember, tehát ez változó, és tehát a végén mindenki tehát pozitívan megy haza, és tehát megtapasztalja azt, hogy tényleg csapatban dolgozni nem mindig olyan egyszerű, viszont nagyon hálás, nagyon felemelő tud lenni, mikor egymást segítjük, és ami nagy előnye úgy gondolom ezeknek a csapatépítő hétvégéknek, hogy nem csak játszunk egy játékot, megkapják rá a pontokat, ugye van többféle játék, logikai, ügyességi, akár tudásukra is alapozó, hanem minden nap végén tartunk egy kiértékelőt. Elsősorban ugye ők kisebb csoportban, tehát ahogy be vannak osztva, ők megbeszélik a nap sikereit, kudarcait, elmondják erről a véleményüket, és aztán majd ezt nagy körben ismét átbeszéljük, tehát nem csak úgy magukat emészthetik azért, ha valami nem sikerült, vagy így egymással, ha konfliktusaik vannak, azokat is meg tudják beszélni. Ugye, mert ittenkor ugye, mint bármely sporteseményen lehetnek nézeteltérések, érezhetik úgy, hogy valami nem volt teljesen korrekt, szabályos, úgyhogy erre nagyon próbálunk ügyelni, hogy olyan szabályrendszert állítsunk minden játéknál fel, ami jól látható, jól követhető, mi is, tehát tudjuk ellenőrizni, ugye, mert hogyha ugye több csapatnál egyszerre nem tudunk mindenre figyelni, és ezért szoktuk így beosztani, hogy akkor 2-3 csapat játszik egyszerre, amit tudunk követni, hogy tényleg szabályosan csinálják a feladatokat. És még ami tapasztalat, hogy ugye most augusztus végén volt az ifjúsági táborunk, és ott is mindig kicsit így beviszek néhány csapat építő játékot, ugye ilyen közösségösszerázóként is. Onnan sokan visszaszoktak jönni még a csapatépítőre, mert ott megtetszik nekik egyrészt, másrészt viszont egymást is ugye húzzák, hogy akkor nagy értek, még találkozzunk egyszer, gyűjjünk megint össze. Úgyhogy így.
0: Készültök most az idei hétvégére, amely hamarosan lesz majd itt a Szatmári Egyházmegyében. Mesélj egy picit arról, hogy mivel készültök, mivel várjátok majd a fiatalokat?
1: Hát ugye most a játékokról annyira nem szeretnék beszélni, mert ugye ezek mindig lehet mondani meglepetések, és ezért tehát az évek úgy vannak kidolgozva, hogy ez több éve megy már, tehát hogy négy ilyen csapatépítő hétvégét én már kidolgoztam. Ezt mindig persze finom hangolom az aktuális évben, mert 4 évente azért az ifjúság változik. Tehát ugye aki volt ezelőtt 4 éve, az már idén nem valószínű, hogy fog jönni, mert elment egyetemre, stb. Úgyhogy ezt azért tartom fontosnak, hogy minden évben ugye újdonság legyen. Tehát ha minden évben vagy 2 évben ugyanazok volnának, akkor már nem jönnének, nem lenne vonzó annak, aki még esetleg szeretne bekapcsolódni, mert vannak visszatérő személyek, így 4-5-en, akik szinte mindegyiken ott voltak. Akkor mindig legyen újdonság, tehát ezért ilyen 4 évente változik maga ez a csapatépítő játék, és tényleg azért sem szoktam így erről nagyon beszélni, csak így, hogy témákban, hogy milyen jellegűek, mert vannak benne meglepetések, vannak váratlan fordulatok, amiket úgymond, tehát nem szeretném így előre leülni a point, ha esetleg valaki hallgatja és igen ismeri, de ahogy mondtam, tényleg érdekesek a játékok, változatosak, tehát nem minden tudom tudásra, vagy ilyen vetélkedős, nem mind olyan, hogy akkor szaladni kell, futni kell, mászni kell, hanem tényleg ezeknek a kombináció, és próbáltam a napot is úgy felépíteni, hogy ez, tehát egyik a másika után, tehát különböző jellegű játékok legyenek, ugye nem az van, hogy akkor délelőtt csak futunk, délután csak úgymond ilyen kvízen veszünk részt, tehát mindig próbáltam egy kicsit vegyesen beletenni, hogy mindig így izgalmas legyen, és ne legyen túl fárasztó se esetleg egy-egy tevékenység.
0: Kiket vártok erre a csapatépítő hétvégére? Ugye van egy korosztály megszabva, illetve hát van-e valamilyen hozzájárulás ehhez a résztvevők, hozzá kell-e járuljanak, és hát mondjuk el a helyszínt is, hogy hol lesz és mikor.
1: Igen, tehát Nagyszokondra várjuk a fiatalokat, 15-23 év közöttieket. A dátum pedig október 9-11 között lesz, és a részvételi a 120 lej per fő. Ez ugye tartalmazza a szállást és a teljes ellátást, továbbá a programon való részvételt, tehát minden, ami vele jár. Továbbá idén még, ami úgy érdekesség, hogy készültünk egy kis ilyen a csapatépítő bajnok a kupával, tehát így jelképesen majd, akik a legjobbak lesznek, mert ugye itt a végén, tehát nem csak az van, hogy akkor a legkedvesebb, legügyesebb, legbátrabb, tehát nem ilyen legekre megyünk, hanem valóban, tehát az egyik csapat meg fogja nyerni ezt a hétvégét, és őket szoktuk jutalmazni is kis édességcsomagokkal, de idéntől akkor lesz egy ilyen, hát egy ilyen kupa is, amit nem vihetnek haza, csak úgy jelképesen idén megkapják, tehát hogy a 2026-os bajnokok ők lesznek, és a jelentkezőket pedig, vagyis a jelentkezéseket szeptember 28-áig várjuk. Ezt lehet az ifjúsági irodán, de mindenképp plébános hozzájárulásával, vagyis engedélyével, tehát lehet ezekre az eseményekre úgy, mint mindegyiken részt venni.
0: Ugye itt említetted, hogy azért szoktak jelentkezni, szeretik ezt a fiatalok, és van, aki várja is, ugye visszatérőként. De te mégis mivel bíztatnád most a fiatalokat, akik esetleg most itt vannak velünk, hallgatnak, vagy lehet hallgatják a szülők, a nagyszülők? Miért fontos az, hogy azért fiatalként a sok tendő mellett, ugye iskola, meg ugye nagyon sok minden van, ami lefoglalja a mai fiatalokat, mégiscsak jusson idő az ilyen együttlétekre, az ilyen közös időtöltésekre?
1: Igen, tehát én elsősorban szerintem, ha valaki szeret sportolni, és azért oké, a fiatalok mondjuk, hogy azért annyira nem sportolnak, de lehet a számítógépes játéknál is, ugye, hogy játszanak, ez főleg a fiúknál ugye jellemző, de van most már ugye lányok között is, tehát akik szeretnek játszani, tehát ugye ott is pontokat lehet szerezni, lehet fejlődni, tehát ugyanez a cél itt is, csak itt húsvér emberekkel kell közösen együtt dolgozzunk, játszodjunk, fejlődjünk, pontokat szerezzünk, és tényleg úgy az esemény, vagy maga a hétvége úgy egyre jobban beszippantja az embereket, egyre komolyabban veszik, van, hogy túl komolyan is, de mégis ez így közös interakció a hasonlókorúakkal, ugye a másik, hogy új embereket megismersz, meg új emberekhez kell alkalmazkodni, mert ugye a csapatot azt nem te választod, tehát mi rendezzük, mi alakítjuk ezt, van, hogy kiveszünk embereket, van, hogy beteszünk, tehát hogy picit mindig így variálunk a dolgokon, és tényleg ez egy remek tapasztalat, és én úgy érzem, hogy a jövőben is, hogyha csak egy munkahelyre gondolok, ahol ugye nem biztos, hogy mindegyik munkatársad egyformán lesz kedves a szívednek, vagy egyformán tudtok majd kommunikálni, együtt dolgozni. Fontos már itt egy ilyen tapasztalat, hogy igen, hogyan is működik csapatban, hogyan kell dolgozni. Lehet különböző nézőpontjaink vannak, lehet teljesen más az egyéniségünk, a meglátásunk, mégis egy cél érdekében, tehát fontos, hogy együtt cselekedjünk és együtt gondolkodjunk, és hogy inkább előre vigyük egymást, mint hogy lehúzzuk, mert az egyéni eskedés az a csapatjátéknál nem kifizetődő soha.
0: Akkor én arra biztatom a fiatalokat, hogy vegyék a bátorságot, és jelentkezzenek, és vegyenek részt ezen a programon, hiszen ugye közel 3 nap együttlét, sok-sok játékkal, együttléttel, imával, szentmisével, és sok meglepetéssel, ahogy te mondtad, érdekes programokkal biztatjuk a fiatalokat, hogy jelentkezzenek. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit beszélgethettünk erről a programról is. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy meghallgattak minket. Az elmúlt percekben Csiszár Lóránddal beszélgettem. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elröpült a mai déli magazinunk ideje, és nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan udvarhelyre kapcsolunk, ahonnan a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzuk, majd imádkozzunk a békéért is. A zenés köszöntőt követően pedig 14 órától Zalder Éva Mária, Angyalok citeráján című műsorát hallhatják. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, majd a Medjugorje üzenet után ima szándékfogadás, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzér imája lesz hallható itt a Mária Rádióban. Dicsérjétek az Urat, ez Boldizsár Ferenc atya műsorának a címe, mely 15 óra 20 perckor veszi kezdetét, 16 órától egy újabb rövid tanúságtételt az igézőt hallhatják, majd Tibor atya mai katekézise kezdődik. A Vatikáni Rádió hírei után Kolozsvárra kapcsolunk a Szent Mihály templomba, ahonnan 17 órától szentségimádást, majd 18 órától az ünnepi szentmisét közvetítjük. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott délutánt és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szent Lélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
1: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lánga áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szöntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Drága Jézusom,
1: add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Dicsőség az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. A világban végbe menő változások, a sok fájdalom, a gyász, a háború, az éhínség, a nyomorúság, békért kiállt a világ. Imádkozzunk együtt a világ békéért, a bűnösök megtérésért, és minden fontos szándékért. Imádkozzunk együtt, hogy a szívekben, különösen a szívekben béke legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a te dicséretedet. Amen.

0: Isten megszüntet majd minden háborút, és béke lesz. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Istenünk, a sokféle bajból hozzád kiáltunk, háború, éhínség, nyomor. Add éreznünk, meg mindnyájon, boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket gyászolják a háború okozta fájdalmukban. Áld meg az édesanyákat, hogy a Szent Szűz példájára és közbenjárására megerősedjenek hivatásukban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add Urunk, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvösségéért szenvedő Krisztusoddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Istenünk, könyörgésünket, amelyeket azokért terjesztünk eléd, akik a háború, az éhínség, az öldöklés miatt halnak meg, különösen az ártatlanokért és a gyermekekért imádkozunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, gyógyítsd meg a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk a világ békéért. Áldott napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. 2026. szeptember 18-án a Zenés Köszöntő című műsorunkban. A mikrofonoknál
1: Bíró Éva,
0: Simó Katalin és technikai munkatársunk Józsa Ferenc nevében is. Kedves hallgatóink, éljenek a lehetőségekkel, hogy a mai nap névnaposait köszöntsék, születésnaposokat, barátjaikat, ismerőseiket, és bármilyen fontos eseményt ünneplő barátjukat, ismerőseiket. A mai napon a Kopertinói Szent József, Diana és Titus névnapok vannak. Kedves hallgatóink, köszöntsék ismerőseiket, és hívjanak bennünket, hogy
1: a 0259-420-555-ös, 0359-420-555-ös számokon üzenetet írhatnak a 0758-420-555-ös telefonszámra. Webcímünk www.mariaradio.ru, úgyhogy erre a címre is küldhetnek üzeneteket és jó kívánságaikat.
0: A jó kívánságaik mellé csatolhatnak kért éneket, amik az ének és dallistánkon szerepelnek, Lakner Sándor előadásában Ó nagyasszony, a második László Attilától Emlékezzél meg az Úr jóságáról, a harmadik Jézusomnak szívén, a negyedik Sihe Jenő előadásában Múlnak az évek, és az ötödik szám a Kegyelmed rám talált a Golgota dicsőítéstől. Kedves hallgatóink, éljenek is ezzel a lehetőséggel, köszöntsék szeretteiket.
1: SMS-ünk nem érkezett egyelőre.
0: Betelefonálunk sincsen. Én akkor megragadom az alkalmat, hogy köszöntsem kedves barátnőmet, komasszonyomat, aki holnap fogja ünnepelni születésnapját, Ince Józsefné Piroskát, Hadnagy Piroskát. A Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és jó egészséget adjon neked és családodnak is. Én a László Attila Emlékezzél meg az Úr jóságáról cím éneket választottam. Ha nem lesz üzenetünk, vagy betelefonálunk sem, akkor megkérem Ferikét, hogy tegye be, játssza be. Hallgassuk nagy szeretettel László Attilától Emlékezzél meg az Úr jóságáról című éneket.

0: Köszöntjük újra nagy szeretettel a kedves hallgatókat a Zenés Köszöntő című műsorunkban. Kedves hallgatóink, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a mai névnaposokat köszöntsék. Diana, Titus és József nevűek ünneplik ma névnapjukat, de kedves hallgatóink, köszöntsék a születésnaposokat, ismerőseiket, akik bármilyen számukra fontos eseményt ünnepelnek a mai napon, vagy a következő napokban. Hívjanak bennünket vonalos.
1: Igen, a 0259-420-555-ös és a 0359-420-555-ös telefonszámokon, üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös számra küldhetik el. Én megragadom én is az alkalmat, akár csak a kedves munkatársam, hogy az Edit nevű hallgatóinkat köszönteném, ugye 16-án volt Edit napja, hát elsősorban a húgomat köszöntöm ez alkalommal. Isten éltesse sokáig egészségben. Gergely Editet köszönteném Oroszhegyben, és egy volt gyerekkori patásnőm és barátnőm, hát nagy barátnőm volt valamikor a kisbácsi iskolában, Márton Editet, nem tudom, hogy hallgassa, de hát hogyha tolmácsolják neki majd az ismerőseink, rokonok. Hát én a
0: Lakner Sándortól van még megmaradva az Ó nagyasszony, igen. Jézusomnak szívén múlnak az évek sielyenő előadásában.
1: Akár ez is nagyon jó szerintem. Múlnak az évek, igen.
0: Múlnak az évek sielyenő előadásában. Akkor azt kérjük Ferikétől, hogy tegye be a következő pillanat. De van egy betelefonálunk, őt hallgassuk szeretettel. Köszöntöm.
2: Halló.
0: Igen, köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen.
2: Én szeretném köszönteni Edit napja alkalmából leányamat, Tusnád Fürdőn Kovács Editet, menyemet Csíkszentkerályon udvari Editkét. Mindkettőjüknek kívánok minden elképzelhető jót, szépet, a Jóisten éltesse sokáig családjukkal együtt. Szeretném, ha betetszik tenni azt a Lakner Sándor énekét.
0: Jó, a
2: lehet.
0: Jó, most fog következni a sihelyenőtől, és a következő utána akkor az lesz az Ó nagyasszonyunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi is, hogy tetszett.
2: Áldott szép napot kívánok önöknek.
0: Köszönjük viszont önnek is, és a köszöntötteinek is. Nincs betelefonálunk.
1: Üzenetünk sincs.
0: Üzenetünk sincs. Akkor Ferikét megkérjük, hogy a múlnak az évek sielyenő előadásában tegye be és hallgassuk nagy szeretettel. Küldjük minden Edit és mai névnaposainknak is.

0: mindenkinek. Telefonálunk is van, köszöntöm szeretettel. Mindörökkemmen.
1: Nyitomnak szívén, az özénekkel szeretnék köszönteni önöket, kérdém után. Önöket Mári Rádió összes munkását, a bátyját, a drága szüzönök, illetve szemét, áldásos munkájukat, és sok születésnapot kívánok mindnyájuknak, mindenkinek, és felajánlom a gyermekeimét, unokáimét, dédunokámat, proszidjaimét, testvéreimét, négy testvéremét, családjukkal együtt, a sok betegét, a jóságos jóisten szegélyemét, családjukkal együtt, türelmet, gyógyulást a betegeknek, további áldott napot, és a jóisten adjon sok születésnapot, önöknek is támogassák, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és köszönteni. Hallgassa meg ön is, az előző betelefonálónk kérte a Ó Nagyasszony Lakner Sándor előadásában című éneket. Fogadják nagy szeretettel. Nincsen se SMS-ünk, se betelefonálunk.
2: Igen, de én ugyanakkor Benedek Jóska bácsit köszönteném. Ő jutott most eszembe. Igaz, hogy a József napját az március 19-én
0: hát, ha most is
2: ismerőseink. Igen. És akkor őt köszönteném. Van egy betelefonálunk is közben.
0: Halló, köszöntöm. Megszakadt. Akkor hallgassuk meg. Szeretettel, Ó Nagyasszony, Lakner Sándor előadásában.

köszöntjük és el is köszönünk a kedves hallgatóktól. A Zenés Köszöntő című műsorunk volt, és most már lejárt. Nagyon szépen köszönjük, akik hívtak vagy írtak SMS-t. A Jóisten áldja meg Önöket és minden névnapos születésnapot ünneplő kedves hallgatót. Egy szép délutánt kívánunk, és elköszönünk. Bíró Éva, Simó Katalin és József Ferenc technikai munkatárs nevében is áldott szép délutánt kívánva köszönünk el Önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A békéhez nem bombák kellenek, hanem jó akarat és emberi együttérzés, mondotta egykor Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus. Viszály, ellenségeskedés, harc, fegyveres küzdelem, háború, ezek a fogalmak, mióta az ember öntudatára ébredt, folyamatosan meghatározzák életét. 5,5 ezer év leforgása alatt több mint 15 ezer háború, fegyveres konfliktus és csupán 300 béke év volt. Szeptember 21-én a béke napját ünnepeljük, de vajon beszélhetünk-e manapság békéről? A II. Világháború befejezése óta nem volt egyetlen olyan nap, amikor valahol a Földön ne folyt volna valamilyen fegyveres küzdelem. Napjainkban a Föld lakosságának egyharmada háborús körülmények között él. Az 1990-es években körülbelül 100 fegyveres konfliktus zajlott szerte a világban, közel 100 ország részvételével, melyek megközelítőleg 9-10 millió ember halálát okozták. A béke nemzetközi napját 1981-ben az ENSZ közgyűlése iktatta határozatba, melynek értelmében minden év szeptemberének 3. kedje az emberek és nemzetek közti békének állít emléket. A történelemben vannak olyan események, amelyekre hosszú-hosszú ideig emlékezhetünk. Ilyenek a háborúk. Radnóti Miklós, magyar mártír költő, szegedi egyetemi éveitől kezdve folyamatos kapcsolatban volt a piarista szerzetes, költő és egyetemi tanár Sík Sándorral. Mindketten nagyra tartották az emberi értékeket, mélyen vallásos és tiszta költőként tartjuk őket számon. Az ártatlanok szenvedése a felvilágosodás óta újra és újra próbára teszi a teológiát, melynek a kereszténység előtti problémája folyamatosan új válaszra kényszeríti a világban lévő rossz jelenléte. Mindkét költő sok tragédiát megért sorsa erre a számos más téma mellett, keresi a kérdést, erre tereli a figyelmet. Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te. Forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papols, acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról, de jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március, most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó. S kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kézdió. S aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag, gyereksereg visong a réteken, zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé. S fejünk felett surrog és csivog, a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

Bármennyire is élne a munkatáborban elhurcolt és végül meggyilkolt Radnótiban, a vágy, a béke, a jó hír, a szelíd Jézus élmény iránt, mint a Lapszéli jegyzetek Lukácshoz című versében, a kór a Biblia harcos hangjait kényszeríti ki belőle. Habakuk prófétát idézi, s véle Ézsajást, az örökké lángoló, tetőpontra hágó prófétai dühöt. Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Részlet. Városok lángoltak, robbantak a faluk. Légy velem, szigorú Habakuk! Kihűlt már, fekete a parázs. Bennem még láng a lég, a tüzes harapás. A Radnóti versek figyelmes olvasója elgondolkozhat azon, vajon mi késztette a sokat szenvedett, elgyötört Radnótit 1943. júniusában arra, hogy Kolumbusz című versében a megérkezést, a révbejutást, mint valami nagypénteki varást érzékítsen meg, hogy higgyen abban, hogy minden rossz és borzalmas háborús élmény ellenére a keresztény ember számára létezik a révbejutás. Létezik üdvözülés. Radnóti Miklós, Kolumbusz. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Így kezdte régen, s most nem ér rá naplót írni. A könyvben széllapoz, ott hagyja. Másra gondol, fölötte vad, feszes, nagy karmú ég dorombol. Kolumbusz szétvetett lábakkal áll az ében, négy lázadó kuporg az árbocok tövében, s hintál a nagy hajó, és zeng a sok vitorla. Tévedne, Rodrigo? Lehet. S szűk lesz a torka. De hát a fűcsomók nem föld közelt mutatnak? És láttam én magam, madárraj szállt nyugatnak, tegnap meg egy galamb. S föld, föld, üvölt a hang. És péntek volt. Két óra, és sötét a hajnal. Laudétur, mormolták, s álltak levett kalappal. 1916-ban jelent meg Sík Sándor kötete, amely Harangszó a viharban című ciklusa háborús verseit tartalmazta. Földindulás című versében a háború borzalmaival találkozunk, mint Radnóti költészetében is, ahol csak a békében és az isteni gondviselésben vetett hit segíti a keresztény embert, a keresztény embert, hogy Ady Endre szavaival ember maradjon az embertelenségben. Földindulás van, édes feleim, ropog a vén föld korhat gyökerében. Rőt láng a lég körül a szemhatár, véres villámok csattogó tüzében. Mindenfelől döbbentő vad sikoltás, bódult fülünkben rettentő riad. Csit feleim, én feleim, a kéz mozdult meg a talpunk alatt. A kéz mozdult meg, az örök tenyér, amin eddig oly csendesen aludtunk. Amin e föld, e vén üveggolyó békés játékban futkosott alattunk, melynek a föld ezernyi hangya népe izzadva nyűtte nyüzsgő útjait. Én feleim, nagy óra jött, amaz erős megrázta ujjait. Megrázta ujját, így szól az erős, vérrel, villámmal, írtó fergeteggel. Szűnjék a nyüzsgés, álljon el a kéz, föl a magasba a szédült fejekkel. Bömbölni ágyuk,
szűnjenek egy percre. Láng, megszakadj! Népek, némuljatok! Ti nemzetek! E kéz erőse? Mondani akar valami nagyot. Isten mindig mondani akar valamit az embereknek, csak az a baj, hogy ezek nem mindig veszik észre. Béke, külső és belső, emberi és isteni béke örök témák a költészet számára.

Tóth Árpád 20. századi költünk elégiái, az élet értékéről, apró szépségeiről, de legfőképpen a felhőtlen nyugalom és szabadság utáni vágyról, a háború egyértelmű elítéléséről szólnak. Az elégia egy Rekettye bokorhoz című verse egyetlen alapképre épül. A rekettye virág olyan, mint egy kis hajó. Ebből az apró hasonlatból, ami alig is hasonlat, inkább csak költőhöz illően szabatos, természet megfigyelés, ebből fejlődik az emberiség új özönvizének látomása, az emberhajók katasztrófája, a hajókép millió változata. Elnyúlok a hegyen, hanyat a fébe fekve. Stömött aranydiszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye. Sok, sok ringó virág, száz apró légi sarka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből még felér búsajkamra a sóhaj, vihar már mindig az, váratlan sokú rész, s megreszket az egész szelíd aranyhajtán. De ez a látomás nem fejlődik ki a sarka. A virág a hajó, az ember meg lomha óriás. Még lomha óriás. Akinek leheletétől megreszket az egész aranyhajóraj, s akinek lelke bányáiból a búvi hedere kereng fel. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén. Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvi hedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok, s sűrű napsugár, forró aranyverése, gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog. Méz s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testelen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, mondja a költő. Az emberiség önmagát pusztítja el. S a záró résszel, az ember utáni csend, az ember utáni béke ígéretével eljutunk a vers üzenetéhez. A költő azt állítja, hogy csak az emberiség kipusztulása után lesz béke a világon. Tóth Árpád verse 1917-ben íródott, az első világháború harmadik esztendejében, és teljesen világos, a költő már-már atomapokalipszist látó háború gyűlölete és megrendítő béke vágya. De ha nem ismernénk a dátumot, akkor sem esnénk egy pillanatnyi tévedésbe sem. Hallottunk már sokkal súlyosabban káromló szavakat az emberi fajról a magyar költészetben. Hallottuk már, hogy az ember faj fáj a földnek. És tisztában vagyunk vele, hogy keserű orvosság is gyógyít. Csak éppen ellenző módszereink túlságosan durvák ahhoz, hogy a keserű mű gyógyító útját követni tudnák az emberi szervezetben. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vas szöge szorítja össze testén, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágy öbölben ringatni búját esté. Bár fájó szögerit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó törött vagy undok kabzsibárkák,
kiket komiszvitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vérskönny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény ember hajójé. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, ki boldog ararát várhatna, tiszta nójé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepély, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájó ősanyag. Immár a kinnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyű béke. A virágból szabott hajó mégsem győzelmet emel föl jelvényként, hanem békét. S ha mégis győzelmet, akkor egyetlen fajta győzelmet, a befejezés sikerét, a költő győzelmét az anyagon, a pusztulás látványából szűrt, élni segítő hitet és szeretetet. A béke nem kintről jön. A béke bentről irányít. Kis Szent Teréz imája a belső békéről szól hozzánk. Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tud, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké. Jékeli Zoltán, Álom a békevárosáról című verse így határozza meg ezt az állapotot, amely után annyian sóvárgunk. Bár volna valahol egy meseváros, ezernyi tornyú, égverő falu, körös körül két tengerrel határos, város, melyből nem lesz por és hamu. Csodás nép lakja, csupa halhatatlan, szerelmet és halált nem ismeri. Úgy élnek ők e mesebeli katlan ekói közt, s életük isteni. Én téged oda menekítenélek, mint angyalok, éljél örökre ott. A meseváros létezik, és reméljük mindannyian oda találunk egyszer.

Reményik Sándor gondolataival búcsúzom mára. Reményik igazi költői lélek. Nem lehet elgondolni olyan értéktelen semmit a világon, amire rá ne tudná borítani Salamon templomának minden pompáját. Hát még ha ez a valami a belső béke fogalma. Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. Széthúzó erők erős egyensúlya. Mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó. Szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép. És a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindenekhez, a békehez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent. Csend. Isten hozott. Isten adjon a világ számára békét. Vigyázzanak magukra és egymásra. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Júdást és Pétert vettük a tegnap és a tegnap előtti műsorainkban, hogy hogyan is volt nekik az igazi megtérésük, mármint Péternek. És tovább megyünk szentírási alakokkal ugyanebben a témában, tehát abban maradtunk el, hogy a zsidó nép, az izraelita nép is hányszor az Úr ellen fordult, az Úr mindig irgalmas volt, megkönyörült, amikor látta, hogy ők is visszatérnek hozzá. És Péter is így, Péter életében is így történt, és a következő az Dávid, ha úgy néz is ki, hogy Isten elrejtette az arcát előlünk, hányszor olvassuk a Zsoltárban, hogy ne rejtsd el orcádat előlem, és szólj hozzám, mert ha néma maradnál, hasonló lennék a sírba szállókhoz. Tehát megtapasztalta nagyon sokszor a Zsoltáríró, hogy Isten egyszer csak megszólal, vagy a prófétán keresztül, vagy az ő igéjén keresztül megszólal, megmutatkozik a körülményeiben is, és hányszor engedte látni a szellemi szemeinek előre Krisztust, hiszen sok proféciát írt Dávid is Krisztusról, és mindjárt a második jó példának hadd állítsam ide Dávidot. Dávid nagyon küzdelmes életen ment át. Volt, amikor a saját bűne miatt volt nagyon mélyen, volt, amikor nem ő volt az oka, mások bűne miatt kellett menekülni, szenvedni, de el tudta fogadni Isten kezéből. Volt egy eset, amikor ő vétkezett, amikor megszámláltatta a népet, és Isten törvénye szerint nem volt szabad megszámolni a népet, mert az csak Isten kellett, hogy tudja a népnek a számát. Nem kellett, hogy az emberek megszámlálják, mert akkor a királynak a szíve abban bízik, hogy milyen sok katonája van. De Dávid megszámoltatta. És amikor Joáb hazajött és beadta a számot a királynak, akkor megsebződött a szíve. Akkor azt gondolta, hogy most mit kezdek én ezzel a számmal? Most mitől jobb, ha tudom, hogy mennyi? Úgyis az Úré a had, és akkor odaküldte az Úr Gád prófétát, és azt mondta, mondd meg Dávidnak, hogy elődbe adok három dolgot, válasz magadnak. 7 évig tartó éhínség, 3 hónapig bújdossál ellenségeid elől, vagy 3 napig dögvész lesz az országodban, tessék, válasz. Valamelyiket a három közül adom, mert ez a bűn nem maradhat büntetés nélkül. És akkor Dávid a következőt mondta, felette szorongattatom, de hadd essünk inkább az Úr kezébe, mint emberek kezébe, mert nagy a te irgalmasságot. Értjük Dávidot, még ha fenyít az Úr, még ha most nyilvánvalóan ítél az Úr, akkor is azt mondja, a te kezedbe essem, mert az emberek lehetnek irgalmatlanok, de a te irgalmad igen nagy. Jól tudta Dávid, hogy nagy az Úr irgalma, és mindegy, ha jön a dökhalál, ez azt jelentette, hogy az Úr kezébe esni, ne az ellenség üldözze, hadd jöjjön a dökhalál, a ragálybetegség, a pest is, ami nem válogat, nincs ember hatalmában, hogy válogasson, hogy ki hal meg, ki nem. Hadd essem az Úr kezébe, mert nagy a te irgalmad. És nagy is volt az Isten irgalma, nagyon nagy volt, mikor jött az öldöklő angyal Jeruzsálem felé, látta Dávid a kivont kardot az öldöklő angyal kezében, és akkor azt mondta, Istenem, én vétkeztem, engem pusztíts el, de ezek, mint a juhok, olyanok nem vétkeztek. És akkor nem ő akart az életének véget vetni, Isten kezébe akart esni. Akkor Isten azt mondta, elég, elég az öldöklésből. Ott azon a szérűn, ott áldoztak az Úrnak, ott, ahol az angyal megállt, az oltárt épített neki, és ott áldoztak az Úrnak, és ez egy nagyon fontos hely lett. És Dávid zsoltárai közül van még, sok szép zsoltárt írt még erről. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz az ének szavait azon a napon mondotta, amelyen ugye megszabadította őt minden ellenségének kezéből, a 18. Zsoltár első 11 verse, ezt érdemes elolvasni. Tehát a halál kötelékei vettek körül, mint az áradat, mint a nagy vizek, úgy borították el az istentelenség árjai. Volt kétség, volt szomorúság, volt szorongatás, volt ellenség, volt a szívek vádolása a bűnei miatt. Sok-sok minden rossz volt Dávid életében, de Dávid olyan volt, hogy az Úrhoz kiáltott, és tudta, hogy akkor megszabadulok. Így van megírva,
az új szövetségben is. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmarad. Ilyen nagy az Istennek a kegyelme. Ott van Izrael népe, és Izrael népében azt láthatjuk, amit olvastunk, hogy nagy a te irgalmasságod, és irgalmasságod szerint nem hagytad el őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Hát innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, a mikrofonoknál
1: Bíró Éva,
0: Simó Katalin és Józsa Ferenc technikai munkatársunk nevében is. Az irgalmasság rózsafűzére előtt fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hívjanak kedves hallgatóink, és mondják el ima kéréseiket, ima szándékaikat, hogy kikért és miért is szeretnék fölajánlani az irgalmasság rózsafűzérét. Hívjanak bennünket
1: a 0259-420-555-ös, 0359-420-555-ös számokon. Ima szándékaikat üzenetben is átküldhetik a 0758-420-555-ös számra, és interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.ro címen és az ima szándékok menüpont alatt.
0: Kérjük a szűzanya közbenjárását Szent Fiánál, imáink meghallgatásáért. Imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, minden hallgatójáért és támogatójáért. A pápa szándékára, a békéért, világbékéért, békét szíveinkben, békét a családjainkban, papjainkért, papi hivatásokért, betegekért, gyógyulásukért és halottaink lelki üdvösségükért. Köszöntök is egy betelefonálót, halló?
2: Dicsértessük Jézus Krisztus.
0: Mindenre kemmen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom saját magamnak is, egész betegnek, és az ápolóknak, és a takarítónéknek ezt felajánlom az egésznek. És akkor az egész betegeknek, és a háborúnak szünetségét, és maga, a papokért magamnak is kell. És akkor az egész Mária Rádiónak is felajánlom. Imádkozzunk együtt.
0: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Mindenekkel amen, maradjon velünk az imában is.
1: Minden imát és szentmisét felajánlok az elhújt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Minden imát és szentmiséket felajánlom Iluska tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg Uram kérésem, mind a két ima szándékot udvarhelyről írta egy kedves hallgatón. Köszönjük szépen, imádkozzon velünk együtt, kérem. A heti rózsafűzért és a szentmiséket felszeretném ajánlani elhunyt édesanyám és édesapám és a nagyszüleim és leánkám lelki üdvéért. A drága Jóisten bocsássa meg bűneinket, adjon örök nyugodalmat nekük, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Telefonálót köszöntök, halló? Halló?
3: Halló?
0: Igen, tessék mondani, élőben tetszik lenni. Halló?
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kemmen.
3: Rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért, az egész halottakért, halottaimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a család békességért, a két unokámért, hogy az ága jó Istenem adjon nekik örömet, egészséget az életükbe. És az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, hogy térjenek a drága jó Istenhez, az Úr Jézuskámhoz. Dicsértessék az ágó Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. Maradjon velünk az imában is.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért a családban és a közösségben. Marosvásárhelyről írta egy kedves hallgatónk. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani unokámért, aki nem fogadott szüleinek. Tudom én, hogy nehéz ez a kamaszkor, de a Jóisten segítségével minden megváltozhat. Egy mindennapos hallgató írta Váradról. Kérem, imádkozzon velünk együtt a kedves unokájáért és a családért. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani testvéremért, aki haragban van a szomszédjával. Egy aggódó testvér voltam Váradról. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért. Váradról írta nekünk egy kedves hallgató.
0: Betelefonálod, köszöntöm. Halló?
4: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindenre kell.
4: Az irgalmasság rózsafüzérért a szentmiséket fel szeretném ajánlani a férjem lelke üdvé, édesapám lelke üdvé, a Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom a hozzám tartozó összes holotté, felajánlom önmagami, édesanyámnak a lába gyógyulása, egy türelemé, az ő egészségé, felajánlom a fiamé, a menyemé, az unokámé, külföldön dolgozó unokámé és feleségé, hogy Isten adjon erőt, egészséget tudjanak dolgozni. Felajánlom testvéreimé, sógoraimé, az ők családjuké, a világ béké, a Mária Rádió fennmaradásáé, és a hozzám tartozó összes halotté, a tisztító tűzben szenvedő lelkék és a papjainkért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A rózsafüzért felajánlom fontos szándékért, köszönöm szépen az imáikat, kérem imádkozzon velünk együtt. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani anyosomért, akit holnap helyezünk örök nyugalomra. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. A rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért fájdalmai enyhüléséért, családi békéért. Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom a család.

0: velünk együtt. Imád szeretnék kérni a műtétem sikeréért, kérem a Szűzanyja oltalmát erre.
1: Telefonálót köszöntök, hallom.
2: Mária Rádió?
1: Igen, tessék mondani.
2: Üdvözlöm, az előadásba szeretnék bekapcsolódni.
1: Így van, itt van az előadásban, tessék mondani az imakérést.
2: Köszönöm, a mai rózsafűzért föl szeretném ajánlani drága jó nagymamám lelki üdvéért, jó Irmának a lelki üdvéért, valamint gyerekem, édesanyám és az összes barátom lelki békéért és egészségéért. Hálás köszönettel, jó Isten áldjon mindenkit, köszönöm szépen.
1: Mi köszönjük, hogy hívott, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt az ön szándékaira is.
0: A mai rózsafüzért felajánlom a férjem lelki megtisztulásáért, megtérésért, békéért a családban és a gonosz távozásáért. A mai rózsafüzért és imád felajánlom a kapott kegyelmekért, a családomért, az elhunyt nagyszülőkért és rokonokért.
1: Köszöntöm a betelefonálót, halló!
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Mai szent úrosokat és szentmiséget felajánlom a halálból a kapott kegyelmekért a jó Istennek. Tovább a imád kérek több fontos szándékét, Mária rádió tagjaiért, vezetőiért, működését, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyért, Svájcba. Betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, összakaróinkért, és nem utolsó sorban a rossz és a rossz tevők átávozásáért. Isten vizes, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután tagjon őst.
1: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni önnek is egy áldott délután, de maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt.
0: Az összes imád és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom édesanyám egészségéért, lábagyógyulásáért, családomért, egészségemért, cukorbetegségem és a lábam gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned, minden imád, szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából, családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást kívánva. Jézusom, bízom benned.
1: Köszöntöm a betelefonálót, hallom. Halló?
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzért felajánlom a kapott kegyelmekét, testi lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, három fontos ügyem megoldásáért, a gonosz távozásáért, az igazság kiderülését. Jézusom, bízom benned, a közös ima reményem, egy állandó hallgató és támogató. Isten fizess, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, de maradjon velünk. Imádkozzunk együtt.
0: A heti imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága férjem lelke üdvéért, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, nyugalma legyen, csendes emléke áldott, mindig szívünkbe élsz, imádkozik ért a családja. Isten fizesse mindenki imáját, kérem imádkozzon közösen velünk. Imád kérek unokámnak az internátban egy jó helyért és jó közösségért. Minden imát és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevébe, udvarhelyről írta egy kedves hallgatónk. Minden imát és szentmiséket felajánlok Fábián Teréz és Bálint Mati lelki üdvökért. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevébe, Betlen falváról írta kedves hallgató. Ugyancsak Betlen falváról és ugyanaz a kedves hallgatónk, minden imát és szentmiséget felajánlom Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvéért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe.
1: Telefonálót köszöntök, halló! Itt
5: tetszik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Hálamot szeretném kifejezni a Jóistennek a jó orvosi eredményekét, testvére meg a kislányom eredményeit. Imádkoznánk a halottaink nyugalmáért, önökért, hallgatókért, egész családunkért. Isten fizessen.
1: Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni, és maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt hálából.
0: Imád szeretnék kérni a műtétem sikeréért, kérem a Szent Szűz oltálmát és megsegítő kegyelmét Szatmáról, imádkozik velünk egy kedves hallgató, lányom és családja egészségéért, imádkozom, hogy kapjon a képesítésének megfelelő munkát, egy édesanyja, imádkozik velünk együtt.

0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik velünk együtt. A rózsafüzért fölajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imátokat, imádkozom velünk együtt közösen. A mai imákat, de van egy telefonálunk, hallgassuk meg.
1: Köszöntöm a telefonálót, hallom.
2: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindenekkel.
2: A lányom gyógyulásáért kérem ezt a
1: irgalmasság rózsafűzérét.
2: Irgalmasság rózsafűzérét ki, súlyos betegségben szenved, és jó orvosi eredményekért, mert már régóta beteg is, kérem, hogy az imád mindenkiért, és köszönöm mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen. Imádkozzunk együtt a gyógyulásért.
0: Hidegségről írja egy kedves hallgatónk az ima szándékokat, a mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, jó Isten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért és a gonosz távozásáért. Imád kérek gyermekeimért és egy párkapcsolat helyreállásáért, Istenem segíts meg.
1: Egy újabb betelefonálót köszöntök, hallom. Köszöntöm, hallom.
3: Halló, igen.
1: Élőben tetszik.
3: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, békességéért, szeretetéért, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki tüdvéért, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Szeretesség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, hogy imádkozzunk együtt, és ezzel le is járt az ima szándékra szánt időnk. Maradjanak velünk, hamarosan imádkozzuk együtt az isteni irgalmasság rózsafűzérét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Székely-Udvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Megkérjük, imádkozzanak velünk együtt, mondjuk el közösen az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Ez az ima enyhíti Isten haragját, kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szentelt

0: őknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned,
3: szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
3: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot, indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
3: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik ma önökkel voltak.
2: Bíró Éva.
1: Pál Ferenc.
3: Simó Katalin és Józsa Ferenc technikai munkatársunk nevében is egy áldott szép délutánt kívánva búcsúzzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretett jó hallgatók, kedves testvérek, az öröm súlyáról papnak lenni napjainkban elmélkedtünk előző adásaimban, Père François Pothez atya írása alapján. Ez a paptestvér egy idősebb paptestvér, aki a fiatalabb paptestvérnek, Benoátnak írja a leveleit, és ebből készül a könyv. A papság különböző dimenzióit, témáit járja körül. Előző adásomban a papi tisztaságról elmélkedtünk, ma pedig a pap, mint lelki atya, lelki apa témakört fogjuk körbejárni. Olyan jó értés volt, 10 éves papként voltam misszióban a gyimesekben, és ott mindig lelki atyáztak, a hétköznapokban is, a találkozásainkban is. Székelyföldön inkább papbácsiznak, így kedveskednek a fiatal papnak is. Eleinte még mosolyogtam is, hogy hát én még legény ember vagyok, és mégis papbácsi. De aztán olyan jól esett, mert éreztem ebből a híveknek a felém áradó szeretetét, megtisztelő megszólítását. És a gyímesekben, a csángóknál van egy szép szó, lelki atya. Ezt más katolikus területeken általában a gyónásban szoktuk kimondani, hogy lelki atyám, többünre nem emlékszem, de ők a hétköznapokban is lelki atyának szólítják a papot, és ebből kivilágzik az is, hogy mit látnak ők a papban. Lelki atya. Ő egy olyan ember, aki lelki ember, aki az atya elé visz bennünket, ő a mi apukánk, ő a mi lelki gondviselünk, lelki táplálunk is. Lelki atya. Nagyon tetszik ez a szó. És nem tudom, hogy tudjuk-e gyakorolni ezt, találkozunk-e paptestvérekkel, de úgy merjük ezt mondani a paptestvérnek, vagy a papnak, amikor megszólítjuk, hogy lelki atya. Hogy ne egy barátot, ne egy társat lássunk benne, ne egy személyt, hogy na a pap. Nálam így mondják a faluba, hogy a pap. Itt nincs se lelki atya, se pap bácsi. Itt a pap. Ezt mondta a pap. Megyünk a paphoz. Jön a pap. Így kiabálják a gyerekek az utcán, akik én kacagom, hogy na jön a pap. Otthon mit hall a gyermek, azt mondja ő is kihangosítva. Nem csak itt a órákon, hanem a mindennapokban is. Vagy hogy bízik-e a papban, vagy ellenség a pap, amikor jön a pap a fekete ruhával, elfut-e, mert fél tőle, vagy odafut, és horribile diktum megöleli a papot, hogy na, pap bácsi. Különösen ez van most itt egy fogyatékos leány a híveim között, az mindig odafut, nem tudják leszedni a hívei se rólam, fut oda és ölel meg. Nem hosszan, röviden, úgy mentegetőznek a szülők is, de mondtam, hogy hagyják. Ő így tudja kifejezni a szeretetet. Vagy miközben a szentmisén is a hívek között jár, megsimogatja őket, vagy akit szeret, valahogy a testi érintés az olyan fontos neki. Ő ezzel tudja kifejezni a szeretetet, vagy a bátorságát. Úgyhogy ez egy alapvető ösztönünk, sajnos, hogy a mai világunkban és az erkölcstelen világunkban sokszor félreértető egy-egy mozdulat, de ez alapvető ösztön és alapvető késztetés, hogy az ember megölelje, akit szeret, vagy megérintse, kezet fog, kézfogás erről szól. Akit nem szeretünk, annak nem adjuk oda a kezünket. Ugye nem érintjük meg. Vissza is lehet utasítani a szeretetet. Távol lehet tartani magunkat. Na hát a megszólításainkban is azért nagyon látszik, hogy kit szeretünk és hogy szeretjük. Amikor vagányságból a fiatal így szólított ezelőtt 20 évvel az anyját, hogy Mutter vagy Vater, ugye ez a német kifejezés, úgy begyűrűzött a szlengbe és a fiatalok szóhasználatába. Hát volt olyan szülő, aki megengedtes volt, akitől olyan taslit kapott a gyermek, hogy te akármit mond a barátnőd, vagy akárhogy szólítják egymást a társait, itt itthon tisztelettel beszélsz, édesapa, édesanya. És nem felhígítjük, hogy a szót, hogy apu, anyu, mert ennek nincs az a tisztelet benne, ami benne van az édesapám, édesanyám kifejezésekben.
Na, ezt lehet osztani, szorozni, na, jó bigotta pap, jó begyökerezett, jó, nem tud haladni a korral, most ez a divat. Lehet divatot is követni, azért az előző adásomban is mondtam, hogy a pap testvér, amikor a kis hölgyeket magázza, akkor ezt szándékosan teszi, hogy másképp kezeli őket, mint a fiúkat, nem tegezi, azért, mert a nőkkel másképp bánunk. Tehát a pappal is másképp bánunk, de nem lehet azt mondani, hogy ő is csak egy ember. Mikor megrészegedik, hogy meg vagyunk botránkozva, hogy na, hát ezt milyen pap, hogy meg van részegedve. Vagy bármilyen más hibába esik, akkor ugye a megszólások jönnek, hogy kivel barátkozik például. Jézus esetében is volt ez, hogy na, bűnösökkel barátkozik. Na, lelki atya. Pap egy lelki atya. És nagyon-nagyon szeretem, amikor a gyímesi csángókkal leülök, mindig lelki atyaként kezelnek. Lelki problémákat mondanak el, lelki vigasztalásukat kérnek. Mindig olyan a téma, tehát nem, hogy szép az idő, megint esett az eső, nem pletykába mennek bele, hanem lelki atyával egy személyes lelki dolgot hoznak elő. Egy volt szentmisét, vagy egy jövendőbeli terveket, mik voltak a megvalósítások az egyházban. Tehát amikor a volt híveimhez visszamegyek is, olyan örömteli ez, hogy az egyházért égő, élő hívekkel találkozok, akik mindig tesznek. És meg is dicsérem, mindig van látszatja annak, hogy az egyházuk körül forog a tekintetük, hogy mit lehetne a templomban még javítani, szebbé tenni, önszerveződőek, a pap csak áldást kell adjon legtöbbször, de hogy ez olyan jó, hogy lelki atyaként tekintenek a papra. Nálam itt a faluban nagyon sokszor van az, hogy hát a pap lakik a plébánián, meg kell javítani, de a pénzt ne tőlünk várja. Akár civil előjárók is mindig panaszkodnak, hogy na ez a pap megint javítani akar, de a pénzt tőlünk kéri. Hát honnan kérje? Hogy eleinte örvendezett, hogy na új pap került, és az előző állomás helyet is rendbeszedte, hát most milyen jó lesz a falunknak. De ugye ennek az építésnek és a javításnak mindig van anyagi vonzata. És a hívek ezt kell érezzék, akár a persejbe tett adományokkal is. Meséltem erről az önszerveződő faluról, aki mindig aggódik, hogy lesz-e papja, mert mindig cserélődnek a papok, beszolgáló papok vannak csak, de önmagát a közösség szervez is, ez látszik a persejeikben is, hogy nem egy leiseket dobnak a persejbe, hanem 5-10-50 leiseket. Egy szegény népek, se nyugdíjuk nincs, se semmi. Ők is máról hónapra küzdenek. Nincs, akinek eladják a tejet, a húst, de mégis érzik azt, hogy az Istennek nem adhatnak egy lejt. Sokszor úgy érzik a hívek, hogy na ezt a papnak adjuk, annak elég egy lej. Hogy megint minek kell persejezni. A megvalósítások ebből történnek. Úgyhogy adakozóvá lenni, stb. Ezt is majd egy másik témámban körül fogjuk járni. Most nézzük meg, hogy a pap, mint lelki apa témát járjuk körül. Per François Ata írja Benoit pap testvérnek. Kedves Benoit, ígértem neked egy levelet a papok apaságáról. Mérhetetlenül sok mindent magában foglaló és igen fontos kérdés ez. Nemrég azt írtam, a férfi két aspektusból tekintve is principium, amelyek a szexualitás és ugyancsak két alapvető oldalával állnak összefüggésben. Először is a férfi az ajándékozás és az egyesülés megtestesítője, másodszor a termékenységé. Az első alapján a férfi vőlegény, a második alapján pedig apa. Miben áll a pap apasága, és hogyan éljük meg apaságunkat a celibátusban? Nos, ezeket a kérdéseket szeretném megvitatni veled, tekintetbe véve a férfi, mint apa, legfőbb erényét, az erőt. No meg a jóságot és a gyöngétséget. Áttetszőség és eszközokságból fakadó termékenység. Magyarázatként írja, a magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az eszközökség causalitas instrumentalis, bölcseleti kifejezés a fő ok,
causa principalis, ható és rendteremtő erejéből való részesedés megjelölésére. Míg a főok saját erejéből hatékony, az eszközök függőségi viszonyban van a főokkal, hatása attól függ, milyen létfokon áll. Bár van saját hatóereje is, ezt azonban a főok lendíti mozgásba, így képes önmagát felülmúlni. Az eszközosságnak szerepe van a megtestesülésben is, ahol Krisztus embersége, mint egy istenségének eszköze, írja Akvinói Szent Tamás. Mint ez, elsősorban Krisztus csodái igazolják. Hasonló módon közelíthetjük meg a szentségeket is, a Krisztus által közölt láthatatlan kegyelmek, ezekben a hatékony jelekben válnak fölfoghatókká, tehát az eszközosság szerepét töltik be. Egy kis zárójelben elmondanám, hogy sokszor úgy papként belefáradunk a tevékenységben, a hívekkel való harcba, az építés kivitelezések útvesztőibe, megkeseredünk. És egy ilyen alkalomkor mondtam én, hogy hát én többet nem leszek plébános, ha helyeznek, akkor én segédlelkészi minőséget fogok kérni, mert hát akkor jobb volt. Amit mondtak, elvégeztem, s utána nem fájt a fejem. De egy paptestvérekkel való közösségben ugyanerről a témáról beszélgetve megvilágosítottak abban, hogy hát amíg káplán voltam, nem tudtam ennyit tenni a közösségért, mint most papként. Igaz, hogy kevesebb a szabad időm, de én rendelkezek az időm felett, és én dönthetem el, hogy mit csináljak abban. Vagy hogy mi a híveknek a java. Mert ne a szolgalelkűség, legyen a könnyebb út választása, legyen az életünk, hanem a nehézség választása. Ha tudtam volna, hogy miből áll ez, akkor el se vállaltam volna. Nagyon sokszor olyan tisztelettel nézek az előjáróinkra, püspökre, főesperesekre, hogy nagyon sok van a vállukon. Elmenjenek egy-egy plébániára, megbeszéljenek egy-egy problémát, a híveket megértsék, a paptestvért is segítsék. De nagyon sok van a vállukon. Tehát még egy plébániának a terhe is olyan nagy, és nekik sok plébániának a terhét vinni kell, amellett, hogy a saját plébániáik terhét viszik. A püspöki szempontból pedig egy egész egyházmegye terhét. A megvalósításokat, a célkitűzéseket, az összehangolásokat. Nagyon-nagyon nehéz. Ezért imádkozunk minden szentmisében püspökeinkért és papjainkért, hogy bírják azt a terhet, amit a közösségért vállaltak. És jelezzünk vissza nekik, hogy milyen jó, hogy megszervezték ezt az ünnepet, vagy milyen jó, hogy elmondta ezt a prédikációban. Sokszor úgy személyessé teszem a prédikációt, hogy érezzék, hogy a papnak nem mindig öröm az élete. Vagy hogy küzdés a hétköznapja is. A hirdetésekben mindig megmondom a heti megvalósításokat, a havi összegzést, az évi összegzést. Mindig ez az, ugye általában december 31-én szoktunk egy nagy összegzést, hogy mint lelki atyák mit tudtunk megvalósítani. Ebben nagyon sokszor stévesen csak a fizikai megvalósításokat írjuk le, meg volt a búcsú, meg volt az építés, befejeztünk egy munkálatot, hogy lelki téren, és legutóbbi beszámolomban ez volt, hogy lelki téren megtörtént 12 Mária köszöntés. Meglátogattam minden hónapban az első péntekeseket, hogy azok hányan vannak, 35-ön, 40-en, hogy mennyire várják a pap testvért, a papot. A szentmisék, hogy hány szentmise, hány szentáldozás történt. Ugye ilyenek is vannak a beszámolóinkban. Hány temetés, hány keresztelés, hány esküvő. És legtöbbször megragadunk ott, hogy hát, halunk, fogyunk, lassan kihal a falu, többet temettünk, mint kereszteltünk, de ahol hittel élnek, ahol lelkesednek, ahol egymásra figyelnek, segítik egymást, bátorítják, ott azért, mint például a szülőfalumban is, elmondható, hogy több a születés, mint a halál. Nem kell a pap azon féljen, hogy fogyunk. Ott is volt olyan időszak a faluban, amikor azt láttuk, hogy sokan elköltöznek, máshol élnek, máshol telepednek le, munkahelyek szerint igazodnak, kevesebb gyermek született,
Most hál' Istennek divat lett a 3+ gyermek, tehát minimum 3 gyermek, de annál többet is, 4-et, 5-öt is vállalnak. És ahova a Jóisten ad bárányt, oda füvet is, tehát gondoskodik a Jóisten. Tehát hittel élünk-e? Ez nagyon-nagyon fontos és nagyon meghatározó, hogy mik a megvalósításaink. Papként is a legtöbb paptól azt hallom, hogy hát megint a papírmunka, s egyéb nincs csak bürokrácia, s egyéb nincsen csak adminisztráció, s egyéb nincs csak irodázás, pedig a pap tehetne sokkal többet, sokkal másabbul. Amikor egy idős paptestvért látogattam, most már meghalt, Isten nyugtassa, de mindig megkérdezte Bodó Péter papbácsi, amikor Gyergyóba meglátogattam az ő otthonába, hogy máma, voltál-e család látogatni? Már vártam a kérdést, már készültem a válaszra, hogy na, ma nem voltam, ma se tudtam menni, el kell menni. De hát irodáztam, hittanórákat tartottam, temettem, felkészítőt tartottam, az is jó, az is kell, de családot kell látogatni. Csodálkozunk, hogy fogynak a hívek a padjainkból, stb., de kell tenni, kell toborozni, kell misszionálni. Ha ők nem jönnek ide, akkor én kell elmenjek oda. De mikor? Ha építek, ha szervezek, annyi energiát felülről lesz, nincs amikor családot látogatni. De mindig bátorítom a híveimet, hogy hívjanak meg az asztalaikhoz, az ünnepeikhez. Sár Istennek ezt tapasztalom is első áldozáskor, bérmáláskor is, hogy papbácsi, ha lejártak a miséi, akkor szeretettel várjuk az asztalnál. És elmegyek az asztalhoz, és szóba állok ott az idős hölgyekkel, látom, ott unatkoznak az asztal sarkán, már nem hallanak, már nem látnak. Megölelem egy kicsit, megsimogatom a hátukat, vagy kedvesen hozzájuk szólok. Hát, áradoznak utána hetekig, hogy a papbácsi odajött hozzánk, papbácsi szóba állt velünk, hogy az milyen jól esett nekünk. Pedig minden első pénteken oda megyek hozzájuk, ugyanígy leülök, ugyanígy szeretettel, de hogy a közösség előtt megtisztelt a papbácsi. Lelki atyaság. Mennyi sok lelkit tudunk adni egy gesztussal. Nem az én érdemem. Én ezt tanultam családban, ezt tanultam édesanyámtól, ezt tanultam paptestvérektől, úgyhogy nagyon hálás vagyok én ezekért a jó példaképekért, akik a híveikért égő lelki atyák voltak. Miben áll a pap apasága, hogyan éljük meg apaságunkat a celibátusban? Az egyházban a pap a kegyelem termékenységének eszköze, ugyanúgy, ahogy a házasságban a férfi a természet termékenységének eszköze. Az eukarisztiában például a papra azt mondjuk, hogy ő a causa instrumentalis, a kenyér pedig a causa materialis. Az egyik és a másik is egyformán szükséges. Az eszközök annyira, mint a kalapács egy szög beveréséhez. Jelen esetben azzal a különbséggel, hogy ami a papot illeti, ő értelemmel bír, és ez nagy felelősséggel ruházza fel. Hányszor feltesszük a kérdést, mi lesz, hogyha nem lesz pap? Mi lesz, hogyha nem lesz, akit oda helyezni a faluba? Ez meghal, vagy elköltözik, mi lesz, ki lesz a következő pap? Ki lesz a mi lelki atyánk? Fog-e velünk foglalkozni, figyel-e ránk? És kedves testvérek, mindig a papságban ezt a Szent Háromságos képet kell, a Szent Háromság három személyét kell alapul venni. Ez egy teljes transzparenciát kíván meg a paptól. Hasonlóan az Árci plébánoshoz, aki minden pap modellje, szerényen háttérben maradva, teljesen áttetsző a kegyelem számára, különösen a gyóntatószékben. Vagy amiként Mária áttetsző Jézus szűzi fogantatásának pillanatában a Szentlélek számára. Jellemzőjük, hogy rendelkezés állnak, teljes önzetlenségben. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária szintén eszközök, sőt fia emberségének egyetlen eszközök a Jézus hús a húsából. Kedves testvérek, ha Jézus test Mária testéből, az eukarisztia pedig Jézus teste, akkor Mária testéből is van valami az oltári szentségben, írja Bertrand Szász atya. De ez messzire vezetne, nem kezdjük meg tárgyalni itt. Ez a gondolat teljes egészében kizárja a sztárságot. Nagyon veszélyes dolog celebbé válni, ha valaki pap.
amikor lassanként már mindenhol őt látni, a csapból is az ő beszédei folynak, imádják és rajongó tábor veszi körül. Elismerem, igen nehéz ellenállni a kísértésnek, amikor az ember valamennyire híressé válik, és sikereket ér el az apostolkodásban. Ezért kérem gyakran, írja Per Franzáz atya, Szent II. János Páltól, ő tanítson minket az átláthatóságra, akiért óriási tömegek rajongtak. Nem volt rá hatással a szünneplés, ugyanolyan egyszerű és mosolygós maradt, mint volt. Nem tartotta meg a neki szóló ovációt. Hagyta, hogy ahhoz áramoljon, aki küldte őt, és akinek csupán eszközeként működött. A celeb épp ellenkező módon viselkedik, magának tartja meg az elismerést, és a hamis alázat játékát játsza. A termékenység elsődleges forrását a katolikus egyházban a szentségek jelentik. Azokkal kezdve értelemszerűen, amelyeket a papa leggyakrabban szolgáltat ki, a keresség, a bérmálás, az eukarisztia. Valójában persze az élet forrása Isten igéje, a szentségek szerepe pedig, hogy előkészítsenek annak befogadására. Vegyük például a kiengesztelődés szentségét. Amíg a szívet elzárja a bűn, addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. A szentség által, amelyet a pap szolgáltat ki, Isten képessé teszi a lelket Isten igéjének befogadására, s hogy az benne kicsirázzon. E szentséggel összefüggésben mindig úgy tekintettem a papra, mint idézőjele szemetes kukára, vagy idézőjelbe vízcsapra, egyrészt hasonlít arra tárolóedényre, amely válogatás nélkül magába fogad minden hulladékot, hogy azután az irgalom kohójában valamennyi megsemmisüljön, vagy a vízcsap esetében, amelyen keresztül vízként árad ki a kegyelem. A protestánsoknál ez nincs, írja Per Franzáz Potet atya. A szentség által, amelyet a pap szolgáltat ki, Isten képessé teszi a lelket Isten igéinek befogadására, s hogy az benne kicsirázzon. Erről szól a magvető példázata. A protestánsoknál ez nincs. Közösségeikben a lelkész, egyben az egyház feje. Főnök, nem apa. Egyszer egy lelkésztől azt a megjegyzést hallottam nekünk címezve, maguk nem is tudják, milyen nagy szerencséjük van. Az egyház húsból és vérből van. A szentségek testi jelek, érzékelhetők, nem csupán spirituális lelki természetűek. A házasság testi, az eukarisztia is testi. Vedd el belőle azt, ami a testhez tartozik, és az egyház csak lelki marad. Márpedig a termékenység testi. Ezért a papság nem intellektuális, még csak nem is lelki tevékenység. Nem csupán foglalkozás. Lehet együtt táborozni a cserkészekkel, vagy egy lelkészség híveivel, ám azzal a feltétellel, hogy az a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolódik össze. Nem úgy gyónunk, mint ha csak pénztárhoz mennénk. A pap nem egyházi hivatalnok, hivatása atyai természetű. Ez az apaság a pap szentelés kegyelme. Vigyázzunk azonban, nehogy pszichés szinten ragadjuk meg annak a lényegét. Ahogy nem szabad sztárrá válnia, a pap nem lehet olyan imádandó személy sem, akit piedesztára emelnek, mintha valamilyen különleges embertípusba tartozna. Igen, felszenteltsége által elkülönül magának, a konszekrálás szónak is ez az értelme. De újra mondom, ő éppen olyan ember, mint a többi, értékeivel és hibáival együtt. Végezetül, még ha ez egészen nyilvánvaló is neked, jegyezd meg kérlek, hogy az apaság férfias. A paptól nem azt kérik, hogy olyan legyen, mint egy anya. Már írtam neked az egyik előző levélben, hogy a pap miért férfi, és hogy cölibátusa az apaság szolgálatában áll. Itt visszatérek ahhoz a tényhez, hogy a férfi principium. A kezdeményezés, az ajándékozás és a termékenység principiuma. Az apaság nem azonos az anyasággal. Manapság annyira leértékelik az apaságot. Bizonyos törvényjavaslatokban tisztán és egyszerűen, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyják. Valójában az élet továbbadásának módját akarják ezzel vitatni.
Többé már nem termékenységről, hanem hatékonyságról van szó. Teremtünk és gyártunk még gyermeket is. Ezzel pedig nem többet és nem kevesebbet teszünk, mint megöljük az emberit. De ez a kérdés annyira szertágazó, hogy egy egész könyv sem lenne elég hozzá. Krisztusban szeretett kedves testvérek, következő műsoromban az apaság és a barátság témával fogunk tovább menni. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben az adásban. Vigyük magunkkal azt a férfias érzést, ezt az apaságot. Azt hiszem a női papság is ezzel megmagyarázódik, hogy mennyire fontos ez a férfiasság, és az apaság, a lelki atyaság témája, és hogy ez a papi hivatás, ez ehhez kötődik, Jézus ehhez köti, hogy az apostolokat hív. És aztán az egyházban nagyon sok apostolkodó hívő is van, és így lesznek a lelki anyák is, például Szent Benedek lánytestvére, szerzetes nő lesz, vagy Szent Ferencnek a kortársnője, Assisi Klára, szintén lelki anya, vagy később most is az apácáknak, a rendfőnöknőknek a neve ez, hogy lelki anya. Ugye van az egyházban annak is helye, de most a papságról, mint témáról, konszekrált személyről elmélkedtünk. Imádkozzunk a papjainkért, hogy tudjanak jó lelki atyáink lenni, hogy akik tisztán szolgáltassák ki a szentséget, a szentmis áldozatot bemutassák, az igét hirdessék. Van egy ilyen imádság is, nagyon szeretem, mikor a híveimet hallom, hogy a papjukért imádkoznak, de minden más papért is. És minden szentmisében imádkozunk pápáinkért, püspökeinkért. Nagyon fontos ez a pápáért és a püspökökért való imádság is. Köszönöm az imáikat, én az enyémeket ígérem önöknek, jó Isten áldja meg mindannyiukat, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Nektek, akik hallgattok, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Nekem azért kedves ez a szentírási részlet, mert a megtérésem után, mikor elkezdtem ismerkedni a szentírással, és erre rátaláltam, meg nyilván prédikációban, különböző helyeken is hallottam ezt a hozzáállást, Jézusnak ezen tanítását. Ez teljesen megváltoztatta a szeretetről alkotott elképzelésemet, megfogalmamat. A megtérésem előtt én alapvetően egy jó embernek tartottam magam, nem csapjuk be a másikat, nem lopunk a boltban, körülbelül ez a normál emberi erkölcs szerinti hozzáállás. És amikor ezt megismertem, akkor ébredtem rá, hogy milyen csodálatos ez a fajta szeretet, Jézusnak ez a szeretete, hogy imádkozzunk még az ellenségeinkért is. Én régen, ha valaki ártott nekem, arra megharagudtam, hát nem is akartam szándékosan keresztbe tenni, de nem tudtam hozzá szeretettel fordulni és barátként állni hozzá, és ez a felismerés, hogy mennyivel csodálatosabb az, hogy a rossz akarúnak szeretetet adunk, szeretettel fordulunk feléje. Nehezen is tudnak ugye ezzel mit kezdeni olyankor, hogy mi történik itt most, de hogy ez bennük is békét teremt jó esetben, de bennünk is békét teremt, mert nem a rossz akarat és a gonoszság hatalmasodik el a szívünkben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, és pedig arra a kérdésre reflektálnék, amelyet nemrég feltett egyik kedves hallgató az üzenetben, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Ennek kapcsán választottam ki azt a szentírási történetet az Ószövetségből, a Józsefről szóló, jól ismert történetet. Most nem egy részletét szeretném elemezni ennek a gazdag történet sornak, hanem az egészet szemünk előtt tartva egy jellemző vonását szeretném kiemelni, és ez pedig az, ami nagyon sokszor megismétlődik ebben a történetben, és pedig az, hogy az Isten, az Úr Józseffel volt. Hát mit jelent ez? József Isten jelenlétében élt. Tudatosan Isten jelenlétében is akart maradni mindig, minden élethelyzetben. Hinni ezt is jelenti, valaki Isten jelenlétében akar élni, és nem felejti el, hogy élete minden pillanatában az Isten jelenlétében van. Az élő Istennel való lelki közösségről sok mindent hallottunk már. Sokak számára ez megfoghatatlan. Hogy lehetek én egy nyomorult, testben élő ember a láthatatlan mindenható Istennel közösségben? De a Szentírás beszél erről, sőt, Jézus Krisztus egyenesen azt mondja, hogy amilyen közösségben ő élt az Atyával, olyan lelki közösségbe kerülhetnek a benne hívők vele. És a főpapi imában gyönyörűen fejtegeti ennek a részleteit is. Mit jelent az, ha valaki Isten jelenlétében él? Hogy juthat el egy magunkfajta hívő ember oda, ahova József is, hogy bármiről volt szó, mindig Istenre mutatott? Mindig kiderült, hogy tudatában van annak, hogy Isten jelenlétében él. Akár ismerik ezt a láthatatlan Istent a többiek, akár nem. Akár hisznek benne, akár nem. Akár megmosolyogják őt emiatt, akár nem, ez teljesen mindegy. Ezért mondta József a fáraónak is, aki azt mondta, hallottam, te meg tudod fejteni az álmokat, azonnal a szavába vágott, nem én, hanem az Isten. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Mit jelent egy ilyen magányos embernek Isten jelenlétében élni? Mert ő aztán tényleg egyedül volt sokszor. Magányos volt otthon is, ismerjük a történetben. Egy ideig ő is őrizte a juhokat, aztán utána az apa otthon tartotta, kényeztette. A testvérek menjenek, dolgozzanak, ő hétköznap is az ünneplő ruhában otthon maradt egyedül. Aztán olyan magányos az a lelki állapota, hogy bolyong a pusztában és keresi a testvéreit. Aztán bedobják egy száraz kútba, eladják rabszolgának, idegen országba viszik, ahol az emberek nyelvét sem érti, teljesen egyedül. Bálványszobrok mindenfelé, ő meg a láthatatlan Istenben bízik. Aztán börtönbe vetik. Majd át kell élnie a vezetők magányosságát, amikor hirtelen magas pozícióba kerül. A fáraó után ő lesz a birodalom második embere, és a sokféle gonddal, nehézséggel, intrikával megint csak egyedül, de Isten jelenlétében, Istennel szoros szövetségben. Mit jelent Isten jelenlétében élni? Jelenti-e azt, amit a házi áldás utolsó mondata szokott mondani nekünk, hogy hol Isten, ott szükség nincsen? Igaz ez? Aki Isten jelenlétében él, az megtapasztal sokféle szükséget is. Sehol sem ígéri Isten, hogy aki vele lelki közösségben él, az messze elkerül minden nehézséget, ínséget, szükséget és gondot. Izaiás proféta mondatát nagyon sokszor szoktuk idézni, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, s ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Nem mondja azt, hogy soha nem kell átkelned a nagy sodrású folyón. Nem mondja, hogy soha nem lesznek az életedben forró helyzetek, lesznek. De Isten jelenléte azt jelenti, hogy kibír, túlél mindent az, aki az ő jelenlétében van. A nagy sodrású folyó közepén is tudhatja, hogy Isten átviszi a túlsó partra, lángok között is tudhatja, mint Dánielék, hogy nem ég meg. Mit jelent hát a József történetek alapján az, hogy valaki Isten jelenlétében él? Sok mindent fel lehetne sorolni, és fel is sorolok, aztán ha ezek közül egy eltalál minket, és az lesz számunkra az üzenete Istennek, akkor éljük be azzal, és véssük be a szívünkbe. Hát először is József történetében kiderül, hogy akivel vele van Isten, és aki ragaszkodik Istenhez, az elpusztíthatatlan. Az nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. Azzal nem lehet azt csinálni, amit akarnak, azzal csak az történhet, amit az ő gazdája, Istene megenged és jónak lát. Hányan törtek az ő életére is, meg még az édes testvérei is. Ártott neki a tulajdon apja akaratlanul, jót akart. Hányszor van az, hogy a szülő jót akar, aztán azzal árt a gyerekének, mert kiemelte a testvéri közösségből és otthon kényeztette. Ezzel haragította rá az összes testvérét. Ártottak a testvérei, meg akarják ölni, aztán kútba dobják, aztán rabszolgának adják el. Ártott neki Potifár felesége, mert megrágalmazta hamis vádakkal. Ártott neki, mert Potifár is, mert igazságtalanul börtönbe csukta. Ártott neki a pohárnok, aki megígérte, hogy majd közben jár érte, de elfelejtette. 2 év múlva jutott eszébe, hogy mit ígért. De nem tudták elpusztítani. Aki Isten jelenlétében él, azzal végzetes dolog már nem történik. És ha meghal, az sem végzetes. Pál apostol józanul számolt ezzel a börtönben, és azt írja a Filippiekhez, hogy lehet, hogy kivégeznek, és akkor jó járok, mert az Úrhoz megyek. Vége lesz mindannak, ami most rossz. Kiteljesedik mindaz, ami már most is jó az életemben. Ha nem végeznek ki, megyek hozzátok, és segítek nektek. Nem történhet végzetes rossz azzal, aki Isten jelenlétében él. A másik, ami kiderül József történetéből, hogy aki Istennel szoros közösségben él, az mindig áldásul lesz a környezetének, függetlenül attól, hogy a környezete pogány vagy istenfélő. Szereti őt, vagy nem szereti. Minden mindegy. Aki Isten közelében, vele közösségben él, annak ő olyan sok lelki áldást ad, hogy túlcsordul az ilyen ember, és áldássá lesz mások számára is. Azt olvastuk, és olvashatjuk ebben a történetben, hogy oda kerül Potifár házába egy ismeretlen pogány emberhez. Tele van a lakás pogány bálvány szobrokkal. Egyelőre még a beszédüket sem érti, de elkezdi végezni a munkáját, teszi a dolgát, amit rábíznak. És egyszer csak felfigyel ez az ember, akármihez nyúl ez az új rabszolga, minden eredményes lesz, gyarapodni kezd. Ez valahogy másként végzi a munkáját, mint a többiek. Ez az egész ember más, mint a többiek. És ő maga is megállapítja, az ő Istene van vele, mert mindent eredményessé tesz. Nem sokkal azután ugyan ez az ember igazságtalanul börtönbe veti a legmegbízhatóbb ház felügyelőjét. Akkor meg ott a börtönben lesz áldássá. Ugyanez ismétlődik a börtönparancsnokkal. Kiderül, hogy egy szolgálatkész, értelmes, használható, kiegyensúlyozott ember. Rá lehet bízni feladatokat, mert azokat megbízhatóan elvégzi. Akkor jutalmazzuk azzal, hogy még több feladatot bízzunk rá. A végén már semmi dolga nem volt, mindent elvégzett József. Áldássá lett ott is.
és a végén áldásá lesz nem csak egész Egyiptomnak, hanem a környéknek is az éhínség idején. És mit tett József azért, hogy áldásá legyen? Ő nem akart áldássá lenni. Nem magából csiholta, préselte ki azt, hogy eredményes lett a keze munkája. Ő végezte a kötelességét, és közben ragaszkodott Istenhez, és Isten áldássá tette őt. Vannak olyan ilyen akarnok hívő emberek, hogy ő ilyen meg olyan nagy dolgokat akar véghez vinni, jó és szép dolgokat másokért, de ez nem így működik. Csak végezzem csendesen, alázatosan a mindennapi feladataimat, és közben ragaszkodjam feltétel nélkül Istenhez, és ha vele van tele a szívem, az majd kicsordul. Mert amivel tele van a szív, mondta Jézus, az jön ki a szájon is. Ha drága szóval van tele a lelkem, akkor valóban Isten üzenetét fogom mondani. És ha valami egyszerű mondatot mondok, azt is Isten üzenetévé lehet tenni. Miért kell azt nekem tudnom, hogy ő áldását tett engem? Nekem azt kell tudnom, hogy mi a napi kötelességem, meg a tőle kapott feladatom. Azt végezzem el és ragaszkodjam hozzá, aztán majd ő áldását tesz. Az ígéret is így hangzott már Ábrahámnak is, megáldalak téged és áldássá leszel. Vagy egy másik helyen áldássá teszlek. Jó, hogyha ezektől az igazságoktól meghozzuk a vonalat az új szövetséghez viszonyítva, mert amit az új szövetség az újjászületésről mond, pontosan erről van szó. Akinek a szíve tele van Jézus Krisztussal, annak a szemén ez a Jézus Krisztus néz majd ki. Az Jézus szemével fogja észrevenni a nyomorultat, az elesettet, a neki elkészített feladatot, a bűnt. Ha tele van Jézussal, Jézus szelítsége jelenik meg a magatartásában. Jézustól kapott mondani valója lesz mások számára, és tud esetben vigasztalni vagy bátorítani. Pál apostol írja gyönyörű képpel, a Krisztus jó illata árad az ilyen emberből. Feltehetjük a kérdést, hogy árad-e ez belőlünk, mindenféle erőködés, akarnokoskodás nélkül. Egyszerűen éli a maga életét a hívő, Isten pedig áldását teszi. Harmadszor, amit szintén megtudunk Józsefről, az, hogy aki Istennel közösségben él, az titkokat tud, és a titkok megfejtését el tudja mondani másoknak. Józsefnek ez is megadatott. Amikor megfejti a fáraó álmát, és József is hangsúlyozza, a fáraó is elismeri, hogy ez nem emberi teljesítmény. Isteni lélek van benne, mondja a fáraó, éppen ezért komolyan kell venni, amit mondott. És hogy olvassuk ezt az új szövetségben? Amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi ész el sem gondolja, azt Isten kijelenti azoknak, akik megkapják az ő szent lelkét. És ezek az emberek ezt tovább mondhatják másoknak. És Pál apostol is többször használja ezt, hogy Krisztus titka az evangélium titka, vagyis titkokat mondhat el az Istennel közösségben élő ember másoknak. Olyan titkokat, amiket Isten kijelent, amiket Isten a nem hívőknek is szán. De azok nem érthetik, mert nincs bennük Isten szent lelke. Az 1 Korintus második fejezete végig erről szól, hogy akiben Isten lelke van, az érti az Isten gondolatait, és már mondja is másoknak, hogy ők is hitre jussanak. Negyedszer aztán, aki Istennel közösségben él, az tud várni. Józsefnek sokszor volt erre szüksége. Ahogy a lélektan mondja, frusztrált helyzetben is teljesen kiegyensúlyozott maradt. Frusztrált helyzet az, amikor nagyon sietnem kellene valahova, mégpedig időre, és nem engednek. Nem tudok menni, valami akadály van. Nézi az ember idegesen az óráját, látja, hogy elkésik,
Nem fogja tudni megmagyarázni. Ott megvárnak rá, és ebből nagy baj lesz. Hát akkor menjen. De annyi akadály van, hogy nem tud menni. Hát ez a frusztrált helyzet. És hányszor került József is ilyen helyzetbe? Hányszor került Pál apostol ilyen helyzetbe? Beindul az evangelizáció, gombamódra nőnek ki a közösségek a földből, és akkor börtönbe zárják. És egy tökéletlen római helytartó 2 évig ott hagyja. 2 évig. És nem veri a börtön falába a fejét az apostol, nem tépi a haját, és nem mondja, miért engedi meg ezt az Isten, és elkezd ott a börtönben apostolkodni. Vagyis a római katonák közül, akik a börtönőrök szerepét is betöltötték, többen hitre jutottak, és úgy is lehet mondani, hogy egy kis közösség alakult ki a laktanyában, és ezek üdvözlik szeretettel a filippi keresztényeket, akik meg szeretik Pál is, szeretett csomagot küldnek neki. Tehát ha a világot járta volna is Pál apostol, ott akkor abban a laktanyában nem jött volna létre ez a kis közösség. Tehát Isten így látta jónak. Bele nem történhet semmi az ő gazdája nélkül, mert ő is Istennel egy közösségben élt. Isten jelenlétében, az élő Krisztus jelenlétében, ott a dohos börtöncellában József is és Pál apostol is. Ezért tudja, hogy mi a feladata. És ezért írja onnan Pál apostol mégpedig betegen, hogy örülök és örülni is fogok, és örüljetek az Úrban ti is mindenkor. Tehát ismét mondom, örüljetek. Azért tudja ezt így mondani, mert Isten jelenlétében van. Ez a közeg, ami őt körülveszi, ez nem változik, ez állandó. Akár bezárják több évre ok nélkül, igazságtalanul, és azt sem tudja, hogy kikerül-e onnan, és nem gyötri magát, teljesen kiegyensúlyozott marad, mert ott is az élő Krisztussal közösségben van. Elmondhatjuk-e önmagunkról, olyan sokakkal előfordul hívő emberekkel is, hogy támad valami váratlan baj, jön valami szokatlan nehézség, és akkor vagy pánikba esik az ember, vagy elkezd fűhöz, fához kapkodni, mintha megváltozott volna az, hogy Istennel közösségben él. Vagy addig sem élt igazán abban, vagy ez nem tudatos, vagy nem hisztjük, hogy ő mindenütt jelen való Isten. A hitünk hiányosságaira mutat rá mindig az ilyen kétségbeesés, elcsüggedés, pánik. Isten azért mutat rá erre, hogy meggyógyítson ezekből a hitbetegségekből, engedjük, hogy meggyógyítson. Lehetséges a nehézségek között is ugyanolyan kiegyensúlyozottnak maradni, mint amikor jól megy a dolgunk. Lehetséges a sikerek között is ugyanolyan csendesnek és alázatosnak maradni, mint amikor nem voltak olyan nagy sikerek. Erre is gyönyörű példa József élete. Egyik napról, egyik óráról a másikra egy rabszolga, aki börtönben volt beláthatatlan ideig, a birodalom második embere lesz, és ahogy ma szokták mondani, nem száll el. Ott is Isten jelenlétében van, és arra figyel. Uram, ha most ezt a feladatot adtad nekem, akkor hogyan lehet ezt megoldani? A kiegyensúlyozottság ezeknek az embereknek az egyik legfőbb jellemvonásuk, és ez ma nagyon hiányzik sokakból. Aztán, aki Isten jelenlétében él, az a legnagyobb kísértések között is megáll. Azért az nagyon erős kísértés volt, amiben Potifár felesége vitte Józsefet, és mit mond? Először azt, nem tehetem meg ezt a te férjeddel szemben, de a döntőírv az, hogy hogyan vétkeznék az Isten ellen. Én Isten jelenlétében élek. Nem az Isten háta mögött bújnánk az ágyba, ha bebújunk. Ő lát és hall mindent, amit teszek. Ez a felelősségemnek a legbiztosabb alapja is. De ez a legerősebb erőforrásom is. Ő ad erőt megállni a kísértések között, és győzelemről győzelemre vezeti az övéit. De nem csak az ilyen kísértések között, akkor is, amikor az embert a nagy szíve vinni olyan útra, ahová nem Isten küldi.
az megint gyönyörű jelenet, amikor József már nagyon szeretne a testvérei nyakába ugrani, megpuszilni őket, átölelni, és elmondani, hogy én vagyok József, a ti testvéretek, és én nem bántalak titeket, nem állok bosszút. Már majdnem, már be kell menni a másik terembe, és ott sír egyedül. De Isten még nem engedi, mert ezeknek még meg kell tanulniuk egyet és mást. Tehát József nem leplezheti le magát, ott küzd magával, és ha rajta múlna, mondaná, de még nem lehet. Tehát itt is engedelmes az Istennek. Itt is az ő jelenlétében él. Miért? Mert ő nem a maga ura, ő nem azt teszi, amit szeretne, ami eszébe jut, hanem azt teszi, amit az ő ura parancsol, megenged neki. Kedves Mária Rádió hallgatók, mindenféle kísértés között azt tarthatja meg a hívőt, ha nagyon szoros közösségben marad az Istennel. És még egyet említek, az ilyen ember tud megbocsátani, ma is, holnap is, holnap után is. Józsefet sokszor úgy is szokták emlegetni, mint a megváltó Jézus Krisztus ószövetségi előképét. Hát nem szabad az ilyen túlzásba vinni, de van ebben valami igazság. Valami kevés megjelent Jézus Krisztus az ő jellemében, életútjában, szenvedéseiben, abból, amit tökéletes formában Jézus Krisztus élt elénk. Mert Jézusra is jellemző, hogy elpusztíthatatlan volt. Aztán hányszor leselkedtek, ólálkodtak utána, készen volt az elfogató parancs, azon törték a fejüket a hivatalosok, hogy mibe köthetnek bele, és ekkor elhatározzák, hogy Jézust meg kell ölni. Nem lehet őt elpusztítani. És ha valakiben benne áldott meg minden, a föld minden népe, és mindannyian mi is egyenként. Jézus Krisztus is ellenállt minden ördögi és egyéb kísértésnek győzelmesen, és ha valakinek telt arra, hogy megbocsásson, akkor az ő. És a kereszten is azokért imádkozott, akik őt oda juttatták, és ő mondta azt, hogy amilyen közösségben ő élt az atyával, olyan közösségben élhetünk mi benne hívők vele. Tehát lehet az élő Jézus Krisztus szüntelen jelenlétében élnünk. Éjjel és nappal, magányosan és közösségben. Hívő közösségében és a hitetlenek társaságában, csendben is vagy tomboló hang orkán közepette. Mindig Isten jelenlétében maradhat az, aki ragaszkodik hozzá. És végül is nem a mi ragaszkodásunk tart meg ott minket, hanem az ő hűsége. Mert az ő hűsége valóban végtelen. Ő tette rendbe a múltunkat, bocsánatot adván a bűneinkre, aztán az ő hűségén nem változtat semmi. Vegyük ezt komolyan, és tanuljunk meg örülni ennek akkor is, ha bajok jönnek, akkor is, ha a magányt át kell élni, akkor is, ha a hitünk megrendül valami miatt, az ő hozzánk való hűsége nem rendül meg soha. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai katekézisünkbe gondolom, hogy és remélem, hogy kielégítő választ tudtam adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet Isten jelenlétében élni. Hát itt van ez a történet, amelyet kielemeztünk, az Ószövetségből József történetét. Reméljük, hogy a szívünkben megmaradunk mi is ilyen hűségesnek, és mindig Jézus Krisztus jelenlétét, segítségét tudjuk kérni minden napjainkra, minden percünkre. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

A Nosztráj Táte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek, a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosztrátáte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájának elhagyására és a vallásszabadság védelmére. A Nosztrájtáte zsinati dokumentum 60 évvel ezelőtt fordulópontot jelentett a katolikusok és a zsidók, valamint a más vallások hívei közötti kapcsolatokban, és a Remény világító tornya volt a II. Világháború utáni időszakban. Ma, 6 évtizeddel később, a Nosztrájtáte zsinati nyilatkozat továbbra is fontos hivatkozási pont, hogy új alapokra helyezzük ezt a reményt háborúktól sújtott világunkban és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nosztrájtáte óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait, és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsát bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nosztrájtáte keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a fundamentalizmus és az erőszak esetei, illetve a többi muszlim hívő békés élete között, akik beilleszkednek és dolgoznak az őket befogadó országokban. A dokumentum nem hallgatja el a vallásközi párbeszéd előtt álló akadályokat sem. Ezek közé sorolja a fundamentalizmus erősödését, az előítéletek fennmaradását, a vallási hovatartozás politikai manipulálását, valamint az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az előttünk álló út ezért továbbra is nagy erőfeszítést kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék.
Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztánlátással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Németh László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf ungarisch, Herr Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretett közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
0: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kultúrális

0: csináld ezt, vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned, hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
1: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt, még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unn bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. S amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piac teret, és újra megszólít. Nem erőszakosan, nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam. Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen embert biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom,

0: templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet, akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szőlőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám, te hozzád is, hála Istennek ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piac teret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából szentségimádást és hálaadó szentmisét közvetítünk a kolozsvári Szent Mihály templomból. A legszentebb áldozatot László Attila főesperes plébános mutatja be a körzeti papok koncelebrálásával. Ígét hirdet Karácson Tibor, rádiónk műsorigazgatója. A country szolgálatot Geréd István látja el. Hívjuk Önöket, hogy lélekben és imádságban ünnepeljenek velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked az Erdélyi Mária Rádió 20 évét. Köszönjük, Uram, hogy ezt most megünnepelhetjük itt Kolozsváron is. Hálával tele van a szívünk, az imádás, a dicsőítés, a hála. Legyen ennek a szentségimádási órának a témája. Küldd el, Uram, szent lelkedet, segíts nekünk, hogy ezt az imaórát hozzád méltóan tudjuk elvégezni. Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, most nem azért jöttünk eléd, hogy sokat beszéljünk. Azért jöttünk, mert te itt vagy. Te, aki az idők teljességében emberré lettél, most a kenyér egyszerűségébe rejtőzve vagy közöttünk. A végtelen Isten jelenléte a véges ember számára felfoghatatlan közelségé lett. Előtted elcsendesedik bennünk mindaz, ami egész nap hangos volt. Elhallgatnak a kérdések, a tervek, a félelmek, a teljesítmény kényszere. Maradjon most csak egyetlen bizonyosságunk. Te vagy, és mi itt vagyunk előtted. Taníts meg bennünket egyszerűen jelen lenni, úgy, ahogy vagyunk. Fogadd el örömeinket, fáradtságunkat, sebeinket és vágyainkat. Hadd tapasztaljuk meg ebben a csendben, hogy szereteted nem függ semmitől. Egyszerűen szeretsz bennünket. Maradj velünk, Urunk, és töltsd be bennünket békességeddel.

Jézusunk, 20 esztendő áll mögöttünk. Emberi életek, kimondott és kimondatlan imádságok, örömök és könnyek, találkozások és búcsúzások, keresések és megértések története. Mi talán csak eseményeket látunk, de azonban kegyelmek történetét látod. Amit mi munkának nevezünk, abban te szolgálatot adtál. Amit mi emberi szónak gondolunk, abban te vigasztalást adtál. Amit mi egyetlen imának láttunk, az talán valakinek az életét változtatta meg. Ezért ma nem önmagunkra tekintünk, hanem rád. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket a szolgálatra. Köszönjük, hogy méltatlanságunk ellenére eszközé tettél minket. Köszönjük a 20 évet. És legfőképpen köszönjük, hogy végig te voltál a forrás.

Szent Háromság Istenünk, alázattal kérünk téged, add meg nekünk, hogy sokkal jobban szeressünk téged. Uram, te vagy az örök ige. Kezdetben volt az ige, és minden létező ebből az igéből kapta létét. Milyen titokzatos, hogy te, aki által minden szó létrejött, az emberi szót is felhasználod arra, hogy megszólítsd az embert. Egy hang elindul valahonnan, hullámként terjed a térben, és egyszer csak megérkezik egy olyan emberhez, aki talán éppen akkor volt magányos, talán sírt, talán kérdezett, talán már nem tudta, hogyan tovább. És egy emberi hangon keresztül te szólítottad meg őt. Uram, őrizd meg bennünk annak tudatát, hogy a szó nem önmagáért való. Legyen minden kimondott szó az igazság szolgálata, minden beszélgetés a közösség építése, minden imádság pedig a te jelenléted felé vezető út. Add, hogy ne mondjunk olyat, ami a másikat megalázza vagy eltávolítja tőled. Legyen szavunk őszinte, szeretetteljes és igaz. Segíts, hogy amikor valakinek szüksége van egy jó szóra, ne hallgassunk, és amikor a csend többet ad, mint a beszéd, akkor tudjunk csendbe maradni. Uram, taníts meg úgy beszélni, hogy szavaink által te is közelebb kerülhess az emberekhez. Amen.

Mennyei atyánk, a rádió hangokból épül, de te megtanítasz bennünket ezt csendre. Mert van olyan csend, amely nem üresség, hanem telítettség. A szeretet csendje, a figyelem csendje, a szemlélődés csendje. Az a csend, amelyben az ember már nem akarja Istent megmagyarázni, csak engedi, hogy Isten legyen. Taníts meg minket és a Mária Rádiót, hogy tudjuk, mikor kell megszólalnunk, és mikor kell csendben maradnunk. Segíts, hogy ne akarjunk minden kérdésre azonnal választ adni, és ne féljünk a csendtől, amikor abban te szeretnél közelebb kerülni hozzánk. Add, hogy szavaink ne fedjék el, hanem segítsék felismerni a te hangodat. És amikor elhallgatunk, ne az ürességet keressük, hanem a te jelenlétedet. Uram, taníts bennünket meghallani, téged a szavakon túl is felismerni, hogy néha a csendben vagy hozzánk a legközelebb. Amen.

Uram, te nem a teljesítmény nagyságát nézed, hanem a szeretetét. Eléd hozzuk mindazokat, akik láthatóan vagy láthatatlanul szolgálták ezt a küldetést. Akik mikrofon mellé ültek, akik technikát kezeltek, akik műsort készítettek, akik ajtókat nyitottak, akik időt adtak, akik imádságot adtak, akik adományaikkal támogattak, és azokat is, akikről talán senki sem tudja, hogy mennyit tettek. Te tudod, taníts minket olyan szolgálatra, amely nem önmagát akarja láthatóvá tenni, hanem téged akar láthatóvá tenni az ember életében. Amen.

Jézusunk, ma 20 év után nem akarunk nagy dolgokat mondani, csak téged akarunk újra felismerni minden mögött. Te voltál a kezdet, amikor megszületett ez a küldetés. Te voltál az út, amikor emberek szolgálatot vállaltak, amikor szavak hangzottak el, amikor imádságok születtek. Te voltál a csendben, a könnyekben, a kudarcokban és az örömökben. És ha kegyelmedből lesz folytatás, te légy a jövőben is a cél. Mert végül nem a rádió marad meg, nem a műsorok, nem a hangok, nem a technológia. Te maradsz. Te, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ezért most mindent visszaadunk neked. A 20 évet, az embereket, a szolgálatot, a sikereket és a mulasztásukat, a múltat, a jövőt. És csak egyetlen dolgot kérünk. Uram, bármi történjék, soha ne engedd, hogy szem elől tévesszünk téged. Ámen.

Uram, most eléd hozzuk mindazokat, akik valaha bekapcsolták a Mária rádiót. Az időseket, akik egyedül hallgatták. A betegeket, akik számára egy imádság jelentette a nap kapaszkodóját. A gyászolókat, akik nem találták a szavakat. A családokat, akik együtt imádkoztak. A keresőket, akik még nem tudták, hogy téged keresnek. Te ismered őket név szerint. Mi nem tudjuk egy-egy szó, hová érkezett meg. Nem tudjuk, melyik imádság adott erőt, melyik tanúságtétel nyitott ajtót, melyik csendben kimondott mondat indított el valakit feléd. Te tudod. Ezért minden hallgatót a te szívedre bízunk. Légy azoknak is Istene, akik már nem tudják, hogyan keressenek téged. Amen.

Irgalmas Jézusunk, 20 év alatt sokan elindultak közülünk az örökké valóság felé. Most különösen is emlékezünk rájuk. Azokra, akik velünk együtt dolgoztak. Azokra, akik hallgatták a rádiót. Azokra, akik imádkoztak érte. Azokra, akik szerették ezt a szolgálatot. Emberi emlékezetünk őrzi őket, de te nem emlékként őrzöd őket. Te élő személyekként ismered mindannyiukat. Fogadd be őket országod teljességébe, ahol már nincs szükség rádióra, nincs szükség közvetítő szóra, mert ott színről színre láthatóvá lesz az, akit itt még csak hitben keresünk. Amen.

Jézus, te ismered az ember magányát, ismered azt a csendet, amikor nincs, aki megkérdezze, hogy vagy. Ismered az üres szobákat, a hosszú éjszakákat, a kimondatlan félelmeket. És tudod azt is, hogy az ember legmélyebb magánya nem egyszerűen társas kapcsolatok hiánya, hanem az a tapasztalat, hogy nincs, aki valóban megértse őt. Ezért kérünk, legyen a Mária Rádió olyan hang, amely mögött a hallgató felfedezi a közösséget. De még ennél is többet kérünk, hogy minden ember felismerhesse, amit a hit legmélyebb igazságaként vallunk. Soha nincs egyedül, mert te vele vagy.

0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Önyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért tesdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Tisztelettel és különös bennem lévő zsibongó örömmel köszöntöm mindazokat, akik ma itt együtt ünnepelnek. Köszöntöm Szatmári Ferenc elnök urat, kedves feleségével, Karácsony Tibor lelki igazgatóját a rádiónak, de mindazokat, akik, ó, ki merjem mondani, Tündi, 17 éve, hogy először együtt leültünk egy márciusi délután, és megálmodtuk a Székelyudvarhelyi stúdiót. Köszöntöm mindazokat, a papokat, akik velünk ünnepelnek, mindazokat a híveket, akik itt jelen vannak, munkatársakat, és azokat, az ezreket, tízezreket, akik ma is, ez órában is a rádión keresztül kapcsolódnak imádságunkba. Amikor bejövünk egy templomba, akkor legtöbb esetben igazzá válnak az imént énekelt ének szavai buzgó szívünk imádásthoz. De hány és hány hajlékba segítette imádást vinni a Mária Rádió? Elképzelni se tudjuk talán. És nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van. Az elmúlt időszakban emesének többször jeleztem, hogy úgy hiányzik. Mindig mondta, hát gyere, jöjjön, lehet folytatni. Erre még nem állok készen itt Kolozsváron, csak arra a pár alkalomra, amikor az ő segítségével elkészül egy-egy műsor velem. De adassék, hogy ez az utazás, amelynek vonatján mindannyian ülünk, ez sokáig tartson. Hisz ez olyan, úgy látom, mint egy vonatot, amelyre felszállnak, együtt utaznak, aztán leszállnak, véget érnek utazások, és nem azért, mert megérkeztünk. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Soltész Miklós urat, a nemzeti kormányunk államtitkárát. Édesanyámnál jártam nemrég. Hideg időt mondtak csíkban, ezért virágokat szedett, amit egész nyáron ápolt, tavasztól kezdve. Azt mondta, hogy bent ezek még egy darabig ragyognak és szépek. Kedves Miklós, egy darabig csodálhassuk mindannyian azt, amit oly sok éven át munkáltunk, munkáltatok számunkra. És tudjuk, hogy jön a tavasz. Kicsit tél lesz, tél van, ősz van, de jön a tavasz. Tavaszt hozó reménység minden otthonban a Mária Rádió. Isten jelenlét sok ember számára. Hála, hogy ennek részese lehettem 14 éven át. Aktívan. Mostanában csak kísérő. Hálaadásunkat hozzuk e szentmisében mindazokért, akiket Isten így módon is meghívott evangéliuma hirdetésére. Indítsuk fel bűnbánatunkat, hogy méltóképpen ünnepeljük Urunk szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el örök életre.
1: Amen.

0: szándékaitokhoz, melyet a Szent Misében felajánlunk, a Deák család szándékát csatolom, együtt így könyörögjünk. Istenünk, te magad választottad ki ígét hajlékául Mária szűzi méhét. Kérünk, add meg nekünk, hogy az ő oltalmában bizakodva emlékezetét örömmel ünnepeljük, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgasságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám. Nem vagy tehát többi szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Ezek az evangéliumok.

Kedves Felesperes úr, főtisztelendő paptestvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók, kedves munkatársak, önkéntesek, jótevők, jelenlévők. A mai nap az nem csupán egy évforduló, nem csupán egy dátum a naptárban. A mai nap egy hálaadás. Hálaadás Istennek, hálaadás a szűzanyának, és mindazoknak az embereknek, akik szeretetükkel, imádságukkal, munkájukkal és áldozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Mária Rádió hangja eljusson az emberek szívéhez. Egyben itt Makolozsváron egy olyan közösséget is ünneplünk, amelynek munkája talán sokszor csendben történik. Nem mindig látványosan, nem mindig nagy tömegek előtt, egy mikrofon mögött, telefon mellett, imádságban, vagy egy önkéntes, fáradhatatlan szolgálatában. És feltesszük mi is, munkatársak, mikor mi is egy picit elfáradunk, hogy vajon ezt mind látja-e az Isten? Vajon ezt a szűzanya látja? Hát igen, kedves testvérek, amit az ember talán nem vesz észre, azt Isten ismeri. Amit a világ nem tapsol meg, azt Isten számon tartja. És amit szeretetből teszünk, az nem veszel az örökké valóságban. Van egy nagyon szép krisztusi parancs. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez a rádiónak a küldetése. Ez a krisztusi parancs nem csak az apostoloknak szólt, ez a küldetés különösen ma él. Az egyház minden tagja meghívást kap arra, hogy valamilyen módon továbbadja Jézus Krisztus örömhírét. És nekünk, munkatársaknak, önkénteseknek ezt jobban kellene, vagy kell tudatosítsuk, hogy nekünk ezt a küldetést kell ma szolgálni, ez a jövőnk. Amikor megszólal egy imádság, amikor felcsendül egy szép ének, amikor egy lelkipásztor a katekézisében megszólal, akár a betegségről, családról, vagy megtérésekről hallunk tanúságtételt, akkor valami különleges történik. Egy emberi hangon keresztül, ezt is tudatosítsuk jól, Isten szeretete kopogtat be egy másik ember szívének az ajtaján. Ilyen lelkülettel kell nekünk, munkatársaknak, önkénteseknek, hozzáállásunknak az alapillére legyen. Lehet, hogy sokszor nem tudjuk, hogy ki hallgat. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy milyen könnyeket törölünk le egy-egy mondattal. Lehet, hogy nem ismerjük annak az embernek az életét, aki a rádió mellett ül, de Isten tudja. És Isten rajtad keresztül dolgozik. És ott történik mindig a legnagyobb csoda, ahol mi csak egyszerű rádióműsort látunk. Megtörtént eset, egy idős asszony, aki egyedül él egy kis erdélyi faluban, gyermekei messze költöztek, férje már régen elhunyt, a ház csendes lett, az esték hosszúak, és a szív egyre gyakrabban érzi a magánynak a súlyát. És egyik este leül a rádió mellé, nem vár különleges műsort, nem készül semmire, csak szeretne hallani egy emberi hangot. Megszólal az imádság, megszólal aztán egy ének. És valaki arról beszél, hogy Isten nem feledkezik meg azokról sem, akik egyedül maradtak. És az idős asszony lehunja a szemét,
könnyek jelennek meg az arcán. Nem azért sír, mert szomorúbb lett, hanem mert megérezte a rádión keresztül, hogy talán mégsem vagyok egyedül. Isten itt van velem. Kedves testvérek, lehet, hogy egy rádió műsor után nem változik meg valakinek azonnal az élete. Nem oldódik meg minden családi probléma, nem gyógyul meg minden betegség. De egy ember reményt kaphat. És a remény az első lépés a gyógyulás felé. Ezért fontos a rádió szolgálata, mert nem csupán szavakkal közvetítünk, nem egy olyan közrádió vagyunk, amiben legtöbbször nincs szív, hanem jelenlétet, közösséget, szeretetet, Istenbe vetett reményt közvetítünk. És a mai ünnepen nem kerülhetjük meg azt a személyt, akinek a nevét viseli a rádió. A szűzanya, ő soha nem hangos. Soha nem látványos emberként jelenik meg, nem keresi önmagát, nem akar a középpontba kerülni, életének középpontjában Isten akarata áll. És azt válaszolja, legyen nekem a te igéd szerint. És ez a mondat a Mária Rádió szolgálatának is egyik legfontosabb lelki alapja. Uram, használj fel engem, Uram, hadd legyek a te szereteted eszköze. És ez akkor válik ez a szolgálat gyümölcsözővé, amikor nem önmagunkat akarjuk megmutatni, hanem Krisztust szeretnénk a szűzanya által közelebb vinni az emberekhez. A szűzanya soha nem önmagára irányította a figyelmet, hanem Jézusra. A kánai mennyegzőn is azt mondta, hogy tegyétek, amit mond. Nekünk is ez a mondat ma hozzánk is szól. Tegyük meg mindazt, amire Jézus hív bennünket. Kedves főesperes úr, itt reflektálnék egy picit a bevezető gondolatodhoz, hogy felülünk egy vonatra, leszállunk. Hát vedd úgy, hogy mi vagyunk a mozdonyvezetők, és megállunk nálad mindig, hogy gyere vissza. Nem kell menekülni, hanem a szűzanya hangját még egyszer halld meg, és tedd azt, amit Jézus Krisztus elvár tőled, hogy itt várunk vissza szeretettel. Meghúzzuk a vészféket, ha nem. Egy másik történet szerint egy rádió műsorban a megbocsátásról beszélnek, és a műsorvezető arról szól, hogy milyen nehéz lehet elengedni a régi sérelmeket. Hát gondoljátok, hogy kiről van szó, ki tartotta ezt a műsort, és hogyan segíthet ebben az imádság. És a műsor után megszólal a telefon, egy férfi hívja a rádiót, sokáig nem tud beszélni, csak hallgat. Aztán csendesen elmondja, hogy évek óta nem beszélek a testvéremmel. Egy régi vita miatt szakadtunk el egymástól. Mindketten büszkék vagyunk, mindketten várjuk, hogy a másik végre tegye meg az első lépést. És a műsorvezető nem ad hosszú tanácsot, nem pszichologizál, hanem csak annyit mondott, hogy menjen, bátran, látogassa meg a testvérét. Egy egyszerű mondat. És nem sokára visszahívja a rádiót az idős férfi, és elmondja, hogy elmentem, felhívtam és elmentem. Nem volt könnyű. Még nem oldódott meg minden, de van kapcsolat köztünk. Kedves testvérek, nem tudjuk, hogy egy ilyen történet pontosan hogyan zajlik a valóságban, de azt tudjuk, hogy Isten kegyelme működik rajtunk keresztül. Elérheti az emberi szívet egy szentírási rész, egy mondat, egy imádság, egy telefonhívás, és talán végre valaki kimondja, hogy bocsáss meg. És ahol a szeretet elkezd dolgozni, ott a remény is újra megszülethet. Szintén egy történet a rádióban.
egy édesanyja elmeséli, hogy kisgyermeke esténként mindig hallgatta a rádióban az esti imádságot. A gyermek még nem értett mindent. Nem ismerte az összes imát, de hallotta, hogy valaki Istenhez beszél. Egyik este az édesanyja fáradt volt, sok teendője akadt, és nem volt kedve hosszasan imádkozni. És a kisgyermek odalépett hozzá, és azt mondta, anya, ma is imádkozunk úgy, ahogy a rádióban szokták. Az édesanyja elmosolyodott, leültek együtt, és imádkoztak. Olyan egyszerű történetek ezek, kedves testvérek, de gondoljunk bele, egy gyermek szívében talán egy életre megmarad az a tapasztalat, hogy az imádság az otthon része. Hogy Istennel lehet beszélni a rádión keresztül is. Hogy a napot nem csak munkával, hanem hálaadással is lehet zárni. Természetesen a rádió nem helyettesíti a szentmisét. Nem helyettesíti a család imádságát, vagy a személyes hitet. De segíthet megteremteni az imádságnak a légkörét. És bátoríthatja a családokat arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz és Istenhez. Ezért is fontos a gyermekek és a fiataloknak a megszólítása otthon már a családban. Nem szégyelni, leülni és imádkozni a gyerek előtt, fiatal előtt. Kolozsvár különleges helyet foglal el Erdély életében. Olyan város, amelyben a történelem, a kultúra, a tudomány és a hit számos szála találkozik. És egy ilyen városban a Mária Rádió szolgálata különleges felelősséget is jelent. Nem azért, mert a rádiónak minden kérdésre válasza van, hanem azért, mert egy ekkora városban az evangélium fényében szeretné megszólítani az itteni embereket is. A mai világban sok hang vesz körül bennünket, a médiában, az interneten, a közösségi oldalakon, a mindennapi életben, de nem minden hang vezet békére. Nem minden üzenet ad reményt, nem minden szó építi az embert. Jézus azonban azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És nekünk a küldetésünk az, hogy ezt a világosságot szolgáljuk. Hogy olyan szavakat közvetítsünk, amelyek nem megosztanak, hanem közelebb hoznak. Olyan üzeneteket, amelyek nem gyűlöletet szítanak, hanem a megbékélés útját keresik. Olyan műsorokat, amelyekben az igazság és a szeretet nem egymás ellenségei, hanem egymást kiegészítő keresztény értékek. Sok ember hordoz különféle terheket. Betegség, gyász, nehézség, magány, bizonytalanság, félelem. De az egyház nem azért van jelen a világban, hogy a minden emberi problémát azonnal megoldjon. Az egyház azért van jelen, hogy Krisztus szeretetével kísérje az embert a szenvedésben is. És az evangélium fényében mutassa meg a remény útját. És a Mária Rádió ebben a szolgálatban is részt vesz. Amikor nap mint nap imádkozunk a betegekért, együttérzéssel beszélünk a gyászról, amikor megbocsátásra hívunk, amikor a békéért emeljük fel a hangokat, ilyenkor mindig az evangélium fontos üzenetét adjuk tovább. És Jézus nem ígérte, hogy tanítványai soha nem fognak szenvedni, de azt megígérte, hogy én veletek vagyok. Ez a keresztény reménynek az alapja. Nem az, hogy mindig könnyű lesz, hanem hogy Isten a nehézségek között sem hagy el bennünket. És ma van különösen szükségünk ilyen közösségekre, kedves testvérek, amelyet a békességet keresik. És a béke az nem azt jelenti, hogy hiányzik egy konfliktus. Tehát a béke nem egyszerűen a konfliktus hiánya. Kell. Konfliktus is szül szeretetet. Az helyesen van használva. Ne higgyétek, hogy mi a Mária Rádióban nem szoktunk konfliktusba keveredni, dehogy nem. Nem is egyszer, nem is kétszer. De abból mindig egy jó, jó eredmény születik.
Tehát a keresztény béke, ez Krisztus ajándéka, amelyre neked törekedned kell, és lehet, hogy a konfliktuson keresztül kapod meg az igazi békédet. Most nem azt mondom, hogy menj hazas, kezdjél veszekedni, és keresed a konfliktust, hanem bevállalni békességben, a megoldást megtalálni békében. És ennek is helyet adunk, ennek a párbeszédnek mi a Mária Rádióban. És feltevődik egy kérdés, hogy hogyan szeretnénk folytatni azt a küldetést, amelyet Isten ránk bízott. A Mária Rádió előtt is új kihívások állnak. Hogyan érjük el azokat, akik ritkán vagy egyáltalán nem járnak templomba? Hogyan szólítsuk meg a fiatalokat? Hogyan használjuk a modern technika lehetőségeit úgy, hogy közben megőrizzük az evangélium és a saját magunk hitelességét is? Hogyan tudunk olyan közösséget építeni, ahol munkatársak, önkéntesek, hallgatók egyaránt otthon érzik magukat? Nem könnyű válaszolni ezekre a kérdésekre, de egy dolog biztos, hogy a mi küldetésünk alapja nem a technika, hanem maga Jézus Krisztus. A mi küldetésünk alapja a hűséges szolgálat és Isten dicsősége. Imádkozzunk a Mária Rádióért, imádkozzunk közösen a munkatársakért, imádkozzunk azokért, akik hallgatják a műsorainkat, imádkozzunk azokért, akik segítik anyagilag a szolgálatunkat. És a Mária Rádió neve arra emlékeztet bennünket, hogy szolgálatunkat Mária oltalma alá helyezzük. És ez a szolgálat akkor válik igazán széppé, hogyha ez szeretetből fakad. Amikor nem pusztán feladatot teljesítünk, hanem embertársunkat szeretjük és szeretné segíteni. Amikor egy műsor nem csupán tartalmat közvetít, hanem egy lelki találkozássá válik. Amikor egy imádságban ott van a másik ember fájdalma és reménye, kérjük a szűzanyát, védje meg az Erdély Mária Rádiót, a kolozsvári stúdiót, munkatársakat, önkénteseket, áldja meg a hallgatókat, a jótevőket, és vezessen mindannyiunkat egyre közelebb Jézus Krisztushoz. Amen.

0: Testvérek, 20 esztendő kegyelmiért adunk hálát Istennek, aki igéjével megszólítja az embert, és az emberi szót is eszközzé teszi szeretetének közvetítésére. Bizalommal forduljunk hozzá most könyörgéseinkkel.
1: Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Atya örök igéje, aki beléptél az emberi történelembe, hogy az igazságot ne puszta fogalomként, hanem élő jelenlétként ajándékozz nekünk.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, aki az emberi szóban is képes vagy megszólítani a szívet, hálát adunk neked a Mária Rádió 20 éves szolgálatáért, amely az emberi kommunikáció eszközeivel az imádság, a belső elmélyülés, a megtérés és az Istennel való találkozás lehetőségét nyitotta meg. Add, hogy ez a szolgálat soha ne önmagára, hanem mindig Krisztusra irányítsa a figyelmet, és a hang, amely eljut az otthonokba, valóban a remény hordozójává váljék.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
4: Irgalmas Istenünk, Te ismered az ember legmélyebb kérdéseit. Honnan jöttünk, miért élünk, mit jelent szeretni, s van-e végső értelme életünknek és sok szenvedésünknek. Kísérd mindazokat, akik a zaj, a bizonytalanság és az információk sokassága között az igazságot keresik. Add, hogy a Mária Rádió műsorai ne csupán ismeretet közvetítsenek, hanem az igazság szemlélésére, a lelkiismeret vizsgálatára és az élő Istennel való találkozásra vezessenek.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, Te nem hagyod magára az embert létezésének határhelyzeteiben. Légy közel azokhoz, akik betegségben, gyászban, öregségben, magányban vagy egzisztenciális bizonytalanságban hordozzák életük terheit. Add, hogy a kimondott szó, az együtt imádkozó közösség és a meghallgatás tapasztalata által felismerjék, életük akkor sem veszítette el méltóságát és értelmét, amikor emberi kapaszkodóik meggyengülnek.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5: Teremtő Istenünk, az ember személyes és közösségi identitása kapcsolatokban formálódik. Őriz családjainkat, amelyekben az ember először tapasztalja meg a szeretetet, a bizalom, a felelősség és az önátadás valóságát. A fiataloknak adj tiszta látást, hogy az élet lehetőségei között felismerjék valódi hivatásukat, és legyen bátorságuk olyan jövőt építeni, amelyben a technikai fejlődés, az emberi személy méltóságát, az értelem keresését és a közjó szolgálatát erősíti.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
3: Mindenható Istenünk, 20 év története áll mögöttünk. Emberi szolgálatok, kimondott szavak, elmondott imádságok, találkozások, örömök és megpróbáltatások, amelyeket Te egyetlen történetté formáltál. Hálát adunk mindazokért, akik életükkel, munkájukkal, imádságukkal vagy áldozatukkal részesei voltak ennek a küldetésnek, és rád bízzuk azokat is, akik már átlépték a földi élet határát. A jövő útjain pedig adj nekünk alázatot, hogy felismerjük, minden valódi szolgálat értéke abban áll, hogy önmagán túlmutatva hozzád vezeti az embert. Mária kísérje közbenjárásával a rádió következő éveit is, hogy hangja ne pusztán hallható, hanem lelkeket Isten felé fordító jel legyen.
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, Te, aki az emberi történelemben és az emberi szívek mélyén egyaránt jelen vagy, fogadd el könyörgéseinket. Add, hogy mindaz, amit szóval, tettel és szolgálattal teszünk, végső soron a Te igazságod, szereteted és békéd tanúságává váljék, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, minnyájunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el néped ajándékait, amelyet a boldogságos szűzre emlékezve ajánlunk fel neked. Ő szűzessége révén kedves volt számodra, és alázatossága révén fogant a fiadat, a mi urunkat, aki él és

Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő urunkat, Jézus Krisztust. A te fölséged

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentesz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára. Ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartatod, színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzuk bizalommal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, részesültünk ebben a lelki táplálékban. Kérünk, add meg nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária példáját követve buzgók legyünk az egyházért való fáradozásban, és a te szolgálatodban

0: Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Még egy 10 perc türelmüket kérem kedves jelenlévőknek, hisz most következik az a rész, amikor hálát szeretnénk adni a jó Istennek, elsősorban a szűzanyának, hogy itt lehetünk, és ebben a kincses városban is ünnepelhetünk. De volt annak idején egy ötlet, hogy egy Dalos Ágnes díjat osszunk azoknak az önkénteseinknek, paptestvéreknek, akik kezdettől fogva már az Erdélyi Mária Rádióban tevékenykednek. A 20 éves ünnepsorozatunk, az most a többi stúdióban is már voltunk, Csíksomlyon kezdtük, majd Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, most Kolozsvár, majd november végén lesz a Szatmári stúdióban is. És ilyenkor szoktuk a helybeli önkénteseknek és paptestvéreknek a Dalos Ágnes díjat hálánk jeléül kiosztani. Én elsősorban a Jóisten és a Szűzanya után meg szeretném köszönni a főesperes úrnak, László Attilának, hogy fogadott ma bennünket, de nem csak fogadott, hanem kezdettől fogva, hogy mondotta a bevezető gondolatokban is, a Mária Rádióban nagy szerepet játszott a megalakulásában. Én személy szerint és a munkatársaim nevében is hálásan köszönöm neked, főesperes úr, hogy részt veszel a Mária Rádió életében, és egy nagyon pozitív élményem van veled kapcsolatosan, amikor ide kerültem a Mária Rádióhoz zöld fülüként, és akkor egyszer Udvarhelyen behívtál hozzád a plébániára, és elmondtad, hogy hát Tibor, ezt nem így kell, ezt nem úgy kell, ezt másképp kell, és én elgondolkodtam rajta, és igazad volt, úgyhogy köszönöm ezeket a kritikákat, amelyek hatottak rám, és nem csak rám, hanem gondolom a munkatársakra is rajtam keresztül. Úgyhogy a vonat nem áll meg, hanem itt megáll, meghúzom a vészféket, és várunk vissza a csapatba. Nagy hála és köszönet még egyszer neked. Ugyanakkor én ezt nem akarom tovább folytatni, hanem át is adom a szót az elnök úrnak, az alapító elnökünknek, Szatmári Ferencnek, és majd együtt kiosszuk a díjakat.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Bennem nagyon sok gondolat kavarog, hiszen Kolozsvár nagyon közel áll a szívemhez, mert fiatal koromnak egy nagy részét itt töltöttem. Itt voltam egyetemista. Ebben a templomban bérmálkoztam. Mihály nevet vettem fel. Ezen a plébánián kezdtem el járni ifjúsági órára. Tehát nagyon sok minden. És számomra ez nagyon megható. Reflektálnák én is arra a vonatra, az nagyon betalált, de én nagyon messziről kezdem. A feleségemnek az ősei Székelyföldről költöztek Partiumra. Éhínség volt. De hiszem, hogy nem volt véletlen, azért, mert így az ő szülei aztán Váradra költöztek, én váradi vagyok, törzsgyökeres váradi sok generáción keresztül, és mi így találkoztunk elsőbe, első osztályba. Egy osztályba jártunk. Én egy elsőbe már szerelmes voltam. Le is írtam. És aztán Jóisten összehozott minket az érettségi előtt, és ez azért nagyon fontos, mert ő jól tanult, én nem. Illetve nem tanultam. Nem, hogy nem jól tanultam, nem tanulta, nem érdekelt. Ő meg viszont osztály első volt. És ő úgy döntött, hogy Kolozsvárra jön egyetemre. Szerelem az vak is, butit is, meg minden egyéb, ide jöttem utána. És ez azért fontos, mert ő egy szobába került kettő hölgyel, Erzsébettel és Katalinnal. Az egyik udvarhelyi, a másik pedig Zetelaki. És ez azért nagyon fontos, mert nagyon közeli barátság alakult ki, mai napig tart ez a barátság, és ez meghatározta a Mária Rádiónak a mostani arculatát. És erről szeretnék egy picit még beszélni. Nekem volt 1980 óta egy lelki vezetőm, Mihálynak hívták. Az ő boldog avatási dokumentációja jelen pillanatban a Vatikánban van már. Ő egy bazilita szerzetes volt, és 1995 táján, mikor először voltunk mi Medjugorjéba a feleségemmel, ez a szerzetes azt mondta, hogy a legtöbb, amit jelen pillanatban tudunk tenni, és nagyon fontos az, hogy a szűzanyának a üzeneteit és a felhívását a világ elé terjesszük. És adott volt egy nemzetközi alapítvány, egyesület, aminek a neve Medjugorje gyermekei, ez már létezett. És felkértek minket, hogy Romániába hozzuk létre. Ez a Mihály nevét adta ehhez, és öten voltunk, akik létrehoztuk ezt az egyesületet. Mind románok voltak, csak én voltam magyar ebbe. Rengeteg embert, több ezer embert elvittünk Medjugorjéba annak idején. Könyveket, audio-videó kazetákat adtunk ki, de én nem találtam a helyemet. Én mindig azt gondoltam, hogy az én helyem az, hogy magyar nyelvű zarándoklatokat is hozzunk létre. Az Úr nem így akarta. Adott volt egy székhelyünk Nagyváradon, és egyszer csak valami olaszok Jassiból, Jászvásáról jöttek, illetve mentek haza Olaszországba, amikor megálltak nálunk Nagyváradon egy kávéra, egy pohár vízre vécézni. Én meséltem az egyesületünkről, ő egy rádióról, és mikor elmentek egy fél óra múlva, megfordult az ajtóba, és azt mondta, te jó lennél elnöknek a rádiónak. Hát bárkinek elmondhatnám ugyanez, egyik fülemen be, másikon ki. Pár hónap múlva kaptam egy meghívót a harmadik Mária Rádió világkongresszusára. Akkor fedeztem fel, hogy miről van szó. És akkor azt mondtam, hogy miután feltették a kérdést, hogy szeretném-e ezt felvállalni Romániába? És azt mondtam, hogy csak hogyha két rádiót hozunk létre, egy magyart és egy románt, vagy egy két nyelvűt. Nem nagyon értették, hiszen Romániában románok élnek, legalábbis ők így tudták, és pont akkor indult a magyarországi Mária Rádió is, és mondták, de hát minek kell még egy? Aztán végül mégiscsak meggyőztem őket, és erről a ominózis kongresszusról, és most érek vissza a vonatunkhoz, Kolozsvárra repültem vissza. Nem Nagyváradra mentem, hanem Kolozsváron várt a feleségem, és mentünk a barátnőjéhez, a Katalinhoz, udvarhelyre, egy családi találkozáshoz, ahol kedves atya, ott voltál te is. És akkor mondtam el először, hogy lesz Mária Rádió Romániába. Az első atya te voltál, akinek elmondtam. És megszületett a Mária Rádió, és egy picit akkor arról, hogy a stúdiók hogy is alakulnak, mindenütt a világon egy Mária Rádió stúdió van. Katalin és férjének, Sándornak a házát elöntötte a víz, amikor volt az árvíz ott Székelyudvarhelyen. Eldöntötték, hogy elköltöznek onnan, de a házat nem akarták csak úgy otthagyni, hanem felajánlották a rádiónak, szerintem ebben neked között volt, hogy legyen egy stúdió, egy Mária Rádió stúdió. Én zöldfülű belementem. És így megszületett még egy stúdió, de én azt nem tudtam, mert én párciumi vagyok, Törzsökeret Nagyváradi, hogy Székelyföldön nem így működnek a dolgok. Ha van udvarhelyen valami, azért Csíkba is kéne valami, és akkor máshol is kellene valami, Szepsisengyörgyön is kellene valami, mert ott nem úgy van. És akkor Istennek hála, a ferencesek befogadtak Csíksomjóra. Köszönjük! Szepsisengyörgyön ott nagyon aktív közösség meghívott. És aztán így nőttünk, és lett 7 stúdiónk. Egy Mária Rádiónak se a 90-ből a világon nincsen. Nem hogy 7, legtöbb 2 vagy 3. Nekünk van 7. Egy nagyon kicsi rádió vagyunk világviszonylatban. Azért elmondanám, hogy a Mária Rádió a legnagyobb rádió a világon. És ezen belül mi nekünk 7 stúdiónk van. Amiben azért, hogy ez így néz ki, Főesperes úrnak elég nagy szerepe volt. Én hiszem azt, hogy ott te Katalinnak meg a Sándornak azért egy picit suktál. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy hogy osszák a frekvenciákat, amikor egy rádiót csinálnak. Az úgy történik, hogy adott egy bizottság, 11 tag van benne, úgy hívják, hogy országos audiovizuális tanács, és mikor van egy szabad frekvencia, akkor kiírják pályázatra, és akkor a rádiók, akik akarják ezt a frekvenciát, akkor megpályázzák. És akkor ők meg eldöntik, hogy na, majd te kapod meg, vagy te kapod meg. Ez az országos vizuális tanács, ez egy politikailag megválasztott tanács, ugyanúgy néz ki, mint a kormány általában. Van benne egy egész magyar ember. És ezt csak azért mondom el önöknek, hogy az, hogy most milyen helyen van stúdió, ez nem csak azért van, mert meghívtatok, hanem azért, mert lett frekvencia. És elmondanám a kolozsvári frekvenciának a történetét, mert ez nagyon lényeges. Hát hiába kértétek, hogy legyen itt stúdió, és mi is szerettük volna, és egyszer csak kiírtak egy frekvenciát. Most tudni kell, hogy a frekvencia az 88 MHz-től 108-ig van, kettesével, hogy ne legyenek túl közel. Kolozsváron nincsen szabad frekvencia, valaki visszaadta, vagy valami történt vele, és egy felszabadult. És az az egy ember az audiovizuális tanácsból, aki magyar volt, mondta, hogy esélyünk nincs rá. Ők már tudják, hogy kié lesz a frekvencia Kolozsváron. De hát ugye én Kolozsváron egyetemista voltam, és azért én tudtam, hogy ahhoz, hogy vegyed a vizsgát, először is el kell menni a vizsgára. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor ahhoz, hogy vegyünk egy frekvenciát, le kell tegyük a dokumentációt, még ha azt mondják, hogy nincs esélyünk rá, akkor is. És megcsináltuk a dokumentációt, letettük, és nagy volt a meglepetés, amikor a meghallgatáson, mindenkit meghallgatnak a projektjükről, azt kérdezték tőlem, hogy abba belemegyek-e, hogy egy megosztott frekvenciát kapjunk. Fele idő román Mária Rádió, fele a magyar Mária Rádió. És azt mondtam, hogy igen. Semminél jobb. Mondtam, nem örülök neki azért, mert mi még Nagyváradon is így megosztva vagyunk, nem olyan könnyű ez a helyzet, de semminél jobb. Megkérdezték a román kollégákat is, mert ők is letették. Ők azt mondták, ők nem akarják. Elég volt ebből, hogy ilyen osztozkodunk. És ezt azért kérdezték meg, mi nem tudtuk, mert azok a bizonyos emberek, akik politikailag voltak odatéve, mindenki más rádiót támogatott, és ők egyszerűen nem tudtak kiegyezni, hogy milyen rádió kapja meg a kolozsvári frekvenciát, és akkor az a döntés született, hogy adják egy politikailag semleges rádiónak. Mi voltunk az egyedüliek, már mint a Mária Rádió. És akkor megkérdezték minket, és akkor úgy döntötték, hát hogyha a románok nem mennek bele, akkor adjuk csak a magyaroknak. És mi így kaptuk meg a kolozsvári frekvenciát. Aminek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik fenntartják, akik dolgoznak, és akik támogatják ezt a rádiót. És ezért én hiszem, hogy Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Nagyváradon, Udvarhelyen, mindenütt, ahol van frekvenciánk, azt nem mi hoztuk létre. Azaz, az Úrnak a műve volt azért, mert ott valamiért meg kellett szülessen. Jelen pillanatban, mint mondtam, a Világ Mária Rádiónak az egyik legkiemelkedőbb rádiója vagyunk. Nem csak azért, mert 7 frekvenciánk van, hanem azért, mert úgy működünk, ahogy ők megálmodták. És ezt nem én mondom, hanem például a 20 éves jubileumi ünnepségünkön Nagyváradon jelen volt a világcsaládnak az elnöke, és ezt ő mondta. És ezért köszönet és hála nektek, mindenkinek. És nem csak a frekvenciák Istennek a műve, hanem mindannyian, akik a rádióba meghívást kaptak. Akármi munkatársak, akármint önkéntesek, akármint támogatók, akármint csak imádkozók, mint bármilyen forma. Szűzanya minket, titeket, tégedet meghívott. Mert terve van veled. Úgyhogy én köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és mivel a szó elszáll, de az írás marad, azért hadd osszok ki akkor a díjakat. És én felolvasom ők a lassan. Egyszer csak a... És megkérem a kollégákat, hogy osszák szét. László Attilának, aki a Mária Rádónak az arculatának a kialakulásába, az ő munkásságával nagyon-nagyon nagy szerepet vállalt be. Köszönjük szépen! Keresztes Oliver! Hálás köszönetünk, kedves atya! Így van. Urbán János Erik. Nagyon szépen köszönjük, hogy befogadtak minket, és továbbra is így módon támogatnak. A többi papok, akiknek ki szeretnénk osztani, ők nincsenek itt, de felolvasom őket. Bőte Csongor, Kovács Árpád, Lőrinci Károly, Fábián László, Nóda Mózes, Székely Dénes, Portikhegyi, Kelemen, és Rádu István, ők is a Dalos Ágnes díjba részesülnek. Menjünk tovább az önkéntesekrel. Szűs Tímea. Igen, nagyon, nagyon meglepődik, hiszen nem számított rá, ő indította el a kolozsvári stúdiónkat, mint egyetemista még itt, jelen pillanatban a Szatmári stúdiónak a vezetője. Kedves Timi, nagyon büszkék vagyunk rád, és köszönjük szépen a munkádat. Lengyelfi Emőke. Ha itt van. Ha nincsen, akkor megyünk tovább. Jakab Éva. Igen. Tessék szíves lenni, kijönni. Köszönjük nagyon-nagyon szépen az áldozatos munkáját. Juhász Terész. Láttad valahol? Köszönjük nagyon szépen. Tyukadi László és Rozália. Kedves Rozália, látom, hogy van. Nem látom, menjünk tovább. Geréd István. Nincs. Sebestyén Izabella. Jó, nincs. Bodó Márta. Talán láttam, ő sincsen. Darvas Piroska. Fuchs Tünde. És igen, ó, de jó, legalább valaki van. Fuchs Tündének is köszönjük nagyon szépen. És végül, de nem utolsó sorban, a Szociális Testvérek Társaságának a munkásságát nagyon-nagyon szépen köszönjük.

0: Jó. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük a áldozatos munkáját. Kedves Timi, azért, hogy elindítottad. Kedves Emese, azért, hogy te viszont állod a sarat itt, hogy összefogod azokat a fiatalokat, akiről mindig szó van, hogy kellene a Mária Rádió nyisson a fiatalok fele. Te vagy az, aki a Mária Rádióba ezt igyekszel megtenni. Köszönjük nektek, hogy vagytok, és mindenkinek a jelenlétét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Kollégáim igazoltan hiányoznak, külön programjuk van, ezért nem tudtak jelen lenni. A nevükben is köszönöm a rájuk gondolást, Bőte Csongor, Sebestyén Izabella, a lengyel félnöke nevében is, Gerid István nevében is. Fogadjátok a befejező áldást,

0: aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya,

0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

még egy fél másodperc elfelejtettek szólni, hogy mindenkit nagy szeretettel várnak az agapéhoz, egy rövid agapéra. Szeretettel várunk mindenkit. Dicsértessék Jézus.

Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából szentségimádást és hálaadó szentmisét közvetítettünk a kolozsvári Szent Mihály templomból. A legszentebb áldozatot László Attila főesperes plébános mutatta be a körzeti papok koncelebrálásával, ígét hirdetett Karácson Tibor rádiónk műsorigazgatója. A kántori szolgálatot Potyó István látta el. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Áldott szép estét kívánva búcsúzik Önöktől, Józsa Ferenc. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Ahogy már megszokhatták, nem sokára az esti mese kezdődik, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete, majd 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élővíz folyói, Mörgulesz Kokodizom műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fogom a kezed, Weber Csilla műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 25 perctől együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező ima óráját. 22 óra 30 perctől a Hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 23 órától zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este a csodakantárról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Volt egyszer egy csikós bojtár. Ez a legény olyan jó étvágyú volt, hogy 66 gombóc után még a nadrág szíját sem eresztette meg. Hatalmas étvágyához megfelelő erővel is rendelkezett, mert akár egy 7 éves lovat is fel tudott emelni, ha arra került sor. Amikor a legény már 20 esztendős is elmúlt, azt mondta az édesapjának. Halljaikend, édesapám, asszony után kéne néznem. Az öreg csikós jóvá is hagyta a tervet, és elbúcsúzott a fiától. A legény meg elindult gyalogosan. Alig ment egy darabon, amikor észrevette, hogy előtte a mezőn egy ló nagyban verekszik egy farkassal. Több se kellett a csikósnak. Két kézre kapta a karikását, és olyat csördített a farkasra, hogy az menten elnyúlt a földön. A ló ekkor odafordult a legényhez, és azt mondta neki. Megszabadítottál a legnagyobb ellenségemtől, a farkas királytól. Én is segítek rajtad. Tudom, hová készülsz, nehéz útra vállalkozol. Az, aki a te mátkád lesz, messze lakik innen. Az acél folyón is túl, a Lekvár hegy mögött, egy boszorkány házában. Vedd le a kantárom, tedd a tarisznyádba. Akire ezt rádobod, addig száguld veled, míg azt nem mondod, elég. A legény úgy is tett. Megveregette a lónyakát, elbúcsúzott tőle. Már fél esztendeje is ballagott, amikor az acél folyóhoz ért. Mi lesz most? Vakarta meg a fületövét a csikós bojtár. Alig, hogy így elbúskulta magát, felbukkant egy nagy, tátott szájú hal a folyóból. Elmenj innen, te legény, mert rögtön bekaplak. Több se kellett Jancsinak, mert így hívták a legényt, előkapta a kantárt, ráhajtotta a halnak a fejére. Hát, halljatok csodát, a hal úgy megszelidült, hogy olyan lett, mint a kezes bárány. Szinte kínálni kezdte a hátát, hogy üljön fel rá Jancsi, majd átviszi a folyón. A legény már is ott termett a hal hátán, és nyargaltak a folyón keresztül. Amikor a folyón átkeltek, Jancsi lekapta a kantárt, és kiugrott a partra. Két napra rá már a Lekvárhegy oldalán csúszkált Jancsi, de akárhová lépett, mindenütt elsüllyedt a csizmája. Baj lesz itt, de nagy. Hirtelen észrevette, hogy a hegy mögül egy szárnyas sárkány tátogat feléje. Nem sokat teketóriázott, hanem előkapta a kantárt, és már is nyargalt a szárnyas sárkány hátán, hogy szinte süvöltött a szél a füle mellett. Sűrű erdő közepén állt a boszorkány háza. Jancsit meglátva mindjárt kipenderedett a rútboszorkány. Haja szénabogja, füle mint a legyező, orra a mellét verte. Károgott, mint a holló, víjogott, mint a vércse. Már majdnem, hogy rosszul járt Jancsi vele, mikor felpattant a hátára a csodakantár segítségével, és elkezdte hajtani 7 álló nap és 7 éjjel az erdőben. Ekkor aztán a boszorkány összerogyott. Hirtelen felrepett a bőre, és kibújt belőle egy szépségesen szép leányzó. Megörült most Jancsi, de nagyon. Különösen, amikor a leányzó így szólt hozzá. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Egy gonosz boszorkány elvarázsolt, s arra kényszerített, hogy én is boszorkány képében éljek. Még ki tudja, meddig szenvedhettem volna, ha te meg nem szabadítasz. Most már aztán ásó, kapa, s a nagy harang sem választhat el bennünket egymástól. Jancsinak sem kellett több. Előfüttyentette a táltos paripát, rátette a csodakantárt, s hip-hop, már otthon is voltak. Holtig éltek boldogan. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull, törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál, Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szöllő munkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király zengjen neked, és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet. Mindörökkön örökké.
1: Naponta áldalak, és nevedet magasztalom. Mindörökkön örökké.
0: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat.
0: Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet.
1: Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat.
0: Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják.
1: Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú.
0: Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak.
0: Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek.
1: Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét.
0: Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében.
0: Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli.
1: Mindenek szeme bízon rád tekint, és te enni adsz nekik alkalmas időben.
0: Megnyitod kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel.
1: Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében.
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igazi szívvel hívják.
1: Az istenfélők vágyai teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket.
0: Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt.
1: Hirdesse szám az Úr dicsőségét és szent nevét, áldja minden élő, mindörökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hőségesek és igazak útjait, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted.
1: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
0: Uram, irgalmazz!
1: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel, fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted, ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mindazokat, akik földi életükben benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható irgalmas Istenünk, a te akaratodból szenvedett Krisztus az egész világ üdvösségéért. Adj népednek nagy elhatározást, hogy merjen neked bemutatott élő áldozattá válni, és így beteljék szeretetet teljességével. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Íj a jelenben! A gyermeklánc fűmag mondja, repülök, lebegek, a felhők felé emelkedem, végre tudom, miért vagyok a világon, mondta Karel Capek.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten,
1: békesség Istentől! Kedves hallgatóink, van egy fogalom, amelyet az ember nem nagyon szeret használni, sőt megpróbálja kerülni még az említését is. Ha ez nem lehetséges, megpróbál úgy tenni, mintha ennek a fogalomnak nem lenne már olyan súlya, mint korábban volt. Mintha nem is kellene komolyan venni. Miért lehetséges ez? Mert arról beszélni, amit ez a fogalom takar, eléggé kényelmetlen, kellemetlen. Talán éppen azért, mert túlságosan is közel van hozzánk. Ez a fogalom a bűn. Ma már inkább beszélünk hibáról, gyengességről, rossz döntésről vagy figyelmetlenségről. Ezek a kifejezések gyakran pontosabbnak tűnnek, és kétségtelenül van bennük igazság is. De vajon mi történik akkor, ha valamit annyira átnevezünk, hogy közben elveszítjük annak a valódi súlyát? Mai műsorunkban Mózes első könyve 3. fejezete alapján keressük a választ erre a kérdésre, miért kell komolyan venni a bűnt. Nem azért, hogy félelmet keltsünk, nem azért, hogy másokat elítéljünk, hanem azért, mert amit nem veszünk komolyan, azt előbb-utóbb meg sem próbáljuk megváltoztatni. Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket.

Kedves hallgatóink, telnek a napok, a zaj erősödik, aztán egyszer csak megáll az autó. Utólag kiderül, hogy egy apró alkatrész meghibásodása miatt komoly motorhiba alakult ki, és ilyenkor sokan azt mondják, bárcsak korábban komolyan vettem volna. Érdekes módon az emberi életben is vannak ilyen apró figyelmeztető jelek. Egy rossz szokás, egy hazugság, amit kinevezünk füllentésnek, hogy ártatlanabbnak nézzen ki, egy kis irítség, amelyet senki sem lát, egy döntés, amelyről tudjuk, hogy nem helyes, mégis megtesszük. És gyakran azt hangoztatjuk, hogy nem is olyan nagy dolog. Talán épp ez az egyik legveszélyesebb mondat, amit az ember önmagának mondhat. Mert a bűn sokszor nem azzal kezdődik, hogy valaki valami rettenetes nagy dolgot akar tenni, hanem azzal, hogy valami helytelent elkezd jelentéktelennek látni. Épp ezért a bűn első problémája az, hogy könnyen rávesz, hogy könnyen átnevezzük. Mózes első könyve 3. részében egy különös beszélgetéssel találkozunk. Így kezdődik a történet. A kígyó megszólítja az asszonyt és megkérdezi, hogy csak ugyanazt mondta Isten? Ez nem egy egyszerű kérdés. A kígyó nem azzal kezdi, hogy nyíltan azt mondja, lázadj fel Isten ellen, hanem kérdést tesz fel. Megpróbálja bizonytalanná tenni azt, amit korábban világosnak tartottak. Isten azt mondta, hogy az ember egyetlen fáról nem ehet. A kígyó pedig elkezdi átalakítani a gondolatot. Biztosan ezt mondta? Biztosan ilyen komoly a helyzet, hiszen egy gyümölcsről van csak szó? Biztosan baj lesz belőle? Ez nagyon ismerős emberi mechanizmus. Amikor valaki tudja, hogy valamit nem kellene megtennie, de szeretné megtenni, először gyakran nem a cselekedetét változtatja meg, hanem a hozzávaló viszonyát. Amit tegnap még helytelennek tartottunk, ha átnevezzük, ma már csak nem ideálisnak nevezünk. Amit tegnap még hazugságnak nevezett az ember, ma már kegyes füllentés. Amit tegnap még önzésnek látott, ma már önvédelem. Amit tegnap még engedetlenségnek nevezett, ma már szabadság. A szavak megváltoztatják azt is, ahogyan a dolgokra gondolunk. Éppen ezért a Biblia egyik legfontosabb tanítása az, hogy a bűnt nem szabad átnevezni úgy, hogy közben elveszítse a jelentőségét. Mert amit nem nevezünk nevén, azt nem is fogjuk igazán kezelni, nem vesszük komolyan. De miért veszélyes a bűn, ha kicsinek látjuk? Mózes első könyve 3. részében nem egy hatalmas lázadás történik, de mégis ez az esemény az emberi történelem egyik legnagyobb töréspontjává válik. Ez felvet egy nagyon fontos kérdést. Miért lehet egyetlen döntésnek ilyen nagy következménye? Azért, mert a bűn súlyát nem mindig az adja, hogy kívülről mennyire látványos. A probléma mélyebben van. A kérdés az, kinek van joga meghatározni, hogy mi jó és mi rossz az ember számára? Ez már bizalmi kérdés. Az ember sokszor azt gondolja, hogy a szabadság azt jelenti, senki nem mondhatja meg, mit tegyek. De vajon valóban szabad az, aki nem tud uralkodni a saját vágyain? Valóban szabad az, aki nem képes nemet mondani arra, amiről tudja, hogy rombolja? Valóban szabadság az, ha az ember mindent megtehet, amit akar? A Biblia szerint a szabadság nem egyszerűen a korlátok hiánya. A szabadság azt is jelenti, hogy képesek vagyunk a jó mellett dönteni. Van egy érdekes jelenség az emberi viselkedésben. Ha valaki egyszer elkövet egy kisebb szabálytalanságot, majd nem történik semmi látványos következmény, könnyen arra a következtetésre jut, hogy nem is volt olyan nagy baj. És ezután újra megteszi. Aztán újra megteszi, és újra. Az ember egyik tulajdonsága az, hogy könnyen hozzászokik ahhoz, amit korábban még elfogadhatatlannak tartott. A kígyó nem az anakonda, nem a piton vagy a királykobra, jól tudjuk a Szentírásból, ez a kép a kísértőt jelenti, tehát a kígyó azt mondja, olyanok lesztek, mint Isten. Mit jelent ez? Azt, hogy ezek szerint Isten megvont valamit az embertől. De fordíthatnánk így is a szavakat, Isten tart attól, fél attól, hogy az ember olyan lesz, mint ő. Azaz, Isten valami jót nem akar megadni az embernek. Ez pedig elgondolkodtató, mert ma sok ember azért utasítja el az Istent, mert úgy gondolja, épp a jó dolgoktól akarja megfosztani őt. Isten mindig csak azt mondja, hogy ne tedd. Pedig mi azt gondoljuk, és ennek következményeként azt is látjuk, hogy mindenki ezt teszi. Igaz, nem mindenki. Isten azt mondja, ne lopj, de ha nem lop az ember, nem sikkaszt, hogyan jusson előre? Ha becsületesen kifizeti az adókat, beírja a cége valódi jövedelmét, nem dolgozik zsebre, neki már nem is jut a jövedelemből, hiába dolgozik. És aztán egyszer csak jön a kiábrándulás.
Rájövünk, hogy épp azzal tettünk rosszat magunknak, amivel jót akartunk, mert látszólag mindenki ugyanazt csinálja. Mit jelent ma a 21. században komolyan venni a bűnt? Talán ez a legfontosabb kérdés. Először azt, hogy tisztázzuk magunkban, hogy a bűn az nem egy elméleti kérdés, hanem a hétköznapjainkra van hatással. Aztán nem nevezzük át automatikusan azt, amit Isten helytelennek nevez. Ha hazudtam, akkor nem feltétlenül kell szebb nevet keresnem rá. Ha irítség van bennem, nem kell úgy tenni, mintha csak mások hibái zavarnának. Ha büszkeség van bennem, nem kell mindig azzal magyaráznom, hogy én csak őszinte vagyok. Aztán komolyan venni a bűnt azt jelenti, hogy nem várjuk meg, amíg nagy baj lesz belőle. Nem minden tüzet kell megvárni, hogy addig növekedjen, amíg lángokban áll a ház. Néha már a füst is figyelmeztetés. Komolyan venni a bűnt azt jelenti, hogy vállalom a felelősséget, nem másokat hibáztatok mindenért. Nem a körülmények mögé bújok, nem próbálom mindenáron igazolni saját magamat, hanem képes vagyok kimondani, igen, ebben nekem is van részem. És végül, komolyan venni a bűnt azt jelenti, hogy nem maradok egyedül vele. Mert a bűnnel kapcsolatban az ember legnagyobb kísértése az, hogy elrejti, vagy egyedül akarja megoldani. De Isten nem azért mutatja meg a problémát, hogy magunkra hagyjon vele, hanem azért, hogy hozzáfordulhassunk. Épp ezért az egyetlen gyógyszer arra, hogy minden nap elbukik az ember, nem más, mint az Isten és az ő kegyelme. Hadd idézzük Mikeás könyvének a 7. részéből a 18. és 19. verseket végül. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, hogyan is szabadítja meg Isten az embert a bűn jelenlététől. Nagy tiszteletű Szabó László igehirdetésének részletei következnek.
2: Istenünk igéjét Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele 3. fejezetéből olvasom, azon belül is a 20. és a 21. versekből. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Eszembe jutott egy evangéliumi történet, amivel sokáig nem tudtam mit kezdeni. Felolvasom ezt a rövidke történetet. Márk evangélium a 8. fejezetében olvasható a 22. verstől. Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett és így szólt, látom az embereket, amint jönnek-mennek, de mintha fákat látnék. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Hát először is azért nem tudtam mit kezdeni ezzel a történettel, mert hát Jézus leköp egy embert. Ugye érezzük, hogy általában nem így szokott ő gyógyítani. Ha valakit leköpnek, az általában rossz jel szokott lenni. De ami ennél nagyobb kérdés volt számomra, hogy hát hogy ez a gyógyítás ilyen kétfázisú. Az összes többi gyógyítása olyan Jézusnak, hogy oda megy, ráteszi a kezét, szól hozzá egy szót, és teljesen meggyógyul a beteg. Itt pedig jön az első fázis, lát valamit, valamilyen szinten az a beteg ember, aztán még egyszer ráteszi a kezét, és akkor lát teljes mértékben. És azóta arra jöttem rá, hogy valószínűleg azért került be ez a történet a Bibliába, mert rá akar mutatni Isten szent lelke, hogy az a gyógyulás, az a szabadítás, amit Jézus Krisztuson keresztül kapunk, általában nem olyan, hogy rögtön minden a miénk lesz. Hát amikor megtérünk, az nem azt jelenti, hogy mi rögtön visszakapunk mindent, amit Ádámban elveszítettünk. Nem kerülünk azonnal a mennybe, nem leszünk azonnal kisangyalok, elindul bennünk valami, a gyógyulásnak az első fázisa, de a teljes gyógyulás, a teljes szabadítás az még várat magára. A bűnnel kapcsolatban a Biblia 4 állapotot különböztet meg. És ez a 4 állapot is mutatja, hogy a szabadításunk az 2 részletben történik. Hadd utaljak röviden erre a 4 állapotra. Az első állapot, ami az Édenkertben áll előttünk, ami az eredeti állapotunk, azt úgy fejezik ki bizonyos teológusok, hogy az ember képes vétkezni. Hát múlt időben képes volt vétkezni. Ez azt jelenti, hogy a természetünk alapvetően egy szent, tiszta természet volt, ahogyan az Isten azt megteremtette. Amire azt mondta, hogy ez jó. De hiányzott még belőlünk az álhatatosság. Hát jóra hajlottunk, de volt lehetőségünk Isten ellen dönteni, és ez meg is történt. Itt jön a 2. állapot, amit úgy szoktak körülírni, hogy nem képes nem vétkezni. Ez a bukás utáni embernek a jellemzője. Ez a bukásnak az az állapota, amire azt lehet mondani, hogy rabláncokban születünk meg. Mindannyian így jövünk a világra, nem tudunk nem vétkezni. Na és itt jön a 3. és a 4. állapot, amire azt mondom, hogy jól mutatja a szabadításnak a 2 fázisát. A 3. állapotot így szokták jelezni, képes nem vétkezni. Ez a megtért embernek a leírása. Tehát ha valakit a Szentlélek újonnan szül, ha valaki megtér, hitre jut, akkor onnantól kezdve valami megváltozik benne. Még mindig ott van bennünk a régi természetünk, az önző természetünk, de létrejön bennünk egy új természet is. Ez a 2 egyszerre van bennünk. Ez egy elég kellemetlen társbérlet. Mert az egyik erre megy, a másik meg arra megy. Az egyik mindig azt tanácsolja, hogy azt tegyük, ami nekünk tetszik, a másik meg azt mondja, hogy de hát az Isten tetszésére élj. Egészen más a 2 természet. Azt kell mondjam, hogy az óemberi természet erősebb. Ez nagyon mélyen bennünk van. Olyan, mint amikor valaki egy kocka cukrot beletesz a kávéba, és akkor az a fekete lé az mindent áthat. Hát azt nem nagyon lehet onnan már kiszedni. Hát ilyenek vagyunk mi emberek is, hogy az a romlott természet az tökéletesen behálóz bennünket. Ugyanakkor az új természetünk az már képes bennünket gyümölcstermésre rávenni. Tehát ami az Istennek kedves, mi azt már valamilyen szinten tudjuk produkálni az ő kegyelme által. Tehát még mindig a rosszra vagyunk hajlamosak, de már képesek vagyunk nem vétkezni. Hát ez a szabadítás első fázisa. De ez még mindig csak az első fázis. És itt jön a negyedik állapot, ami úgymond itt most a második fázis lesz, amit úgy lehet jellemezni, hogy nem képes vétkezni. Ez majd a mennyben vár ránk. Tehát ha meghalunk hívőként, és oda kerülünk a mennybe, vagy Jézus visszajön, és ugyancsak, mint hívőket, maga mellé vesz minket, akkor kezdődik meg a mennyei élet, akkor már nem leszünk képesek vétkezni. Ez azt jelenti, hogy az óemberi romlott természetünk elpusztul. Tehát nem megerőtlenedik, hanem teljes mértékben elpusztul. Volt, nincs. Hát ezt nem tudjuk szerintem elképzelni. Én próbáltam elképzelni, hogy milyen a menny. Hát valamit le tudunk írni belőle, de érzés szintjén nem tudjuk elképzelni, milyen az, amikor nincs bűn. Ugyanakkor a megújult természetünk megszilárdul. Tehát jobb állapotban leszünk, mint amilyenben Ádám és Éva volt az Édenkertben. Mert nekik jó volt a természetük, de hiányzott belőle az álhatatosság. A mennyben szintén jó lesz a természetünk, de már az álhatatossággal kiegészülve. Életünk minden pillanata, még a levegővételünk is Istent fogja dicsőíteni. Tehát Isten ilyen módon szabadít meg bennünket a bűn jelenlététől. Hát ez nem most lesz. Az ember szeret olyan igehirdetéseket hallani, ami arról szól, hogy mi van itt és most. Hogyan lehet segíteni rajtam itt és most? Mit tehetnék annak érdekében, hogy szabadabb legyen az életem, hogy Istennek tetsző módon élhessek itt és most? Nekem most van szükségem segítségre. Ebben az igében pedig egy olyan téma tárul elénk, ami a jövőnek a kérdése. Miért tanít bennünket erről az ige? Hát azért, mert ha látjuk a jövőt, akkor az erőt nyújt számunkra itt és most. A remény erőt ad a hívő embernek. Hát nézzük meg a felolvasott igét, hogy milyen bátorító üzeneteket tartalmaz erre az időre, amikor majd tényleg megszabadulunk a bűntől. Az elsőt így olvassuk, a mennyben van polgárjogunk. Hát ez már most megvan, de nyilván valamilyen szempontból a jövőre vonatkozik. Hát mi ennek a polgárjognak a jelentősége? Azt kell mondjam, hogy a földi polgárjognak is van jelentősége. Ha kinyitjuk az igét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, akkor találkozunk egy olyan igeverssel, ahol Pál apostol azt mondja egy római katonának, hogy szabad-e megkorbácsolnotok egy római állampolgárt? Szabad-e ítélet nélkül megbüntetni egy római állampolgárt? És azt mondják, hogy ja, te római állampolgár vagy, akkor nem. Ha csak zsidó lennél, vagy arab lennél, vagy mit tudom én, mi lennél, akkor igen, mert akkor nem számítasz. Akkor nem vagy olyan elsőrendű ember. De ha római állampolgár vagy, hát akkor bocs, akkor elnézést, akkor lesz egy tisztességes bírósági tárgyalás előtte. Tehát a földi polgárjognak már a Bibliában is volt jelentősége. Hát mit jelent a mennyei állampolgárság? Milyen jogokkal rendelkezünk? Hát egyrészt Isten úgy tekint ránk, mint a gyermekeire. Ezt igazából elképzelni sem tudjuk. Ha arra gondolunk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a gyermekünkkel, akkor arra azt lehet mondani, hogy ez egy közeli kapcsolat. Az Isten így tud ránk tekinteni. Nem csak azt nézi, hogy a 8 milliárdból ez a... és mond egy számot, hogy mi ezen az iktató számon futunk. Hát nem. Ő valóban a gyermekeiként tekint ránk. És ebből kifolyólag azt is lehet mondani, hogy örökség vár ránk. Méghozzá a legszebb örökség, amit egy szülő adhat a gyermekének. Hát minden szülő szeretne valamit a gyermekére hagyni, hát az Isten mit adhat a gyermekének? A mindenható Isten, hát ő tud mit adni az ő gyermekének. Ezzel kapcsolatban van egy olyan ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. A második bátorító üzenet így szól, ahonnan az Úr Jézust is, Krisztust is várjuk üdvözítőül. Tehát azt mondja Pál, hogy emeljétek a szemeteket a mennyben lévő Krisztusra. Ő most ott van, és onnan várjuk őt vissza. Mi ennek a jelentősége? Miért van Jézus a mennyben, és miért jó ez nekünk? Hát ezzel kapcsolatban is sok mindent elmond nekünk az ige, mit csinál Jézus a mennyben, hát először is áldást közvetít. Olyan szép a Lukács evangéliumának a végén, a 24. fejezet 51. versében a mennybe menetelnek a leírása. Ezt olvassuk, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Az utolsó kép, amit láttak a tanítványok, két felemelt kéz volt. Jézus áldotta őket. Aztán eltakarta őt a felhő a szemük elől. De ez nem azt jelenti, hogy akkor Jézus letette a kezét, hogy na, ezen is túl vagyunk most már, akkor nem kell áldanom. Jézus ugyanúgy áldja az övéit továbbra is, mert mint főpap, ez is az ő feladatainak a része. Jézus a mennyben továbbra is áld bennünket. De 2 Korintus 3.18-at hadd olvassam fel. Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hát ez a mi földi életünknek is a célja, hogy formálódjunk Krisztus képére lelkileg. Tehát Isten megszabadít bennünket a bűntől, de most elénk tárta azt, hogy milyen lesz majd az örökké valóság. Én arra kérek mindenkit, hogy forgassuk ezeket az igéket a szívünkben. Ugye Máriáról olvassuk, hogy ő is hallott Jézusról ezt-azt, és forgatta a szívében, sokat gondolkozott rajta. Ez nyilván nagy hatással volt az ő életére. Hát az eljövendő reménységnek az ismerete ránk is nagy hatással van. Forgassuk mi is a szívünkben. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Mózes első könyve 3. része látszólag egy nagyon régi történetnek a része, de a kérdései ma is frissek. Mit kezdek azzal, amit Isten mond? Komolyan veszem-e a figyelmeztetést? Mi történik bennem, amikor valami helytelennek bizonyul? Elrejtem? Megmagyarázom? Másokra hárítom? Vagy hajlandó vagyok őszintén szembenézni vele? Talán érdemes ma egyetlen kérdést feltennünk magunknak. Van-e valami az életünkben, amit azért nem veszünk komolyan, mert félünk attól, hogy mi történne, ha valóban komolyan vennénk? Ez lehet egy kapcsolat, egy döntés, egy szokás, akár egy hozzáállás, egy olyan dolog, amelyről régóta tudjuk, hogy nincs rendben, mégis mindig találunk rá magyarázatot. A bűn komolyan vétele nem remény elvesztését jelenti. Éppen ellenkezőleg a remény ott kezdődik, amikor már nem akarjuk letagadni a problémát. Mert amit elrejtünk, azt nem tudjuk rendezni, amit viszont Isten elé merünk vinni, azzal kapcsolatban megnyílik a változás lehetősége. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a következő alkalomig kívánom, hogy legyen bennünk bátorság az igazsághoz, alázat a felismeréshez és bizalom ahhoz, hogy ne egyedül akarjuk hordozni mindazt, amit Isten elé kell vinnünk. Ne feledjék, vigyázzanak magukra és másokra, búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Marosvízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt alkalommal elkezdtünk a Szentírásról beszélni, és azt ígértem, hogy próbálok kis tisztánlátást hozni abban, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, különösen azoknak, akik megpróbálták már, és úgy érezték magukat, mintha eltévedtek volna egy dzsungelben, és egy ilyen képpel éltem, hogy próbálok, mintha két vágást vágnék ebben a dzsungelben. Hogyha eltévedtünk benne, akkor egyszerűen csak keressük meg ezeket a vágásokat, és akkor úgy látjuk az irányt. És elmondtam, hogy a Szentírásban lényegében két nagy téma van. Az egyik Isten története az ő népével, a másik téma az, hogy Isten megmutatkozik, hogy milyen ő, mondhatnánk, Isten érzelmei. És a történeti könyvei a Szentírásnak az első téma, a proféta és a bölcsességi irodalom az Ószövetségben, ez a második téma, az Új Szövetségben hasonlóan az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, inkább az Isten története a népével címszó alatt sorolhatók be, míg a levelek sokkal inkább az Isten érzelmei címszó alá sorolhatók be, de mondtam azt is, hogy a határok azért nem olyan egyértelműek, nem olyan élesek, mert hogy mindkét téma mindenhol megtalálható többé-kevésbé. És a múlt alkalommal az Ószövetségnek a történeti részével foglalkoztunk, a Mózes törvényeinek az öt könyvvel, és a többi történeti résszel, bár nagyon nem mentünk részletekbe, elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen arról szól az egész története Istennek a zsidó néppel, hogy Isten közösséget akar a néppel, de ez nem működik, mert a nép hát eredetileg azt akarja, hogy nem akar találkozni Istennel, mert Isten mennydörög ott a Sinai hegyen, és inkább azt mondják, hogy beszéljen csak Mózes a Istennel, mi nekünk adjon csak törvényeket, és mi azt teljesítjük a törvényeket, csak az egész ószövetségi történeten keresztül az nyilvánul meg, hogy ez nem működik, mert Isten annyira szent, annyira tökéletes, hogyha egy neki megfelelő törvényt akarunk teljesíteni, amilyen a mózesi törvény, ez lehetetlen az ember számára. És akármennyire próbálkoznak, újból és újból elbuknak, és az Ószövetségnek a következtetése az, hogy Isten akar a népével lakni, de ez nem működik. Mert az ember újból és újból elbukik, mindig bálványimádásba kötnek ki, és az Ószövetség azzal fejeződik be, hogy egy más útra van szükség. Tehát egyszerűen Isten valahogy másképp kell ezt megoldja, mert ha arra vár, hogy az ember tökéletesen teljesítse és megfeleljen neki, abból nem lesz semmi. Vagy nagyon, nagyon rossz dolgok lesznek. És látjuk, hogy ott voltak még a királyok idejében a legegyértelműbb ez, mert Dávid, Isten szíve szerinti férfi, de ő is olyan szörnyű bűnöket követ el, hogy csak nézzük, mégis igen, ő szereti Istent, de utána már csak rosszabb királyok jönnek, Salamon már nagyot bukik, és utána alig van olyan király, amelyik legalább részben Isten kedve szerint él, oly szörnyen megbukik ez az egész próbálkozás Istennek megfelelni, hogy Krisztus előtt 722-ben az északi királysága a zsidóknak 10 törzs elvész az asszírok támadása következtében, ami a Szentírás tanúsága szerint egy ítélet Isten részéről, mivel hogy ennyire nagyon elfordultak tőle. Aztán 586-ban a babiloniaiak a déli királyságot is tönkreverik, és a zsidó nép, mint nép majdnem rámegy, Isten kegyelme, hogy túlélik, de igazából visszatérnek a babiloni fogságból, és még mindig szörnyű bűnöket követnek el, és nem, egyszerűen az ember nem tud megfelelni Istennek. Ezért Isten majd egy új tervet valósít meg. De maradjunk még az Ószövetségnél, azt mondtuk, a másik téma Isten érzelmei az Ószövetségben. És ide tartoz, tehát leginkább a profétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban jön elő ez a téma. De mielőtt belemennénk, szögezzünk le egy dolgot. Mégpedig, hogy az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, aki az Új Szövetség Istene is. És látni fogjuk, hogyha figyelünk a profétai könyveknél és a bölcsességi irodalomban, és a zsoltároknál, hogy ugyanarról az Istenről van szó. Ha próbáljuk kihámozni, hogy milyen érzelmei vannak Istennek az Ószövetségben, akkor ugyanazok az érzelmek, mint az Új Szövetségben. Ő szenvedélyes, szerelmes az emberben.
és irgalmas. Az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. És említettük a múlt alkalommal, hogy a kivonulás történetben, most visszatérve kicsit a történeti részre, hogy Isten találkozni akar a néppel, de a nép azt mondja, hogy nem, mi inkább törvényeket akarunk, ne találkozzunk ezzel a mennydörgő Istennel. Isten kapcsolatot akar, az ember inkább vallást akar, vagyis valamit elvégezni és jól van, nem találkozni Istennel. Ez úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és mai nap is körülbelül így történik. Sokan kérdezik tőlem, bármilyen témáról van szó, hogy mi fér bele, tehát ilyen kérdések, hogy például a szexualitás, mi fér bele, vagy azt kérdik, hogy mit kell tegyek, hogy éppen csak besurranjak a mennyországba majd életem végén. És ez annyira nem méltó Istenhez. Mert nem az a kérdés, hogy mi fér bele, vagy mi az a minimum, ami által besurranhatok. Az a helyzet, hogy azt a minimumot én nem tudom elérni, hogy kiérdemeljem, hogy besurranjak a mennyországba. De is rossz a kérdés. Mert a kérdés nem ez, hanem a kérdés akörül forog, hogy Isten velünk akar lenni. A kérdés az lenne inkább, hogy hogyan csináljam, mit tehetek én, hogy Istennel lehessek. Hogy Isten jól érezze magát velem, és beborítson az ő irgalmával, hogy majd vele lehessek. De a kérdés nem az, hogy besurrantam, vagy vígan mentem be a mennyországba. Mindenki vígan megy be a mennyországba, mert nem az szerint megyünk be a mennyországba, hogy milyen nagyokat teljesítettünk Istennek. Sokkal inkább az szerint, hogy benne bíztunk. És ez tulajdonképpen Isten érzelmeivelhez kapcsolódik, és nagyon meglátszik a prófétáknál, hogy Isten nem az érdekli, hogy hány jó tettet végeztünk, és mennyi áldozatot hoztunk. A prófétáknál nagyon gyakran ez szerepel, hogy nem kellenek a ti áldozataitok, hanem a szeretet és az Isten ismeret. Olvassuk el csak Ózeás könyvében a 6. fejezet, 6. verset. Hogy tudjad, hogy ki vagyok én, mondja Isten. Igen, de akkor azt mondjuk, de Isten, te akartad, hogy legyenek áldozatot. Te kérted a mózesi törvényben, mutassunk be áldozatokat. Igen, de azért, hogy eszközei legyenek a találkozásnak, nem, hogy helyettesítsék a találkozást. És igen, mi emberek vagyunk, és kellenek nekünk a rítusok és a törvények. Ezzel nincsen baj. Pál apostol is azt mondja, hogy a törvény az jó dolog. Mert nem tudunk, mi emberek vagyunk, mi nem tudunk a hit megszabott formái nélkül élni. De állandóan találkozunk ezzel. Látjuk az Ószövetségben, hogy a papok erkölcstelen életet élnek, az ószövetségi papok. Hogy bálványimádás van Isten népében. És a Zsoltárok 51.18-ban mégis az áll, hogy az Istennek tetsző áldozata megtört lélek. Istennek nincs szükség az áldozatainkra, s a teljesítményeinkre. Bár ezek fontos eszközei lehetek a találkozásnak, de ezek nem önmagukban szent dolgok. Ezt kellene megértenünk, mert ugye egy elég nagy vita van, hogy a protestáns egyházak kihangsúlyozzák, hogy nem a cselekedeteink alapján, és nagyon igazuk van. A katolikusok kihangsúlyozzák, hogy igen, de azért nekünk a hitünk megéléséhez kellenek szabályok, és kellenek rítusok, és igazuk van. A teljes igazság az, hogy kellenek nekünk szabályok és rítusok, de ezek nem helyettesíthetik a kapcsolatot, az élő kapcsolatot Istennel. Így a teljes kereszténység valahogy helyesen látja dolgokat. Egyik ezt hangsúlyozza ki, a másik azt hangsúlyozza ki, helyes kihangsúlyozással az igazságra találunk. A mi üdvösségünk nem a cselekedeteink alapján fog megvalósulni, viszont igenis fontos az, hogy kialakítsunk egy magatartást. Jelentősek a cselekedetek, és jelentősek a rítusok is. Visszatérve Isten érzelmeihez, ami az Ószövetségben szerepel, az irgalom, a féltékenység, a szeretet, a szenvedély, a harag, barátságosság, az öröm. Látjuk, ha olvassuk a különösen a prófétákat, hogy Isten tele van érzelmekkel, és kicsit sajnos a mi korunkban, mintha úgy ez elveszett volna, mintha úgy gondolunk Istenre, mintha ő teljesen érzelemmentes lenne, mintha a tökéletes azt jelenteni, hogy hát nincsenek érzelmeim. Különösen nem ilyen negatívnak vélt érzelmek, mint például a harag. De ha nézzük az Ószövetséget, és aztán az Új Szövetségben is meg fogjuk találni,
ezek az érzelmek ott vannak. A különbség az emberekhez képest az, hogy Isten ezekkel tud bánni, hogy az érzelmek nem vesznek erőt rajta, és nem irányítják, de nagyon is erős érzelmek vannak Istenben, sokkal erősebbek, mint a miénk. És hogyha próbáljunk ezek között, az érzelmek között is egy ilyen rendet rakni, hogy tisztán lássunk, akkor lényegében az érzelmek két nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni. Az egyik a bírói érzelmei Istennek. Ezek olyan dolgok, amiknek annyira talán nem örvendünk így első körben, de amik nagyon fontosak. A másik pedig a vőlegényi érzelmek. És ez nagyon szép. Hát bírói érzelmek, vőlegényi érzelmek. Bírói érzelmek például a düh. Miért olyan dühös Isten? Testvéreim, a harag egy fontos érzelem. Például szülőként, ha valaki megtámadja a gyermekemet, akkor az nem lenne helyes magatartás szülőként, hogy azt mondjam, hát de mi békések vagyunk, hát most ezt elfogadjuk, és nincs semmi baj. Ha valaki megtámadja a gyermekemet, különösen ok nélkül, akkor az a legmegfelelőbb magatartás, vagy reakció, hogy dühös leszek, és megvédem a gyermekeimet. És ugyanez van Istennel is. Istennek véleménye van a világban levő igazságtalanságokkal kapcsolatban. És bizonyos igazságtalanságok mélységesen felháborítják és feldühítik Istent. Gondoljunk csak azokra a nőkre, akiket eladnak szexrabszolgákként, vagy azokra a gyermekekre, akiket Afrikában háborúba visznek harcolni gyermekkatonaként. Ezek a legnagyobb szörnyűségek, amiket el lehet képzelni, és ezekkel kapcsolatban Istennek nem enyhe érzelmei vannak, és mélységesen felháborítják őt. Isten haragos, mert ő gyűlöli az igazságtalanságot. És van olyan igazságtalanság, amikor több van, mint hogy Isten azt mondja, hogy hát ez nem jó, ajajaj. Isten, mintha azt mondaná, az én érzelmeim ilyenek, én vagyok a szeretet és irgalom napja, ha te túl közel jutsz hozzá, és nem vagy nap, véged van. Mert mélységesen ellentmondasz karakteremnek. És talán ez a pokol, amikor emberek úgy viselkednek, hogy Isten jelenléte égeti őket. Van olyan elmélet is, most ezt nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét teológiailag, de van olyan elmélet, amely szerint a pokol nem az a hely, ahol Isten nincs jelen, hanem a pokol az a hely, ahol azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy nekik nem kell Isten pont Isten jelenlététől szenvednek, mert őket ez mélységesen szenvedésbe helyezi, mivel hogy az ő döntésük, az ő olyanokká váltak, hogy Isten jelenléte olyan, mint az égető tűz számukra. A lényeg az, hogy Istenben vannak bírói érzelmek, és igen, benne vannak a harag, a düh, akár a féltékenységnek is van ehhez köze, bár a féltékenység sokkal inkább az vőlegényi érzelmeknél fog előjönni. A bírói érzelmekhez tartozik az irgalom is, hogy Isten túl hamar nem vett ítélet alá, mert ismer minket. Aztán ott vannak a vőlegényi érzelmek, és talán az egyik legkifejezőbb vers, ami erről szól, a Szofóniás 3.17, amelyben azt mondja Isten, hogy újongok fölötted, Isten közötted van, erősül és megszabadít, újong fölötted, mint aki ünnepet ül. Most nincs pont előttem az ige lénye, tehát a lényege ez, amit mondtam, parafrazálva idéztem a Szofóniás 3.17-et, ami lényegében azt mondja, ha rám néz Isten, nem azt mondja, hát rendben, irgalmas vagyok, nem fogom agyon csapni, hanem egyenesen örül nekünk, partit szervez. És sok ember ezt nem tudja elképzelni, és kedves testvérem, hogyha neked egy olyan Isten képed van, ha benned úgy él, vagy akár én képed, hogy Isten nem tud örülni neked, mert te annyira bűnös vagy, Isten ha rád néz, akkor hát maximum nem üt agyon. Ha te így gondolkozol, akkor szeretném elmondani neked, testvérem, hogy ez nem így van. Isten igenis, de Isten nem naív, pontosan tudja, mi lakozik benned. Tudja a múltadat is, és tudja a jövődet is, tudja még mi mindenre vagy képes. És ezek ellenére ő igen mondott neked. Képzeld el, hogy Isten bármikor téged megsemmisíthetne, és senki sem vonhatná
felelősségre. Meg Isten dönthetett volna úgy, hogy egyáltalán nem teremt meg téged, mert ő tudta, hogy ki vagy, még mielőtt megteremtett volna. Mégis Isten úgy döntött, hogy téged megteremt. Annak ellenére, hogy tudta, hogy milyen hibákat fogsz elkövetni, mert Isten végtelenül örvend neked, és téged végtelenül akar. És erről szól Szófóniás 3.17, hogy örül neked. Miért? Egyszerűen, mert az övé vagy. Nem azért, hogy olyan ügyes voltál, és nem azért, hogy esetleg milyen bűnöket nem követtél el, hanem egyszerűen örvend neked, ő akart téged, és tudja, hogy igazából belőled hatalmas jókat tud előszedni, amennyiben hagyod. És ezért örvendne, potenciált lát benned, és neki fontosabb az a potenciál, ami benned van, mint az, hogy hányszor buktál el. Izajás 62.5-ben az áll, ahogy örül a vőlegény a mennyasszonynak, úgy örül majd neked Istened. Ilyen Isten nincs egy vallásban sem, akiben ilyen vőlegényi érzelmek vannak. A Isten érzelmei velünk szemben a legjobban a szerelemhez hasonlítanak. És ezért van az, hogy az Új Szövetségben majd Szent Pál el fogja mondani, hogy hát igen, a házasság tulajdonképpen a kifejezője annak, ahogyan Isten szeret minket. Úgy képzeljük ezt el, most képzeljük el, mert most nem tudom bemutatni, mivel hogy ez csak egy hanganyag. Képzeljünk el, hogy egy lap, egy fehér lapot mutatok be neked, amire rárajzoltam egy kicsi fekete pontot. És ha megkérdem, hogy mit látsz, ha nézed ezt a lapot, azt fogod mondani, hát látok egy pontot egy fehér lapon. Látok egy pontot, egy fekete pontot látok. És mi így hajlunk erre, hogy lássunk egy fekete pontot, ha valahol van egy kis tökéletlenség, azt rögtön meglátjuk. Isten teljesen másképp állna hozzá, Isten azt mondaná, látok egy nagy fehér lapot. Van ott egy pont is, de én látok egy nagy fehér lapot. Isten így áll hozzánk, nem mintha nem látna a mi tökéletlenségünket, de azt mondja, hogy az, amire képessé tettelek, és ami az én terveim, azok oly sokkal fontosabbak és jobbak, mint az a tökéletlenség, ami már van, bármilyen számodra, bármilyen nagy is lenne. Testvérem, azért meg kell értsed, hogy akármit követtél már el, vagy akármilyen nagy hibáid vannak, Isten nem lepi meg. Ő nem, nincs kétségbeesve, nem lehet kétségbeejteni, hogy te a te hibáiddal nem borítod fel az ő terveit. Nem fogja azt mondani, hogy jaj, Pista, már megint mit csinált? Most hogy fogok ebből, hogy fogom ezt kijavítani, amit Pista csinált? Nem, Isten nem lehet meglepni. Isten pontosan ismer minket, mégis igen mond ránk. És ez egy jó hír számunkra. Mert Istenben vőlegényi érzelmek vannak. Isten, azt mondhatjuk, szerelmes az emberbe. Szerelmes beléd. Isten végtelenül akar téged. És ezért vágyik arra, hogy velünk legyen. A Zsoltárokban olvassuk, hogy Isten nem csupán jó vagy rossz kedvű, sokszor így képzeljük el Isten, vagy jó vagy rossz kedvű, hanem a Zsoltárokban rengeteg érzelmet olvasunk Istenről. Isten szomorú, féltékeny, haragos, szerelmes, örömteli, felháborodott. Van, amikor teljesen empatikus, van, amikor komoly. Isten sokkal sokszínűbb, mint bármely ember. Isten nem unalmas. Az a problémánk, hogy mi sokszor úgy képzeljük el, mintha Isten unalmas lenne. Úgy, ha Istenre gondolunk, akkor ilyen, hát ott van a felhők felett, és ott mindenki neki hajlunk, és őt dicséri, és nem csoda, hogy így nem vágyunk oda. Vagy egyáltalán nem csoda, hogy nem szeretünk imádkozni, amikor úgy olyan szegényes az Isten kép. Megkérdezek valakit, hogy milyen Isten, azt mondja, hát Isten jó, a jó Isten, ugye, a jó Isten. Jó, és még milyen, hát milyen, hát nagy. És végtelen. És körülbelül itt véget ért, de el kell olvasni a Szentírás, testvérek, és érdemes így olvasni, hogy kezdj el kijegyzetelni, például olvashatod így végig a Szentírást, hogy milyen érzelmeket tanulok meg Istenről, milyen Isten, és az ő érzelmeit kijegyzetelni, és egy csomó mindent fogsz felfedezni. Vagy olvashatod a Szentírást úgy, hogy, és ezt javasolom, hogy ne csak olvasd el a Szentírást, hanem csináld azt, hogy elkezded, és kiválaszolsz két vagy három témát. Most lehetnek ezek, hogy Isten története az Ószövetségben, vagy Isten érzelmei, például ez is, de lehet az is, hogy valami más témát választasz ki, hogy például Isten irgalmát. Egyszerűen megnézni, hogy milyen Isten irgalma, mert nem elég, hogy
egy tulajdonságát csak így megemlítünk, Isten irgalmas, hanem meg kell nézni, hogy milyen is ez az ő irgalma. És olvashatod úgy a Szentírást, hogy mindig figyelsz arra, hogy hol van valami Isten irgalmáról, és kiegyzeteled magadnak, és elemlékedsz, és így alakul ki egy, akár egy doktori mű is, abból, hogy úgy olvasod a Szentírást, hogy egy bizonyos témára figyelsz nagyon. Én most is emlékszem annak idején, amikor Augsburgban voltam, és a Szentírást elejétől végig olvastuk, akkor volt nekem vagy három témám is, az egyik a végidők, és nagyon meglepődtem, hogy a végidőkről milyen sokat ír a Szentírás, meg volt az Isten, mint atya, hogy milyen atya ő, és ezzel foglalkoztam, és volt még néhány ilyen témám, és így olvastam végig a Szentírást. És azóta is többször van, most többször olvastam el a Szentírást elejétől végig, és most már nem mindig egy bizonyos téma mentén, de sokszor van, hogyha foglalkozom, ha valamit elő akarok szedni, meg akarok érteni, hogy veszem, és úgy tanulmányozom a Szentírást, hogy bizonyos téma szempontjából, és ez így nagyon-nagyon érdekes, mert így áll össze egy teljes kép. Mert hogyha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ezt nagyon félreérthetjük. És a mai társadalom, és a mai keresztények, akik nem ismerik a Szentírást, nagyon sokszor egy ilyen ferdeképet látnak Istenről, az ő irgalmáról, pont azért, mert nem olvassák végig, és nem tanulmányozzák. Mert ha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ez nagyon könnyen átült egy olyanba, hogy hát teljesen minden, hogy mit teszel, Isten mindig irgalmas, és akkor néhány szentírási részt úgy ismerünk, a tékozló fiú esete, és így felületesen az irgalmasság címszó alatt olyan dolgokat fogunk elhinni, amik egyszerűen nem felelnek meg a teljes képnek. Mert igen, Isten visszafogadja a tékozló fiút, és irgalmas, és az egész Ószövetség arról szól, hogy Istennek még volt türelme, és még volt türelme. De az irgalom arról is szól, és a szeretet, hogy pont az irgalom kell találkozzon az igazságossággal. Másképp nincs alapja. Az irgalomhoz azt is, arról is kell beszélnünk, hogy van bűn. Mert csak a bűnnel szemben lehetek irgalmas. Ha nem létezik bűn, ha minden jól van, akkor nincs irgalom. Mert akkor miért is haragudnék? Az irgalom például sokkal inkább előjön, amikor Jézus találkozik a házasságtörő nővel, akit meg akarnak kövezni a templomban. És miután Jézus irgalmasan figyelmeztet mindenkit, hogy csak az kezdje eldobni az első követ, akinek nem volt bűne. Ugye ez idáig tetszik, de utána ott marad Jézus azzal a nővel, mert mindenki eltávozott. És Jézus megkérdi, hogy senki sem ítélt el téged, és a nő azt mondja, nem. És most jön az igazi irgalom, mert a társaságban volt egy valaki, aki dobhatta volna az első követ, az Jézus maga, mert neki nincs bűne. És igazából most a törvény szerint az jött volna, hogy Jézus felemel egy követ, és agyon kövezi a nőt. De Jézus úgy dönt, és ez az irgalom, hogy annak kell. Nem azt mondja, hogy amit a nő elkövetett, az semmi. És nem kezdjük el kimagyarázni, mert persze feltevődik a kérdés, hogy jó, és hol volt a férfi is, mert a törvény szerint, amikor házasságtörésen kapnak rajta egy párt, akkor mindkettejüknek meg kell halnia. Tehát a férfit is kellett volna oda kellett volna ráncigálni, és őt is megkövezni. És akkor magyarázhatjuk, de igen, de a másik, de nem tudom én, de ebben a beszélgetésben egyáltalán nincs magyarázat. Jézus kérdi, hogy senki sem ítélt el téged, a nő nem kezd el magyarázkodni, egyszerűen elismeri, hogy ő bűnös, csak éppen az a helyzet, hogy senki sem ítélte előtt. És most ott van Jézus, aki elítélhetné, teljes joga lenne,

irgalmas. És az idősebb fiúval szemben is az apja nem azt mondja, hogy hát de legyünk irgalmasok, mert hát nem történt olyan nagy dolog. Nem. Szörnyű dolog történt. Mégis legyünk irgalmasak. Szeressük ezt az elveszett gyermekünket. És az egész Ószövetségben Isten nagyon is kimondja, hogy mi a probléma. És ugyanakkor irgalmas. És azt mondja, hogy de az irgalomnak is valamikor van egy vége, mert betelik a pohár, és valamikor a bűnök következményeit vállalni kell. Ez is hozzátartozik Isten irgalmához, hogy Isten hosszan tűrő, de nem végtelenül tűrő. Isten sokkal tovább tűr, mint mi egyáltalán képesek lennénk rá, de nem végtelenül. Éppen ezért szükség van, mert Isten valamikor igazságot is szolgáltat, és lesz ítélet is. És az irgalom az csak esélyt ad nekünk, hogy az ítélet ne érjen minket, hogy megszabaduljunk az ítélettől. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ítélet, mert igenis lesz. És ha nem használjuk ki a lehetőséget, amíg az irgalom ideje tart, akkor nagyon rosszul fogunk járni. Ez is hozzátartozik. A 21. században viszont keresztény körökben sem hirdetik mindig ezt az üzenetet, ami a Szentírásban körülbelül így van benne. Úgyhogy azt javasolom, hogy olvassuk a Szentírást, kutassuk, és bizonyos témákat, például Isten érzelmeit lehetne így megnézni. Egyszerűen kövessük, és tanuljunk belőle, hogy jól tudjuk megismerni Istent, mert Ózeásnál az van, hogy elvisz az én népem a tudás hiánya miatt. Azért vészel Isten népe a 21. században is, a kereszténység azért megy tönkre, mert nem olvassuk a Szentírást, és nem foglalkozunk, és nem ismerjük meg Istent. És ennek most változnia kell, és lehetséges a változás. Következő alkalommal folytatjuk Isten történetével és Isten érzelmeivel az új szövetségben. Dicsértessük a Jézus Krisztust!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és különféle betegségektől megszabadított. Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőinek, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban olyan személyekkel találkozunk, akik nem feltétlen állnak az evangélium középpontjában. Egyszerűen csak ott vannak Jézus mellett, és abból adnak, amiük van. Mária, Johanna, Zsuzsanna és a többiek szolgálatukkal segítik Jézus küldetését. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten országát nem csak nagy tettekkel lehet építeni, sokszor éppen azok tartják életben közösségeinket, családjainkat és egyházunkat, akik csendben teszik a dolgukat. Időt adnak, segítenek, meghallgatnak, gondoskodnak, imádkoznak, jelen vannak. Jézusnak mai szüksége van olyan emberekre, akik nem azt kérdezik, hogy mit kapok én, miért éri meg, hanem azt kérdezik, hogy Uram, hát miben lehetek a te szolgálatodra, miben lehetek a te segítségedre? Urunk Jézus, taníts meg bennünket úgy szeretni, hogy nem mindig önmagunkat keressük. Adj nekünk nyitott szemet, hogy észrevegyük, hol van szükség ránk, nyitott szívet, hogy ne menjünk el mások mellett, és készséges akaratot, kezet vagy éppen lábat, hogy abból adjunk, amink van. Áld meg, Urunk, azokat, akik csendben szolgálnak körülöttünk, akiknek munkáját sokszor senki sem látja, nem köszöni meg. Add, hogy mi magunk is valakinek segítségére siessünk, örömére és üdvösségére szolgáljunk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd felfelöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Ismét eltelt egy hónap, újra jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorunkkal. Nagy örömömre szolgál, hogy a mai estén is köszönhetem a telefonvonal túlsó végén Weber Csilla pszichológust. Isten hozott, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és téged is, Tündikém. Hát ez a mai este egész biztos, hogy egy ilyen kritikával kellene kezdődjön, hiszen azt gondolom, hogyha az előző adásunkat hallgatták a kedves hallgatók, gyakorló szülők főleg, akiknek iskoláskorú gyermekeik vannak, akkor kicsit mosolyogva, kicsit felszínszenve mondták, hogy hol él ez a Csilla vajon, hogy arról beszél, hogy játék. Hát a mai gyerekek azok nem játszanak együtt, a mai gyerekek azok a virtuális térben, csak a számítógépnél, csak a telefonjával játszik, és más egyéb nincs is. Na most ezt így nem hiszem el. Főleg nem hiszem nyáron, hiszen ugye most július-augusztus az a két hónap, amikor a gyermekek szabadok, és amikor remélem, hogy ha játszanak is a virtuális térben, de azért a kedves szülők figyeltek arra is, hogy a gyermekek minél többet legyenek kint a szabad levegőn, minél többet mozogjanak, minél aktívabban teljen el ez a két hónap, ami valójában az aktív pihenés a gyerekeknek főleg, hiszen ők folyton aktívan akarnak pihenni, nagyon ritka az a gyermek, aki bemegy és lefekszik, és úgy fog pihenni, mint a felnőttek. Tehát hogy minél többet, több időt tudjanak ilyen aktív pihenéssel eltölteni, minél többet tudjanak játszani. Különösképpen vonatkozik ez a kisiskolásokra, tehát hogy nagyjából 10 éves korig, 10-12 év. Na most ezek után egy a mai alkalommal azt gondoltam, hogy amennyi tapasztalatom nekem van, illetve hát Tündikét is fogom kérni, hogy ő is a saját tapasztalatát adja hozzá, hogy tulajdonképpen hogy is állunk ezekkel a virtuális játékokkal. A szakirodalom, ami ezzel kapcsolatosan ír, óriási. Kérem szépen, akit érdekel, az vegye elő a telefonját és megnézheti rajta azt a rengeteg véleményt, ami ezzel kapcsolatosan kialakult. Én igyekeztem egy számomra irányadó, de azért mértéktartó véleményt alapul használni, és az a Vekerdi tanár úr véleménye, és az üzenete tulajdonképpen az ő írásainak az lenne, hogy a virtuális tér, és most idézném, nem rossz, csak szegény. Na most erre gondolom megint mindenki felszíszen, hogy mi az, hogy szegény? Ott van a legtöbb információ. Na de így folytatódik. Szegényebb érzelmekben, szegényebb kapcsolatokban, szegényebb értékekben. A gyerekeknek pedig gazdag világ kell, főleg az első években. Na most ő nem démonizálta a technikát, tehát nem mondta azt, hogy az ördögtől való rossz, és el kell tiltani, és Istenem, így nem szabad, de azt mondja, hogy csak 10-12 év után javasolta mértékkel, és főleg közös játékként. Na most ez az, amit a legtöbben mondanak a virtuális játékok ellen, hogy ezeket a játékokat a gyerekek egyedül játsszák. És akkor a legnagyobb problémánk az, hogy nem alakulnak ki kapcsolatok, nem alakulnak ki közösségek, és most talán nem helyes, hogy azt mondtam, hogy a legnagyobb problémák, de az egyik problémánk ez, és ez valós tény. Nagyon sok játék van, amit egyedül játszanak, és nagyon sok játék van ezzel szemben, amit bizony közösen játszanak. Sőt, hát én kezdtem érdeklődni a gyermekek körében, illetve szülők körében is, hogy bizony vannak csoportosan játszott játékok, ahol egy-egy csapat játszik egy másik csapattal. Hogy a másik földrészen van az illető, az lehet. De azzal együtt kommunikálnak, együtt játszanak, és ebben a pillanatban már nem arról szól, hogy szobában ülök, és csak egyedül játszik ebben a játékban. De tény és való, hogy ilyen is van. Vekedi tanárul véleménye az is, hogy 7 éves korig hipernyőmentességet javasol. Hát igen, azért elgondolkozunk, hogy hányszor ültetünk 5-6 éves gyerekeket is egy mesét nézni a képernyő elé. És akkor, ha kicsit tovább bontogatjuk és gondolkozunk és nézzük az irodalmat, ami kutatásokon, kísérleteken alapul, nem is ott van a baj, hogy megnéz egy mesét. Hogy odaadom a telefonom addig, amíg vásárolok, és megnéz a gyermek egy mesét rajta, hanem a kérdés mindig az, hogy mennyi ideig, mennyi lesz az az idő, ami a képernyő előtt ülve telik, és mennyi lesz az az idő, ami aktív játszással tölt el. És ugye itt megint az életkor, hogy sajnos már ilyet is láttunk, hogy az anyuka a csecsemő, vagy hát a kisgyermekkorban, 3 év alatti gyermekkorban is odaadja a telefonját, és egy ilyen mozgó, izgő, állandóan változó képekből álló, hát mondjuk, hogy mesét esetleg nézett a gyermekkel. Hát ez nagy valószínűséggel nyugodtan kimondható, hogy nem a kisgyermeknek való. Tehát ez tényleg nem jó. És akkor van egy olyan hír, hogy a szilíciumvölgyben lévő tudósok azt mondták, hogy 12 éves korig nem, sőt, talán még tovább is, hogy le a virtuális tér legyen az, ahol a gyermekek élnek, és ahonnan a tudást szerzik, hanem igen, a valós élet. És erre válasz szintén Vekedi tanárútól jön, aki azt mondja, hogy a gyermek nem információt akar, hanem tapasztalatot. No, hát erre építhetjük. Tehát mindannyian azt szeretnénk, hogy a gyermekeink minél jobban, minél egészségesebben fejlődjenek. Ugye itt most a játékról abból a szempontból tárgyalunk, hogy tulajdonképpen az érzelmi szükségletei a felnőtt korban is, amik érzelmi szükségletek ugyanúgy léteznek, most hogy alapozhatók meg. És a játék és a játékon belüli spontaneitás, ami egy-egy adott helyzetből indul be. Hát akkor ez most itt van, ez a nem tudom milyen botocka, és ott van még egy olyan, van más valami, ami egy kis ház. Akkor ezzel játsszuk el azt, hogy most jön haza apuka, és akkor bejön az ajtón is. Tehát a helyzet hozza, hogy mi az, amit a gyermek elkezd játszani. És a spontaneitás bizony rendkívül szükséges lesz a felnőtt korunkban is, hiszen azt, ami rutinos, ami már bizony sokszor kiégéshez vezet, mert olyan mindent rutinból csinálunk, azt a spontán tevékenységeink oldják fel. Hogyha észrevesszük felnőttként is majd, hogy hoppá, ezt nem muszáj feltétlenül csak ugyanígy csinálni, hanem ebbe lehet vinni egy kis, szoktuk mondani, életet, valami mást is. Tehát, hogy merjünk elkezdeni kicsikortól kezdve ezekre a spontán tevékenységekre is nevelni gyermekeket. Na most, a kérdésem az lenne, Bindi, hogy a te lányaid körülbelül hány éves korban kezdtek ilyen képernyős dolgokkal szórakozni, hogy így mondjam, illetve, hogy ők hogy viszonyulnak hozzá most már egészen, hát ugye most már nagy kamaszlányok, sőt, holnap hölgyek.
0: Igen, hát abban az időben, mikor ők kicsik voltak, hála Istennek még mondjuk a telefon nem volt annyira elterjedve, hogy a gyermekek is kapjanak telefont, úgyhogy én úgy emlékszem, hogy talán ötödikes volt a nagyobbik lányom, amikor hát kapott azért telefon, mert tudtam, hogy együtt mennek iskolába, és ha bármi van, akkor tudjunk értekezni. Ez volt az első olyan alkalom, amikor volt neki telefonja. A kisebbik, az még talán később kapott saját telefont, éppen ezért mondjuk ez a telefonos történet annyira nagyon nem volt jellemző a kiskorukra. Hát tévét inkább nem, inkább mesét azt néztek, mert voltak ilyen mindenféle mese, videó, kazettáink, meg CD-ink, meg ilyesmi, és azokat nézték, azokat úgy szerették nézni. Aztán hát hiába nem volt annyira részük ebben, amikor mondjuk kicsik voltak, ahogy fejlődtek, ahogy az iskolába jártak, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hát valahogy megkövetelte a helyzet. Mindenkinek volt telefonja az iskolába, a tanárok külön csoportot létesítettek, ott küldték el a leckéket, ilyen-olyan információt osztottak meg velük, és hát nagyon, nagyon benne vannak ők is az online világba. Én azt tudom mondani, hogy játszani konkrétan telefonon volt egy időszak, amikor játszottak, és azt is láttam náluk, hogy csoportosan is játszottak, mármint, hogy volt olyan lehetőség, hogy ugyanabban a játékba belépjen, ahogy említette te is, más is. És például ők megbeszélték ismerősökkel, hogy na most mindenki belép, és akkor együtt játszunk. És egyrészt úgy látom, hogy ez arra volt jó, hogy ugye a határokat, a térbeli határokat ez úgy megsemmisítette, tehát míg máskor ugye, vagy régebben ahhoz, hogy közösen játszanak, ahhoz ugye a szülők bele kellett egyezzenek, kellett legyen idő egyik másik szülőnél, hogy hozza el a gyereket, vagy vigye el a gyereket, és ugye ebben mondjuk egy pozitívumot, hogy akkor nem kellett hozni, vinni a gyereket, hanem ők megoldották ezt, hogy együtt játszanak.
1: Igen. Tehát az első, amiről beszélhetnénk, az pont az lenne, hogy a kapcsolattartásnak a módja igaz, hogy nem feltétlenül a valós életbe, valós helyzetekben történik. Tehát a személy az, amiről beszélünk most, a gyerek maga, a valós személy, az először azért volt jó, hogy te tudtad ellenőrizni, meg ők tudtak szólni, ha valami bajuk volt, tehát nem volt probléma, hogyha később jövök, vagy elmentem valahova, mert küldtem egy üzenetet, vagy szóltam. Ugye ez egy nagyon jó mód volt. Ma már azt is lehet, hogy ellenőrzött, hogy hol jár, és mit csinál, tehát erre is Istenem, megoldás valószínű. Tehát ez az egyik, illetve, hogy ők fel tudták a játék során venni a kapcsolatot más gyermekekkel, és tényleg mindegy, hogy a barátnőm most elkerült Budapestre, és akkor ott fogok játszani vele, vagy ott van mellettem a szomszédházban, és ott fogok játszani, tehát ezzel nem kell menni, nem kell vinni, ezek tényleg nagyon jó dolgok voltak. Na most az, hogy akkor olyankor elkezdek és beszélgetek másról is, ez természetes. Na, ez lenne, amire azt mondjuk, hogy igen, hát végső soron nincsen ebbe semmi rossz. A baj akkor kezdődik, amikor azt hiszem, hogy ezek átváltoznak, és kiváltják a személyes találkozásoknak a lehetőségét. Tehát a játék során is történik, nem csak a szavak által, hanem gesztusokkal, arccal, hanghordozással, mindennel olyan kommunikáció, amit meg kellene tanulni. Tehát az érzelmeknek, mert hogy a játék során, ajaj, milyen érzelmek szabadulnak fel. És akkor ezeknek az érzelmeknek a kommunikációja, ha úgy történik, hogy nem is látom a másikat, és semmit nem tudok róla, hogy reagál, csak azt, amit a játékkal kapcsolatosan közölt velem, tehát hogy ő ide lépett, vagy azt csinálta, amit a játék kért. Tehát én a másikról nem tudok semmit meg. Tehát erre mondják, ugye, hogy érzelmi analfabétákat nevel a virtuális tér, mert hogy nem látjuk a másik reakcióját. Pedig a játék közben, húha, lehetek nagyon mérges, mit csinálok olyankor? Csapkodok? Nem csapkodok? Dühöngök? Féltéptem már ott, vagy összefirkáltam már, nem tudom, hány tüzetet dühönbe, mert nem úgy sikerült a lépés, ahogy én akartam, vagy az a megoldás, amit az adott játékért. Tehát itt van az egyik nagy buktatója, hogy a személyes kontaktus, a személyes kapcsolat hiánya az ezt az érzelmi, a másik ember érzelmi helyzetének a megismerését, az nem teszi lehetővé. És ez nagyon-nagyon lényeges dolog lenne. És ezen nagyon sokat vitázunk, és akkor ennek egy sokkal veszélyesebb formája, ugye erről őszintén mondom, én alig tudtam valamit, de hát egy picit utána néztem, az avatárok készítése és az azokkal való, vagy azokként való játék. Tehát magamból csinálhatok ott egy olyan szemét, és úgy jelentkezhetek, ahogy elképzelem, hogy szeretnék. Viccesen mondtam, hogy csinálok magamra egy képet, ha kisebb az orrom. Persze, de az emi vagyok. És esetleg ezzel mutatkozom be a csoportnak. És eként indulok el, és ezzel történnek, ezzel az avatárommal történnek az események. Na, ez már sokkal veszélyesebb. Arról nem beszélve, hogy a játék során különböző nagyon agresszív dolgok is megtörténhetnek, és a valóságban abszolút nem reális dolgok bekövetkeznek, és ennek a legszélsőségesebb példája, hogy megölöm és hirtelen majd feltámad utána. Na most, ha nem vagyok elég érett hozzá, hogy ilyesmit játszak, akkor el fogom hinni azt, hogy ha semmi probléma, belefolytottam a vízbe, de onnan megrázza magát és kijön. Tehát a valóságtól teljesen elrugaszkodott lehetőségeket ad, és teljesen eltávolít a realitás érzékemet, teljesen megszünteti, és nem az történik, ami az életben megtörténik, és én most szélsőséges helyzeteket mondtam, de a kevésbé szélsőségesek, hogy egyszerűen csak megsértem. És nem látom, amikor azt mondtam, hogy jaj, te hülye vagy. Mert annak a képnek, ami ott van előttem, mondom, hogy jaj, de hülye vagy. Hogy léphettél olyat? Na most ezt szemtől szemben mondom valakinek? Hát nem valószínű. Illetve ha mondom, akkor bizony annak a reakciója egészen más lesz, mint ennek a képnek, aki nem válaszol rá. Tehát a realitás elvesztése és a kontrollom elvesztése ugyanakkor, és az, hogy a saját személyemet is elvesztem, nem én vagyok. Majd én megjelenek úgy, mintha. Hát persze, megjelenik az 5 éves gyermek is, most mintha én lennék a királyfi, és elmegyek valahova, vagy én vagyok a szegény ember, vagy megharcolok az oroszlánnal. De ott, hogyha az orosz lenne valami olyan játék, ami engem viszont megcsíp ugyanakkor, azt érzem. Vagy a másik gyerekkel játszunk egy ilyen katonásdit, és elkezdünk harcolni, ott érzem, hogyha megszól a kardjával. Itt viszont nem érzem. Tehát ezek a nagyon veszélyes dolgok, hogyha nem a realitást meg is élem, és meg is érzem, és ezért mondjuk azt, hogy pontosan az érzelmi életet állítja le, vagy az érzelmi élet fejlődését, a saját és a másik ember érzelmeinek az ismeretét nem biztosítja, ami ugyanakkor elindíthatja azt is, hogy majd utána a valóságban is megpróbálom. És az már nagyon veszélyes. Tehát kísérletezni lehet, azt mondjuk, játékban kísérletezhetünk, de a játékban, a valós játékban, ugyanakkor a társam ott van, és látom az érzelmi reakcióit, látom azt, hogy hogy fog megoldani helyzeteket, látom azt, hogy mikor sértődik meg, és tudni fogom azt, hogy mi az, amivel rosszat mondtam most, vagy rosszat tettem neki. Itt viszont nem, mert sajnos a gép ez majd visszaállítja. Tehát ezért nagyon veszélyesek. Ugye ez egy külön szakma, a játékfejlesztés. Biztos, hogy vannak olyan játékok, ahol tudják ezeket, és próbálják valahogy a gyerekekkel ezt közölni, és akkor megbünteti érte a játék is, ha olyat tesz. De az is van, olyan is lehet, hogy olyan játék, ami nem bünteti az agressziót például. És bizony a büntetlen agresszió, a következmények nélküli agresszió kiélése az nagyon veszélyes. Tehát ezért azt mondjuk, hogy mégis a valós játéknak ezt a részét addig, ameddig a realitás érzéke ki nem alakul a gyermeknek, és valószínűleg ezért volt az a 12-14 év is, hogy az élet az nem olyan a virtuális világban, mint a valóságban. Holott nagyon sok mindent elméletileg. Például, mit tudom, én ezt hallottam, hogy háromdimenziós képekben, meg az új játékkonzolokkal is, hogy olyat lehet játszani, hogy háromdimenzióban barangolsz egy erdőben, és ott meg kell találd az utat, vagy meg kell találd a kincses ládát, vagy nem tudom mit. Holott majdnem olyan, mint a valóság, már bele is éled magad, hogy ott vagy abban a helyzetben, csak éppen nem lesz meg a kincses láda, amikor lezárod a játékot. És hogy a kincset nem így lehet megtalálni, mert csak itt lehet megtalálni. Na most ennek egy, mondjam, az hogy rosszabb változata, amint tudomásom van róla, a pénzért működő játékok. Tehát ahogy lehet kártyázni, römizni, mindenféle társasjátékot játszani pénzről, vagy pénzben, ahogy mondani szoktuk, ugyanúgy játszott a géppel is, és akkor a gép ad neked, érte, fizet, ha nyersz, hogyha nem, akkor vesztesz. És gondoljuk el, hogy ez a félkarú rablók, emlékszel, hogy azzal kezdődött valahol, amikor ott volt egy-egy vendéglőben, vagy valahol egy-egy ilyen játékautomata, igen. És ha a három alma kijött, és addig dobáltad a pénzt bele, még ki nem jön, aztán kiderült, hogy bizony az nem úgy van megcsinálva, hogy nehogy gyakran történjen, de sokan eljátszottak egy-egy komoly összeget. Hát ez sajnos, mint hallom, lehet ugyanígy számítógéppel, vagy telefonon is ugyanígy megcsinálni. Tehát itt vannak ezek a nagyon nagy buktatók, amikre vigyáznunk kell. És mennyi pénzre erre van lehetősége a gyermekemnek, és miben megy bele, és miben nem. Tehát itt ez aztán teljesen lehetőség. És akkor a még nagyobb problémánk a függőség. Pontosan úgy, ahogy italtól vagy drogtól sajnos játékfüggőség is létezik, és ez biztos mindenki hallotta is, és van olyan, aki éjszakákat képes ott ülni, mert hogy mind nagyobb és nagyobb lehetőségét mondja annak, hogy de a következő szinten már sikerül, és megpróbálom azt is. Ez a való világban ugyanígy van, mert a kártyajátékban ugyanígy képesek elveszteni egy házat is esetleg. Tehát mind nagyobb téteket teszünk fel. Na most ugyanígy megvan a lehetőséged, nem is kell megtaláljál hozzá még másik tétembert, vagy három embert, hanem leülsz szembe egy géppel, és azzal kezded eljátszani a fizetésedet, vagy a család megtakarított pénzét. Tehát ez akár felnőtt korban is, sőt, inkább felnőtt korban veszélyes, mert hát ott van több lehetőség rá. De ha gyermekkorban pont ezért, hogy ez nem sikerült, de majd a következő. És akkor még valami csábítót is bedob. És a játék az úgy van megszerkezve, hogy bedob csábításokat, hogy akkor mind tovább is tovább menj, és ott ülsz, és csinálod, és de a következő az biztos sikerül. hogy lecke van holnapra, ja, bocsánat, azt már elfelejtettük. Hogy segíteni kéne valamit otthon, azt is elfelejtettük. Tehát ezek mind-mind arra felemennek, hogy ott ülj minél többet. Na kérem szépen, ezért vannak szülei a gyermekeknek, hogy megpróbálják ezt a módot leállítani.
0: Azt javaslom, tartsunk egy rövid zenei szünetet.

0: Kedves hallgatóink, visszatértünk a zenei bejátszás után. Önök a Fogom a kezed című műsort hallgatják, amelyben a virtuális játékokról beszélünk, azoknak az előnyeiről, hátrányairól.
1: Tehát nem az ördögtől való, nem a rossz, és egyáltalán nem a rossz, hogyha a játék, és most inkább maradjunk a játékoknál, ha ezekkel is játszik. De az arány a valóságos játék és a virtuális játék között, hát mondjuk én egy ilyen, általában ezt láttam tanulmányokban, hogy 3:1. Tehát 3-szor annyi idő történjen a valóságos játékkal, mint a virtuális játékkal.
0: Pedig ha belegondolunk, pont fordítva van, nem? Úgy gondolod?
1: Pontosan, valószínű, hogy pont fordítva van, hogy ma így megy, igen, és egyre inkább errefele megyünk, és egyre inkább a többi lelki folyamatunk is ugyanúgy sérül vele. Ugye az egyik, ez, amit elmondtunk az érzelmekről, hogy nem lát valódi hangokat, és nincs egy ölelés, nincs egy mosoly, ami lenne esetleg ott a valami vigyor majd előjön, de hogy nem érzi át, és nem látja sem a másikét, sem a saját érzéseit. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes az érzelmi fejlődésre. A képzeletet mennyire fejleszti? Mint a kisgyermekkorban, főleg, ugye a kisgyermekkorban, amikor az óvodáskor az, amikor minden lehet. Ott csodálatosan el tud játszani, és erre mondják, hogy hagyjuk unatkozni a gyereket, hogy találja meg ő magának azt a játékot, vagy azt az eszközt, vagy valamit, amivel el tud játszani. A programok, a játékok készen megadják az egészet. Sokkal kevesebb fantázia kell hozzá. Lehet, hogy a megoldásokhoz a játékban, a játék során kell stratégiákat kidolgozni, kell bizonyos módszereket használni. Ebből a szempontból, hogy ne csak szívjuk szegényeket, ebből a szempontból igenis jók, de ugyanúgy azt a valóságos életben is lehet használni. A tartalmat, hogy mi történik, azt a gyermek a saját játékában, a valóságos játékában ő maga határozza meg. És mi szokott ezekben a játékokban lejátszódni? Hányszor figyel fel anyuka vagy apuka, hogy bent játszik papás-mamást, és lejátsza az egész családi veszekedést a gyermek? A képernyőn nem a saját családom, a saját problémámat hozom, és próbálom ott kijátszani magamból, megoldani, a haragomat levezetni, a szeretetemet kimutatni.

de azt az emberi elmét hagyni kell, hogy induljon be a fejlődése, és ő maga fejlődjön. És lehetőséget adni neki arra, hogy ezeket a saját kicsi idejéből, a saját játékaival olyasmiket játszon el, amivel könnyít a lelkén, amivel megold bizonyos helyzeteket, amit kitalál, hát milyen csodálatos ugye a LEGO játékokkal például összerakni, kirakni dolgokat, mi mindent lehet. Hát egész városokat itt most van valami csodálatos ilyen LEGO-ból készített csodakiállítás. Igen, tehát az megadja a fantáziám fejlődésének, röpülésének a lehetőségét. Még a gép azt mondja, hogy erre kell menni, akkor nyersz. Tehát óriási problémát jelent a képzeletnek a leállítása, és ugye az úgynevezett belső képeknek, amiket a gyerek magában kialakít valamiről, hát ez a meséknek a segítségével. Minél kevesebb kép van egy-egy meséhez, annál érdekesebb, mert a gyermek maga kell elképzelje, maga kell megrajzolja magában, megfesse magában azt a szegény embert, aki így és így viselkedett, vagy azt a legkisebb fiút, aki elindult, és most már először a madárkának adott inni, aztán a kemencét pucolta ki, és hogy is történik ez? Belső képeink lesznek róla. Azokat a belső képeket fogom használni más helyzetekben. Itt semmiféle belső képről nincs szó. Tehát minden meg van adva. Abból csináld, ami vagy azzal csináld, ami ott van. És ez megint egy óriási veszteség lesz, hogy nem megy. És akkor még amiről szeretnék mondani, a konfliktus kezelés. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb probléma. Jaj, annyi konfliktus, annyi emberi konfliktus van manapság körülöttünk, rengeteg, és ezek a konfliktusok úgy eldurvulnak. Tehát annyira képtelenek vagyunk a másik embert tisztelni, tehát ez a másik ember tisztelete, ez teljesen kiment divatból. Na most egy képet, ami előttem van, amivel a tudatomban benne van, hogy nem él. Azt mondok neki, azt csinálok vele, amit akarok, és ami az én sikeremet biztosítja. A valós életben ez van. A valós életben egyezkedni kell. A valós életben meg kell tanulni kompromisszumot kötni. A valós életben a rugalmasságra van szükség, hogy váltsak nézőpontot. Esetleg még a meggyőződésemet is meg tudjon győzni a másik, hogy nem az a jó, amit én gondolok, hanem amit ő esetleg másképp lát. Hogy a valós életben esetleg megpróbálom egy más szempontból is megnézni ugyanazt a helyzetet. Uram, bocsá, a másik ember szempontjából. És úgy csinálom. Nem, a gép azt mondja, hogy ezt kell csinálni most. Ez a menete. Ugye egy algoritmus van a háta mögött. Az szerint kell dolgozz. Tehát nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy akkor hogy fogja megtanulni a konfliktusait megoldani, hiszen a legkisebb kortól kezdve. Hát egymás mellett játszanak a homokozóban, amikor az egyik oda megy, és véletlenül rálép a kis homokvárára a másik gyereknek, aki mellette játszott. Na most akkor mit csinálsz? Fogod és elkezdesz sírni, oda szaladsz anyukához, ha nagyon kicsi vagy, vagy úgy neveltek, hogy nem védett meg magad, megkimész és rászólod az egészet, a homokot, ami a kezedben van, átmész az ő oldalára, ahol ő játszott, és széttöröd, és szétrombolod az ő várát is, vagy megállsz, és kezdesz róla beszélni, miért csináltad? És mondja, jaj, bocsáss meg, véletlenül történt, nem vettem észre, te már itt elkezdtél dolgozni. Mit csinálsz a képernyőn? Hát nem tudom, hogy ott a konfliktus helyzeteket, hogy oldod meg. Hányféle lehetőséged van arra,

0: azt megold. És hogy kiderüljön, hogy melyik a leghatékonyabb. Hát ez egy olyan helyzet, amikor oda-vissza megy a kommunikáció, és addig kell az érzésekkel, a szavakkal, a tettekkel manipulálni, vagy meggyőzni a másikat, ameddig kibékülünk és megegyezünk valamiben. Mert az is lehet, hogy az a vége, hogy te mész jobbra, én megyek balra. Na vajon ezt hogy tanítja meg egy virtuális játék? Ez és igen. Akkor felvetődik a kérdés, és most látom, hogy valaki doktori disszertációkat akar iratni abból a témából, hogy miért ilyen borzalmasan irigyek, és miért ilyen rossz indulatúak egymáshoz az emberek. A speciál most itt Magyarországon kérdezi, de én azt hiszem, hogy Európa többi országában sem állnak a helyzet magaslatán, vagy nem sokkal jobbak. Na, de vajon miért? Hát én úgy gondolom, hogy itt ebben a kicsi korban kezdődik el. Csak hogy? És akkor megint visszatérek, ami engem úgy megdöbbentett, és itt a Mária Rádióban azt hiszem, hogy ezt még el is kell mondjunk, hogy is állunk ezzel, amikor megcsináljuk a saját avatárunkat, a saját magunkat? Játsszuk a jó Istent? Embert teremtünk? Igen. Ez akárhogy is arról szól. És akkor ez mit indít el bennünk? Lehetek bármi, lehetek bárki, és a legnagyobb tragédiáját úgy érzem, hogy az, hogy ez nem is kér előfeszítést. Tehát ha én azt mondom, hogy én igen, lehetnék 30 kilóval kevesebb, és akkor megrajzolom magamat 30 kilóval kevesebbnek, vagy ezért fogyókodatni kéne. Tehát valamilyen erőfeszítést kéne tenni. Nem ezt tanítja, nem. Megrajzolom azt, és attól kezdve az vagyok én. Számomra ez tűnt a legvészesebbnek, hogy akkor hogy állunk ezekkel a figurákkal. És állandóan mondja, tudom, hogy ez viszont állandóan, hogy rajzold meg, készítsd el a saját avatárodat. Jó, addig tökéletesen jó, még azt mondom, hogy ilyen szeretnék lenni, de könyörgöm, ez kamaszkorban mindenki felteszi ezt a kérdést, hogy milyen vagyok, és milyen szeretnék lenni. Aztán későbbi évek során felnőtt korban is. De azt is tudom, hogy azért valamit tenni kell, küzdeni kell. A mese azt mondja, hogy 3 kívánságot kell teljesíteni, tehát mindig feladatokat, nehézségekkel szembesíti. Önlemondással, vagy segít, főleg ugye a mesékben a segítés, a jóság jön elő elsősorban. Hát ha sok ilyet készítenének, esetleg ilyen filmet, akkor lehet, hogy jó lenne. De félek, hogy nem így van. Nem tudom, hogy mit tapasztaltál, vagy tapasztaltál-e ezzel kapcsolatosan valamit.
1: Hát most azon gondolkodtam el, míg téged hallgattalak, hogy valóban az van, hogy például játszanak közösen valamilyen játékot, valaki felbosszankodik, ugye, mert nem úgy történt, ahogy ő szerette volna, és mit csinál? Kilép a játékból.
0: Igen,
1: és elzárja a kilépet, tehát abszolút nem az van, hogy szembenézek a problémával, vagy keresek egy megoldást, vagy lássam, hogy mit tudok tenni, hanem elmenekülök. Nem vállalom fel, nem beszélem meg a másikkal, nem csinálok semmit. Igen. Tehát folyamatosan ezt tanulod meg, hogy ha nem tetszik, ott hagyom. Tehát, hogy pont ez az, amiben vissza fog húzni, hogy megtanulod azt, hogy nem baj, ha nem tetszik, akkor lelépsz és kész. És akkor felteszed a... Így van. És akkor ugye rögtön a következő kérdés, ami feljön bennem, óhatatlanul ugye a műsorunk annak idején úgy indult el, hogy család és házasság és házastársi kapcsolat. Ha a gyerek ezt játsza kicsi korától, hogy valami nem tetszik, akkor felállok és elmegyek, akkor tegyük fel a kérdést, hogy miért van annyi válás?
0: Hát miért azért csodálkozunk a vállásokon?
1: Hát erre nevelődtek a gyermekek, hogy ha valami nem tetszik, felállok és elmegyek. És ahogy mondtad, keresek egy másik játékot, egy másik környezetet alakítok magamnak, ugye a hátteret kicserélem, mint ahogy mondanám a játékban. Hátteret
0: kicserélem magamat, és megváltoztathatom.
1: És kész.
0: Borzalm, szóval valahol borzalmas. Mert annyira, az, és akkor itt van még egy dolog, az önkontroll. De hát, hogy tulajdonképpen én állítok fel magamnak állandóan változó szabályokat? Hát nem így van. Az élet az ad bizonyos szabályokat, aminek a mentén menni kell. Ugye ott vannak a korlátaim is. Erről beszéltünk, ha jól emlékszem, vagy két adással előtte. Azt nem lehet úgy változtatni, ahogy nekem most tetszik, és hogy nekem jó legyen. A főnököm akkor is azt fogja kérni, hogy azt a munkát, ha azt mondta, hogy 15-én le kell adni, akkor a 15-én le kell adni. Ha 8 órára be kell menni az iskolába, vagy 8 óra előtt 20 perccel ott kell lenni, akkor ott kell lenni. Akkor nem változtathatok szabályt. Még ezek a játékokban simán megváltoztatom, annak megfelelően, ahogy nekem tetszik. Vagy a soromat kivárni. Hát, amíg egy csúszdánál a sorolatot kivárod sokszor, az egy jó időben telik. Itt nem biztos, hogy ki kell várni a sorolat, mert már lépsz, hogy főleg azt mondod, akkor egyedül játszok, és be van fejezve. Fantasztikus. Tehát pont az emberi kapcsolatokat, amik a legjobban sérültek, és most akkor mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy ilyenek voltak az emberi kapcsolatok, mert hogy hajlam vagy óhaj a könnyebb helyzet irán, a könnyebb útra terelődni, az megvan bennünk. És akkor ez a lehetőségünk megvan, hogy itt kiélhetjük azt, hogy könnyebb módon is sikerhez jutunk. Igaz, hogy az eredmény az majdnem semmi, mert azt a kutya nem fogja tőlünk elfogadni, és abból nem lesz ebéd, amit én ott kocsmasztok esetleg. Csak ha kimegyek a nagyon meleg konyhába, és meg fogom főzni. Tehát rendkívül fontos lenne, hogy ne szakadjunk el a való világnak a realitásától. És az érzések azok egy pillanattal mindig hamarabb megfogalmazódnak, vagy kialakulnak bennünk, mint a megoldásra való gondolkozás. Na most, ha nem alakul ki érzés, akkor egyáltalán a helyzetek megoldása is, hogy történik, minek alapján. Ez az érzelmi üresség, és sajnos ebből egyre többet tapasztalunk. Ugye? És ez, hogy a másik, még a saját érzéseinket, az, hát, ha rosszak is, de megéljük. De a másik emberért, ez a bizonyos empátia, hát az aztán hol alakul? Vagy hogy alakul ki? És akkor még arról, ami az egyik ilyen alapfejlődési probléma, az a mozgás, hogy mindez azt kéri, hogy ott ülj, és ne mozogj. És a gyermeknek, akinek még sokkal több mozgással lenne szüksége. Először is azért, hogy az izomzata, csontozata fejlődjön, hogy a koordinációk, a szemkéz koordináció, hát az talán az egyetlen, ami a játékokban benne van, a szemkéz koordináció, de azzal együtt a valóságban, hogy ez hogy történik meg, és az ő izomzata hogy fejlődik, az mind attól függne, hogy mennyit mozog. Miért van annyi elhízott gyermek is? Ugye ott van, hogy nem mozognak, vagy pedig ha mozognak, akkor aztán pont csak azért sport, és csak az, hogy nem az egészségemért teszem, hogy aztán nem tudom mennyi időt naponta mozogni fogok. Tehát az az egyik legveszélyesebb. Hát az régen a gyermekek millió játékot tudtak, ami mozgáson alapult. Most nem, mert most ült és csinálja. És nem is talán más testhelyzetben, vagy fekszik. Az a másik még rosszabb talán. Tehát annyira mindenféle szempontból nagyon sok káros hatása van. És igen, van. És akkor ott maradna tovább, hogy mennyi információt és mennyi mindent tudsz kapni pillanatnyilag a mesterséges intelligenciától, bárhonnan a lehetőséged megvan. Persze, de azt is csak akkor fogod tudni szelektálni és használni szelektíven, hogy mi az, ami neked kell, ha már a fejedben megvan, hogy mi a jó és mi az odataláló. Tehát én magam is használom a mesterséges intelligenciát, például mondok ilyet, hogy jó, akkor most ehhez a témához adjál nekem egy vázlatot. Mert ő egy csomó mindent át tud egy pillanat alatt nézni, és leírja, hogy ezekről a dolgokról kéne beszélni például. És akkor én kell kitöltsem tartalommal, hogy így mondjam, hogy az én fejemben mi van ezzel kapcsolatosan. Hogy az én véleményem mi, mert lehet, hogy csak azt írja le nekem, ami ott talált 5-6-10-20-30 cikkben, ugye? Tehát ott van benne az információ, de az én fejemben az van, vagy én másképp látom? De az is lehet. Nagyon valószínű, hogy ezt az adást is sokan meg fogják kritizálni. Lehet, hogy nem jut el hozzánkik, sajnos, pedig jó volna, nagyon szívesen venném, de ugyanakkor a szülők felelőssége, én úgy látom, és azt hiszem, hogy a szülők felelőssége lenne az, hogy még ha a játék meg is történik a telefonon, a gépen, a szülő ott legyen, kommentálja, magyarázza a gyermeknek, hogy mi az, ami történik, mi az, amit lát. Főleg a kisebb gyermekeknek. És a nagyobbaknak utána már, ha kialakítom benne azt, hogy nem ez az egyetlen lehetőség, és hogy mennyivel jobban fogod magad érezni, ha most elmentek is, mit tudom én, focisztok egy jót, vagy akár ott vannak a gyönyörű játszótereink tele mind ilyen mozgásfejlesztő és gyakorló játékokkal. Ha azokon megpróbáljátok, kipróbáljátok magatokat, igen, az fájni fog a seb, amikor leesek és megütöm magam. De megtanulom, hogy hogy kell megkapaszkodni. És abból egész más következtetést vonhatok le. Tehát a szülők felelőssége, és ugye a legtöbb esetben már lehetőség is van rá, hogy szabályozzuk ezt, ha másképp nem megy kicsi terrorral, tehát hogy leállítjuk az eszközöket, akkor, hogy mennyit ül a gyermek a gép mellett, és mennyit megy kirándulni, és akkor ezekről már nem is beszéltünk, hogy a szülőkkel és a családdal lévő közös tevékenységek, vagy azok a társasjátékok, amik a családban zajlanak, nekem most volt a hétvégén lehetőségem, megcsodáltam a játékot, amit játszottunk, felnőttek, nagyon élveztük, és rendkívül hasznos, és fejlesztő volt a mi számunkra is, és együtt voltunk, és jókat nevettünk, és jókat beszélgettünk még közben. Tehát a szülői felelősség, hogy annyit hagyjam, amennyivel nem ártok, és amennyivel nem megy át semmiképpen függőségbe. Ez egy ilyen játék szenvedélyé. Hanem csak arra szolgál, hogy akkor, amikor egyedül van, és nincs más lehetőség. Vagy ahogy a fiam mondta annak idején, hogy én is ki kell éljem valahol az agresszivitásomat, de tudom, hogy azt csinálom most. És ez nem a valóság. Hálás köszönet Vekedi tanár úrnak azért a sok szép gondolatért, és nagyon tudom ajánlani az ő írásait is, hogy olvasgassák a kedves szülők, és vegyék komolyan azt, hogy mi az, amit hagynak, mi az, amit nem hagynak, mi az, amit ők mutatnak példaként, és akkor nem lesz semmi baj abból, hogy használják a virtuális teret is, és abban is élünk. De ne felejtsük el, hogy húsvér emberek vagyunk, és egymáshoz így kellene közeledjünk emberként.
1: Így hallgatva téged, azt hiszem, hogy a legtömörebben és velősebben úgy tudnánk összefoglalni ezt a mai műsort, hogy a mérték az érték, és azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal el is köszönhetünk a kedves hallgatóktól, és hát jó játszást kívánunk a gyermekeknek továbbra is. Ugye most már kezdődik az iskola, lehet, hogy erre nem lesz éppen annyi idő, mint a nyár folyamán volt, de azért találja meg mindenki az időt rá, mert tudunk ezáltal is fejlődni. Várjuk a kedves hallgatókat egy hónap múlva ismét, addig pedig búcsúzunk Önöktől. Weber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót innen a Szatmárnémeti Mária Rádió stúdióból, a Bizánci Egyházban, s így nálunk a görög katolikusoknál is keresztfelmagasztalás ünnepe van. Műsorunkban erről lesz szó. Nem csak nagypénteken, vagy előtte nagybődben, annak közepén, kereszthódoló vasárnapján emlékezünk meg a drága, tisztes és dicső keresztfáról, ahogy az ünnep teljes elnevezése is mutatja, hanem annak megtalálásának napjára az egyház ide rendelte ezt a csodálatos emléknapot is. Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona Jeruzsálembe ment, és egy idős zsidó útmutatása alapján sikerült megtalálnia egy gödörben Jézus és a gonosztevők keresztjét. Mivel a kereszt felirása elkeveredett, Istenhez fordultak, hogy ő mutassa meg az igazit. Először egy betegen fekvő asszonyhoz érintették a kereszteket, Jézus keresztjének érintésére az asszony meggyógyult. Utána egy temetésre vitt halottnál tették meg ugyanezt, az igazi kereszt érintésére a halott feltámadt. Ezeknek a csodáknak a híre sok embert vonzott a Golgota hegyére. Mivel a nagy tömeg miatt nem volt arra lehetőség, hogy mindnyájan megérintsék, megcsókolják Jézus keresztjét, Makários pátriárka egy magas helyre állva tisztelettel emelte a magasba Jézus keresztjét, hogy mindenki láthassa. Egy másik hagyomány szerint létezik egy monda, amely a csengő Orbánc fű vagy Szent János fűről azt tartja, Jézus Krisztus keresztfája alatt nőtt ki. Öt szirma és vörös nedve Krisztus sebeire és vérére emlékeztet. A megváltó vére rácsöppent a növényre, ezért vörös a nedve. Ugyanezt tartják a lapulevelű keserű fűről is, melynek a levelein láthatóak piros foltok. A csengő Orbánc füvet hatásos gonosz űző szernek is gondolták. A kereszt alapvető jele lett a keresztényeknek. Múlt héten ünnepeltük az Isten szülőnek, mint legfőbb közbenjárónknak a születését, és pár napra rá már a szenvedés keresztje emelkedik előttünk. Mert a Szent Kereszt nem akadály, hanem mint az Isten felé vezető út, világító lámpás, iránytű, mondjuk úgy, hogy célkereszt. Egyfajta mértékegység számunkra. Megmutatja, hogy mi a magasság és a mélység, a szélesség és a hosszúság. Amikor az ember lenéz, vagy tudja, hogy hol van, utána rögtön fölnéz, hogy lássa, merre megy. Akkor fogja tudni, és a keresztnek a két oldalsó szára erről beszél, hogy hogyan szeressen, hogyan tegyen jót, hogyan és mit is csináljon, hogy ne fogjon ki fölöslegesen a kezéből a drága idő. Ma, amikor a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a templomba megyünk, a legelső, amellyel a mai napon a Szent Kereszt iránt való tiszteletünknek kifejezését adjuk, az az ajkunkról fölcsendülő szent ének. A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük. A második tiszteletnyilvánításunk jele, hogy csókjainkkal halmozzuk el a Szent Keresztfát. A hagyomány szerint így cselekedett az Úr Jézus is. A legenda azt tartja, hogy amikor elindult keresztútjára, mielőtt vállára vette volna a Szent Keresztfát, jóságos tekintetével nézett reá, mint egy simogatóan, majd megcsókolta, s úgy vette vállára, úgy vitte, úgy hordozta a mi bűneinket, hogy megváltson bennünket,
az örök kárhozattól. Majd térdre borulunk a Szent Kereszt tövében. Bánatos pillantással tekintetünk a rajta függő Úr Jézusra. Bűnbánóan tekintünk rá, a következő jel, hogy térdreinkre borulunk a Szent Keresztfa tövében. Bánatos pillantással tekintünk a rajta függő Krisztusra. Bűnbánóan kezünkkel mellünket verjük, és hálálkodva adózunk, imádjuk a mi Urunkat és Istenünket. Boldognak is érezhetjük magunkat mindnyájan a keresztfának a tövében, mert maga az Úr Jézus bátorített minket, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket. És ki ne lenne közülünk leterhelve? Kinek vállaira ne nehezedne valamilyen kereszt? Kinek a szíve ne lenne tele gondokkal? Saját magáért? Családjáért? Rokonságáért? Lelki és testi boldogulásunkért? Az élet sújt keresztekkel, ver mindnyájunkat, de az erőt az Úr Jézus Krisztus adja. Tulajdonképpen, ha mellé állunk az ő kereszthordozásában, akkor már nem is fogjuk érezni, mert ő viszi helyettünk a keresztet. A keresztfához édesged bennünket az Anya Szent Egyház is, amikor olyan szívrehatóan énekli, a keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek. Érezzük és tudjuk is ezt mi mindnyájan. Éppen ezért mi megbecsüljük a Szent Keresztfát, és inkább, ha kell, készeknek kell lennünk vállalni, még a kereszt halált is, semhogy Krisztus keresztjét meggyalázzák. Az Anya Szent Egyház mindenüvé oda helyezi a Szent Keresztet, a templomoknak oltáraira és tornyaira, a temetőkbe és a sírok mellé, hogy a Szent Kereszt örködjék az elhuntjaink felett, és a Szent Keresztnek árnyékában aludják ők síri álmukat. Az utak szélére, a lankákra, a mezőkre, hogy a Szent Keresztet látva és lélekkel adózva ébredjenek fel mindazok, akik arra járnak, talán még a mezőkön dolgozó munkások is. A Szent Keresztnek jelével áldjuk meg magunkat, étkezésünk és munkánk előtt, és utána is, lefekvéskor és felkeléskor. Az édesanya az ő gyermekét is, miután lefektette, annak elalvása előtt kereszttel áldja meg. A Szent Keresztnek és a keresztvetésnek a használata nagy nyereség mindnyájunknak. Megoldhatatlan nagy veszedelmektől elűzi a gonoszt, az ellenséges és halálos fenyegetést, és talán utolsó óránkon, halálos ágyunkon is hathatós támogatója lehet, ha szorosan kötődünk hozzá, hisz az örök üdvösségért folytatott viadalban csak ezzel lehet győzni. Nem lehet eléggé nyomatékosítani és hangoztatni, hogy a szülők, különösen az édesanyák az átok helyett inkább Isten áldását kérjék az ő szeretteikre, a Szent Kereszt jelével áldják meg őket, és szentelt vízzel is hintsék meg, ha kell, akár mint kisgyermekeket fektetik őket a bölcsőbe, akár már mint nagyobbakat is engedjék őket így éjjeli nyugalomra, ez védelmezi őket. Egy édesanyának az volt a szokása, hogy esténként, amikor gyermeke aludni ment, szentelt vízbe mártotta az ujjait, és az atyának
és fiúnak és Szentléleknek nevében, e szava kíséretében, három keresztjelt rajzolt gyermekének a homlokára. Ennél a családnál egy alkalommal egy püspök vendégeskedett. Kisfia, aki elálmosodott és édesanyjától áldást kért, hogy aludni mehessen, az édesanyja úgy válaszolt neki: ma este mindnyájunkat a főtisztelendő püspök atya fog megáldani. Aztán az egész család letérdepelt, hogy a püspök áldását fogadják. A kisgyermek azonban nem elégedett meg ezzel az áldással, még egyszer áldást kért édesanyjától, miközben így szólt: hát a püspök áldása nem volt ám az igazi esti áldás. A püspök ezután így szólt a gyermekhez: mutasd meg tehát, hogyan kell esti áldást adni. A gyermek szentelt vizet kért, ujjacskáit velemártotta, s a három keresztjellel a püspök homlokára e szavakat mondta: az atyának és fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. A püspök elmosolyodott, de nagyon örült az ártatlan gyermek áldásának. A gyermek megkapta anyjától és atyától az esti áldást, s miután szüleiknek és a püspöknek kezet csókolt, nyugovóra tért. Bárcsak mi is ilyen gyermeki lelkülettel vetnénk keresztet, szorítanánk magunkhoz Jézus Krisztus keresztjét, és így térhetnénk esténként nyugovóra. A műsor elején említettem, hogy elmúlt héten az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe volt. Lám még ebben a történetben is az édesanyának a szerepe, aki nekünk adta az Úr Jézus Krisztust, és megmutatta a helyes útirányt, megmutatja azt is, hogy az útirány végén az a célkereszt vár bennünket, amelyért harcolunk, amelyért küzdünk, amelyért néha szenvedünk is, de amelyhez eljutva megtaláljuk az örök boldogságot. Így függ össze, és így lehet elválaszthatatlan Jézus keresztje és a kereszt tövében ott álló édesanya, akire rábízott minket az Úr Jézus, mikor azt mondta János apostolnak: íme a te anyád. Azt is említettem, hogy a mai ünnepnek mi a története, hogyan találták meg a Szent Keresztet. Lássuk, mi a történetnek a folytatása. A Szent Kereszt 611. január 22-én a perzsák kezébe került. 628-ban Heraklios görög császár fegyverrel visszaszerezte, s a Szent Kereszt első fölmagasztalásának évfordulóján ismét fölmagasztaltatta. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe előtt szeptember 13-án Szent Konstantin és Ilona által Jeruzsálemben épített templom felszentelésének az évfordulója van. Hisz Jeruzsálem elfoglalása után Hadrianus, római császár, az Úr sírját betömette földdel és kövekkel, és fölölje Jupiter pogány isten szobrát állítatta. A Golgota hegyén Vénusz istennek épített templomot, és felállította benne a szobrát. Szent Ilona sok pénzzel Jeruzsálembe ment, minden pogány templomot leromboltatott, minden bálványszobrot összetöretett, és az egész szent várost megtisztította. Ezután akkora nagy templomot épített a Golgota hegyén, amely magába foglalta Jézus megfeszítésének helyét és szent sírját. A feltámadás templomát 335. szeptember 13-án szentelték fel. Jóval később, 611. január 22-én a perzsák kezébe került a Szent Kereszt. 628-ban Heraklius görög császár fegyverrel visszaszerezte, s a Szent Kereszt
első fölmagasztalásának évfordulóján ismét fölmagasztaltatta. Azóta ezen a napon ünnepünk van, és a Szent Kereszt tisztelete mellett eljövünk a templomba, hogy a keresztre feszített Krisztus előtt leróljuk a mi hódolatunkat. A legenda úgy tartja, hogy amikor a császár a Szent Kereszttel elindult, hogy azt a Szentsír templomába visszahelyezze, s a keresztövéhez ért, egy lépés sem tudott tenni, hogy az aljától a Szentsír temploma felé elinduljon. Nem illő dolog, hogy itt, ahol az Úr Jézus összetörve vitte keresztjét, mondta a jeruzsálemi püspök a császárnak, te díszruhába öltözve vigyed azt. A császár a püspök szavaira levette a császári ruhát, és egyszerű ruhába öltözve így vitte fel, különösebb nehézség nélkül Krisztus keresztjét a Szent Sír templomába. Az Anya Szent Egyház tanítása szerint Krisztus Urunknak életadó keresztje nekünk, az ő követőinek mindenkor a vallásosság legyőzhetetlen fegyvere marad. A paradicsom ajtajának a kulcsa, a hívek erőssége, az egyház vétfala, melyel megtöretett az átok és megsemmisítetett a halál hatalma, le is győzetett, melyel a földről az égbe emelkedünk, legyőzhetetlen fegyver az ördögök ellenfele, a vértanúk dicsősége, a szentek valódi helyeslése és az üdvösségnek révpartja. Imádkozzuk! A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén megalázó lélekkel, mély tekintetünkkel mégis az Úr Jézusra nézünk, drágalátos, tisztes és elevenítő jelzőkkel halmozzuk el a keresztet. Drága, de nyilván nem a pénzzel, az anyagiakban kifejezhető értéke miatt, hanem azért, mert így lehetett különleges értéke, hiszen a hóhérok az éppen akkor és ott található fából ácsolták össze. Csak az egyházi hagyomány adott neki később egy olyan értelmezést, hogy abból az édenbeli fából készítették, amely által Ádám elbukott. Nem anyagilag, hanem eszmeileg drága számunkra a Szent Kereszt. Drága a kereszt, mert a legnagyobb értéket hozta meg nekünk, az üdvösségünket. Tiszteletre méltónak, pontosabban tisztesnek, tiszteltnek vagy tekintélyesnek is nevezzük. A legnagyobb tiszteletünket érdemli Jézus keresztje, mert rajta függve szerzett üdvösséget számunkra. Olyannyira tiszteletre méltó ez a kereszt számunkra, hogy a szertartásokon a pap a felmagasztalás

Az, hogy elevenítő, elevenné tevő, életre támasztó, fölélesztő, de mondhatjuk azt is, hogy vidító, élénké tevő. Ilyen élénk lélekkel, ilyen örömmel, vidító, élénké tevő lélekkel adózzunk ma a Szent Keresztnek, és amikor keresztet vetünk, az Isten áldását rajzoljuk magunkra, hogy az megvédjen bennünket, erőt adjon nekünk, és amikor eljön az a pillanat, amikor tárt karokkal vár Krisztus az örök boldogságba, ezzel a kulccsal tudjuk mi is kinyitni az örök életre vezető ajtót. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké!

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Igen, kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A-fajta víz, B-fajta föld, C-fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami gicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban. Teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szereteted. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

a kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Szénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
2: una formazione alla vita pubblica e politica.
1: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szénai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szénai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szénai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalina pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazionén, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A Vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szentszé kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a szentjék gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két helyjel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozás is szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambincsezu gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambincsezu kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cél küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyai

valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitzjames asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepé látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmatra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyám!

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat,

0: Ékraik megfontolvak, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Orosz Andreának, az Oázis lelki gondozó és mentálhigiénés szolgálat intézményvezetőjének gondolatait hallják.
1: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Ez a zsoltár nekem azért nagyon fontos, mert egyrészt nagyon erős üzenete van számomra, személyes üzenete, és amikor fiatalként egy kórházban dolgoztam, ott nagyon nehéz volt a munkatársaknak a légköre, és minden nap szorongva mentem dolgozni, és ezt a zsoltárt mondogattam magamban, és tulajdonképpen ez volt az, ami megerősített és képesített arra, hogy ott helyt tudjak állni. Nem csak, hogy helyt tudjak ott állni, hanem, hogy így megéljem a saját megtartottságomat, azt, hogy az Isten szeret és fontos vagyok a számára, és hogy ott, ahová küldött engem, ott nekem dolgom van. És ott engem megoltalmaz, mindennek dacára, mindennek ellenére engem ott megvédelmez. És tulajdonképpen ezzel a zsoltárral dolgoztam ott végig ezt a 2 évet, amit ott töltöttem, és a 2 év végére, amikor eljöttem, akkor addigra annyira jó lett a kapcsolatom ott a kollégák egy részével, hogy már sajnálták.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Drága gyermekek, veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza fiamhoz, térjetek vissza az imához és a bőjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik, és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak, és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban. Meghallgatásra talál az ima. Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat, és békét ad nektek. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Aszték Ferences atya, Csíksomlyói kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Két fejezeten keresztül hangoltuk hangszereinket készülve a Szeretet szimfóniájára. Megtanultuk, mit kell tennünk. De mi az, amit nem szabad csinálnunk? Más szóval, a hasonlatnál maradva, ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, mit nem tehet egy jó zenész. Szeretnék rámutatni, hogy mennyire nem érdemes, mennyire értelmetlen dolog szembefordulni a renddel. Különösképpen azoknak, akik egyszer már ráhangolódtak az alaphangra, vagy más szóval, akik már neki engedelmeskedtek. Sőt, hogy milyen veszélyes ez. A magyarázathoz Jónás próféta történetét hívom segítségül. Hogy Jónás a rend embere volt, azt már az első sor elárulja, így szólt az Úr ígéje Jónáshoz, Amitáj fiához. Ember volt az átöröklés minden nyomorúságával, Amitáj fia. Megnéztem a bibliai lexikonban, Amitáj nem volt rendkívüli ember, semmi feljegyzés nincs róla. Jónás nem volt angyalfi, vagy valami különleges lény, csak Amitáj fia. Hozzánk hasonló ember, de ugyanakkor a rendbe illeszkedett, ráhangolódott ember, mert az Úr szólt hozzá, és ő ezt a szót felfogta. Felfogta, tudomásul vette, és nem engedelmeskedett a kapott szónak, a parancsnak. Északra kellett volna mennie, ső nyugatra futott, a mai Spanyolország felé, Tarsisba. Elszaladt az Úr elől, el is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Jónás tehát hallja, érti, tudja, mit akar vele az Úr, de nem engedelmeskedik. Ehelyett talál egy hajót, amibe beszállhat. Jó, ha komolyan vesszük, hogy ez a hajó mindig kéznél van, és ez a népszerű neve kifogás. Jónás egy hajót talált, mi kifogásokat keresünk. Jó, komoly, értelmes kifogásokat, miért nem azt tesszük, amit az Úr mondott, parancsolt nekünk csendességünkben. Mindenki maga tudja, hogy mi van a hajója órára pingálva, mi a neve. Házi munka, egy kis szőlő, az unokám, a betegségem, a férjem, és így tovább. Mert mi ilyen hajókba szoktunk beszállni az Úr elől. Jónás kifizette az úti költséget, tehát volt pénze, módja arra, hogy ne engedelmeskedjék. Besokszor éppen a pénz az, amivel, vagy ami miatt beszállunk, beszállhatunk a hajónkba. Kifizetjük az úti költséget, de nagy árat fizetünk érte. Sokszor rámegy az egész életünk. Egy hívő lányra gondolok, mondja Gyökösi Endre, aki egyszer évekkel ezelőtt valóban hallotta az Úr hangját. És egészen világosan hallotta, merre kellene mennie. Hogy mi lett volna a szolgálata, élete. Felfogta az Úr szavát, tudomásul vette, de nem engedelmeskedett a kapott szónak, a parancsnak. Beszállt egy hajóba, egy úgynevezett, idézőjelben mondott jó házasságba, ahol még ki sem ejthette többé az Úr nevét. Az a hajó éppen kéznél volt, ő beszállt, s azt vélte, hogy majd menet közben a maga vizeire vitorlázik azzal a hajóval. Alaposan megfizette a hajóbért. Igen keservesen él szegényke azon a hajón, összeomlott lélekkel, idegekkel. Valahogy úgy, mint Jónás. Mert az a döbbenetes, hogy Jónás engedetlenségében is tudta, hogy rosszat tett, és alvásba menekül. Azt mondja Gyökösi Endre, mint lelki gondozó sokszor tapasztaltam, hogy a bajba került, engedetlen hívő egyik menedékhelye az ágy és az álom. Aki gyakran menekül ágyba,
zárójelben mondva betegségbe, és ezen belül alvásba, az Jónás útján jár. Már nem tud, vagy nincs ereje kiszállni a hajójából, nincs ereje irányt változtatni, hát menekül. A menekülésen belül újra menekül. Míg körülötte a pogányok erejüket megfeszítve dolgoznak, ő alszik. Ő tehetetlen, béna és beteg. Mint ma olyan sok hívő, engedetlen hívő, nem hívő családja körében. Nemrégen mondotta valaki egy templomba nem járó, de tevékeny, dolgos ember a feleségéről. Én nem tudom, hol a hite, meg azok a sokat prédikált erő, mert ha a legkisebb nehézség mutatkozik a családban, ő azonnal ágynak esik, és az orvosnak sem hiszi el, hogy nem beteg. Váltig állítja, hogy neki nagy baja van, csak a doktor nem érti a dolgát. És ha nem tud magától aludni, hát agyon nyugtatózza magát, hogy még csak ne is tudjon a családi nehézségekről. Nos, mondanom sem kell, nem nagy dicsősége az Úrnak az ilyen hívő. Mert ha már rossz hajóra szállt, s hozzáment egy Istent nem hívő emberhez, hát legalább ne tetézni a bajt. Legalább együtt harcolna, küzdene a családjával becsületesen, és ne nehezítené meg az életüket a menekülésével. Röviden, egyik engedetlenség szűli a másikat. Az csak természetes, hogy az engedetlenség után jön a vihar. És ez a második jel, amiből tudni lehet, hogy Jónás Isten embere volt. Egyszer láttam, hogy egy gyerek szaladt az utcán, majdnem egy villamos alá futott. Egy férfi utánugrott, elkapta, elrántotta, s ott azon helyt nyomban megpahozta. Azonnal tudtam, hogy ő az apja. Mint ahogy meg is győződtem róla, amikor közelükbe értem. Ha nem lett volna az apja, csak megmentette volna. De mert az apja volt, meg is nyakalta. Megbüntette, hogy nevelje. Nos, így nyúlt Jónás után viharosan az Úr. Nem a pogány sors hívők miatt került viharba a hajó, hanem a kétszeresen engedetlen egyszem hívő miatt. S ha egy családban vihar van, és besok helyütt van vihar, majd mindig ez a helyzet. Az engedetlen hívő miatt van vihar, és bajba sodorja a többieket is. Van-e bennünk ilyenkor annyi becsület, őszinteség, hogy legalább bevalljuk, mint Jónás, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Azonban sajnos az a tapasztalatom, hogy mi legtöbbször Jónás vallomásának csak az első felét mondjuk el, a mellébeszélést. Prófétánk ugyanis először kegyes bizonyságtételt adott le önmagáról és Istenről, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Ez csak jámbor prédikáció. Mi is milyen kegyes tanításokat tudunk adni Istenről, a viharban lévőknek, a miattunk viharba kerülőknek. S itt meg is állunk, és nem tudjuk, vagy nem merjük kimondani a vallomást, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Én miattam. Az eredetiben az én akaratom, még pontosabban az én külön akaratom miatt van ez a nagy vihar rajtatok. Jó volna itt megállnunk olvasásban, 10 perces szünetet tartanunk és végig gondolnunk, hány és hány vihar tört ki körülöttünk már eddig, ami külön akaratunk miatt. És kérdezzük meg magunktól csendesen azt is, hogy érdemes-e, értelmes-e külön akarattal engedetlenkednünk, és szeretteinket is viharba taszítanunk. Jónás történetéből tehát láthattuk, hogy nem érdemes és nem értelmes kilépnünk a rendből. Mert aki egyszer belekerült a rendbe, az már csak az Isten akarata szerint engedelmességben élhet jól.
Neki már veszélyes dolog rendetlenkedni. De érdemes és értelmes engedelmeskednünk a halk és szelíd szónak. Engedelmeskedni a rendnek azt jelenti, feladom az én külön akaratomat. Nem csupán, hogy egy kicsit engedek magamból, hanem átengedem magam használatra. Engedem, hogy ott, akkor is úgy használjon az Isten, ahogy akar. Jézusnak azért engedtek még a szelek és a tengerek is, mert ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A mi engedelmességünket azt teszi könnyebbé, hogy olyan valakinek engedelmeskedhetünk, aki maga is engedelmes volt Jézus Krisztusnak, és ő segítségünkre is van lelke által. Hogy mit jelent a rendbe való belesimulás, ha tetszik Isten akaratának való engedelmesség, azt világosan mutatja be egy másik hajós története, Pálé. Az apostolok cselekedeteinek 27. fejezetéből olvassuk. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattuk, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vesz el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ezen a hajón, amikor mindenki hasal és jajgat, Pál feláll, és az elmulasztott engedelmességre figyelmezteti utastársait. Ám emellett továbbítja az Istentől kapott bátorítást és reménységet. Bízakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Íme egy engedetlen és egy engedelmes hajós párhuzama. Jónás külön akarata, engedetlensége miatt mindenki bajba kerül egy hajón. Pál engedelmessége miatt mindenki megmenekül. Ennyire nem magánügy az engedelmesség. És egy mai példa, annak idején az első űrhajókat a földről, alulról vezérelték, irányították. A benne utazó űrhajósok közreműködése csupán annyi volt, annyi lehetett, hogy illeszkedtek ebbe a vezérlésbe, ezen belül maradtak. Milyen katasztrófa lehetett volna, ha egyik vagy másik űrhajós arra használta volna az űrkabin berendezését, hogy bebizonyítsa, van neki külön akarata, külön elképzelése. Saját életét is az biztosította, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel az alulról irányított rendbe illeszkedjék bele. Nos, ilyen döntő kérdés, hogy mi is beleilleszkedjünk a felső irányításba, Isten vezérlésébe, hogy testünk, lelkünk, szellemünk, a világ legfinomabb műszer együttese rá legyen hangolva a rendre. Csak így állhatunk meg egyszer a rend ura előtt ezzel, Uram, a rám bízott parancsot végrehajtottam. És így hallhatjuk meg, jól van, jó és hű szolgám, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Ketten és a harmadik a következő fejezetnek a címe. Könyvünk utolsó fejezeteiben az alaphangra ráhangolódott két, majd több ember egymáshoz való viszonyáról lesz szó. Így is mondhatnám a közösség kérdéséről. Ez lesz Szeretet Szimfóniánk utolsó három tétele, ugyanis az egy akaraton lévő két-három embert, közösséget maga Jézus mondja szimfóniának. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Azaz, az egy akarat ráhangolódás itt is, ő rá és egymásra. Mindenek előtt különbséget kell tennünk közösség és közösség között. Van organizált, szervezett közösség, és van organikus, szerves közösség. Organizált, szervezett közösségben élnek például a hangyák, a fekete vagy barna hangyák. Ha vándorlás közben elpusztítják is egy részüket, vagy a vezetőiket, a többi akkor is tovább él. De organikus, szerves egységben élnek például a termeszek. Ezek a fehér hangyák, akárhányan is élnek egy termeszbolyban, a várban, a sok százezer vagy millió hangya tulajdonképpen egy test. Ha valaki meg tudja ölni a királynőt, a lelküket, akitől csodálatos módon valamiféle rezgés hullámon a parancsokat kapják, meghalnak. Az egész boly elpusztul. Ha egy embernek a fejét levágják, elpusztul az egész ember, bármilyen épek is szervei és tagjai. Nos, éppen így van ez a közösséggel. Vannak szervezett, organizált közösségek, ahol minden tag külön individuum, egyéniség, külön-külön is életképesek, például egy hadsereg, vagy egy párt, vagy egy irodalmi társaság. De egy igazi közösség Krisztusban nem ilyen szervezett egység, hanem organikus, szerves egység. Pál apostol igen szemléletesen állítja elénk az egyház közösségét. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tagból van, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test részeje? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részeje? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Azaz, egy igazi közösségben minden tag összefügg a fejjel Krisztussal, de egymással is. És nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Itt mindenki mindenkivel összefügg, és a fejtől függ. Az organizált közösséget a szervezettség tartja össze. Ám hogy milyen laza kapocs a szervezettség, azt mi sem mutatja jobban, mint egy olyan gyülekezet vagy közösség élete, ahol nem Jézus a fej, hanem csak egy örökölt külső rend, a féle szervezettség, és egy ember az összetartó erő vagy keret. Ott mindenki a maga alaphangján él, addig, amíg érdekei, vagy az örökölt hagyományok, vagy éppen a lustasága, tehetetlensége oda köti. De ott, ahol egyre többen és többen hangolódnak az alaphangra, Jézus Krisztusra,
és egyre többen jutnak így el az életből, az nagybetűs életbe, ott a szervezett közösségen belül szerves közösség alakulhat ki, élő test. És ez értelmet adhat a puszta szervezettségnek, élettel töltheti ki a keretet. Hogyan történhet meg ez? Hogyan lehet élővé egy szervezet, de haladó, vagy éppen csak vegetáló gyülekezet? A közösség minden egyes tagjának át és meg kell élnie mindazt, amiről eddig szó volt könyvünkben. Az alaphangra hangolódást, az életből az életbe jutást, és az értelmes és érdemes élet felismerését és megélését. Ezután növekedniük kell Krisztusban, tudva, hogy ő a fej, a tagoknak pedig egymás felé a derűs szeretet szolgálatát kell megvalósítaniuk. Most pedig lépésről lépés ennek a megvalósításnak a lehetőségeiről és fokozatairól szólunk majd, hogy ne csak egyéni, hanem közösségi, sőt gyülekezeti életünk is gyógyuljon. Mindenek előtt egy különös és mégis gyakori közösségi betegségre kell rámutatnom. Vannak, akik úgy akarnak egy közösséghez tartozni, hogy a közösségen belül nem tartoznak senkihez. Ez az, amire azt kell mondanom, lehetetlen. Így csak egy szervezet organizált keretbe tartoznak, de organikusan, szervesen nem tartozhatnak bele egy élő testbe. Tehát ők nem kéz, láb vagy egyéb testrész, amely szoros összeköttetésben áll a többi taggal, és így a fejjel is, hanem csak egy ruhadarab, mondjuk egy sál vagy egy kesztyű a testen. Nincs igazi közük a testhez, nem részei az éltető vérkeringésnek. Akármilyen furcsának és ellentétesnek is hat, abban a közösségben, ahova Isten behívogat, vagy már be is épített, erre a kérdésre kell megfelelnem. Ki az én fele barátom? Kinek van szüksége rám, és ki az, akivel együtt kell megvalósítanunk mindazt, amit mond nekünk az ige és a lélek. Nem jó az embernek egyedül lenni, ez a közösségi életre is érvényes. Fontos, nagyon fontos, hogy legyen a közösségben egy olyan fele barát, aki barátunká is lett az Úrban. Miért olyan fontos ez? Mert vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a példabeszédek könyve. És ez azért is, mert Jézus két az ő nevében egybehangolódott léleknek ígérte a jelenlétét, bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Ifjabb Szent Nílus szerzetes. Nílus 910 körül született Rosszanóban, a dél-itáliai Calabria bizánci tartomány fővárosában, görög rítusú családban. A keresztségben a Miklós nevet kapta. Gyermekkorában meghaltak a szülei, és nővére vette magához, kiváló képzést kapott a görög atyák írásaiból és a szépírás művészetéből. Amikor nagykorú lett, megházasodott, és egy leánya született. Mintegy 30 éves korában tudatosult benne szerzetesi elhivatottsága. A 10. században Észak-Calabria hegyvidéke számos kolostorával szinte egy új Théba lett. Miklós azon fáradozott, hogy felvegyék kolostorainak egyikébe. Rosszánó hatóságai azonban megtiltották az apátoknak, hogy fogadalomhoz bocsássák. Így hát a Salernói hercegségben levő Szent Nazárius kolostorba ment, amely kívül esett a rosszánói helytartó körzetén. Ott kapta meg szerzetesi ruháját és a Nílus nevet. Amikor a szomszédos kolostorok egyikének apátjává kellett volna lennie, elhagyta kolostorát, és visszavonult egy remeteségbe. Igen szigorú életet élt, és különös gondja volt arra, hogy tudását Isten szolgálatába állítsa. Pontos napi rend szerint imádkozott és dolgozott. Csak hamar tanítványokat vonzott magához. Amikor 955-ben a szaracínok elől a Rosszánó melletti Sant'Adrianóba menekültek, csatlakozott hozzájuk egy 12 szerzetesből álló menekült csoport. Így kolostor jött létre, amely hamarosan 60 testvérrel bővült. Bár a szerzetesek Nílust elismerték elöljárójuknak és lelki vezetőjüknek, ő vonakodott attól, hogy elfogadja az apát címet. Azt egy testvérére ruházta, ehhez egész élete folyamán ragaszkodott. Nílus szigorú követelményeket támasztott a közösséggel szemben. Mindenben atyjuk, gondviselőjük volt. Bár a remete élet mindennél fontosabb volt számára, hivatala egyre jobban belesodorta a világi teendőkbe. Özönlöttek hozzá a látogatók, köztük császári hivatalnokok és érsekek is, hogy tanácsot kérjenek tőle, vagy éppen csak kielégítsék kíváncsiságukat. Amikor Rosszánó püspöke meghalt, küldöttség ment Nílushoz, és őt kérték püspöküknek. Csak úgy tudott megmenekülni a tisztség elől, hogy elrejtőzött, amíg a küldöttek el nem hagyták a kolostort. Hírneve egészen a muszlim világig jutott el. Rendelkezett a jövendőlés adományával is. 980 körül, amikor 70 éves lett, előre látta, hogy a szaracinok nagyszabású támadást intéznek Calabria ellen. Ez a támadás 987-ben valóban bekövetkezett. Nílus tehát elhatározta, hogy szerzeteseivel együtt elhagyja a vidéket, és olyan helyre vonul, ahol nem ismerik, hogy egyedül élhessen. Így jutott el Monte Cassinóba, ahol akkoriban a tiszteletre méltó Aligernus apát vezette a kolostort, aki a klónii hagyományokban nevelkedett és jó indulatot tanúsított a görög szerzetesek iránt. Nílus nagyon jó kapcsolatot tartott fenn a latin közösséggel, csodálta fegyelmüket. Aligernus apát meghívta őt és szerzeteseit, hogy a Cassino templomában görög nyelven énekeljék az éjszakai zsolozsmát. A helyzet megváltozott, amikor Aligernus halála után 986-ban Manzo, egy világi prelátus lett az apát. A kolostori fegyelem erősen meglazult. És Nílus félt, hogy a lazaság károsan hat lelki életére és szerzeteseire. Ezért 994 körül társaival együtt a gájatái fejedelemségben lévő Szerperibe ment, hogy ott szigorúbb életet éljenek. 997-ben a római császár ellenes párt kiűzte a városból 5. Gergely pápát, ellenpápát állítottak, akit Nílus ismert és óvott a súlyos tévedésektől. Harmadik Ottó császár seregei 998-ban ismét hivatalába helyezik 5. Gergelyt, az ellenpápát pedig letették, megvakították és súlyosan bántalmazták. Amikor Nílus ezt meghallotta, bár majdnem 90 éves volt, Rómába indult, hogy közben járjon a pápánál és a császárnál. Nagy tisztelettel fogadták, Harmadik Ottó és ötödik Gergely már Rómán kívül elébe mentek, a császár pedig felkínálta neki, hogy legyen a római görög korostól apátja. Nílus vonakodott, hogy ezt elfogadja, és inkább úgy döntött, hogy visszatér Szerperibe anélkül, hogy elbúcsúzott volna a császártól. Harmadik Ottó még ugyanebben az évben elzarándokolt Monte Garganóba, Szent Mihály szentélyéhez, és Rómába visszatérve ellátogatott Szerperibe. Mélységesen hatott rá Nílus és társai egyszerű élete. Fölajánlotta, hogy kolostort építtet számukra, de Nílus ezt elutasította. Életrajzírója a következőképpen írja le a 90 éves szerzetes és a 18 éves császár találkozását. A szent ujjával a császár keblére mutatott, és így szólt. Semmit sem kérek császári felségettől, csak azt, hogy mentsd meg a lelkedet. Ha császár is vagy, meg fogsz halni, mint minden halandó ember. A bíró előtt fogsz állni, és számot adsz mindarról, a jóról és rosszról, amit tettél. Amikor a császár ezt hallotta, keservesen sírt. Koronáját letette a szent kezébe, fogadta áldását, és útjára indult udvarával együtt. Amikor Gaeta fejedelme ezt meghallotta, azt kívánta, hogy Nílust a városban temessék el, hogy népének pártfogója lehessen. Nílus azonban elhárította ezt a megtiszteltetést, mert méltatlannak tartotta magát erre. Elhagyta hát Szerperit, és északra húzódott a pápai állam területére. Tuszkolum közelében a kis görög Szent Ágota kolostorban telepedett le, amikor a római nemesség meghallotta, hogy Nílus ott tartózkodik, követséget küldtek hozzá, hogy menjen a városba és ott maradjon. Ezt is elhárította magától. Elfogadta viszont Tuszkolum grófjának, Gergelynek a javaslatát, hogy birtokán kolostort építessen neki és társainak. A Grotta Ferratái kolostor, amelynek első tagjait ő oktatta, görög rítusú kolostorként ma is fennáll, közösségében a szentszékkel. A Grotta Ferratái kolostor, amelynek első tagjait ő oktatta, görög rítusú kolostorként ma is fennáll, közösségben a szentszékkel. 2004. szeptember 26-án Dél-Itáliában hunyt el.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Tartózkodj minden olyan Istennek végzett munkától, amely elvonja figyelmedet magáról, Istenről. Mondta Oswald Chambers.

0: santi. La pace sia con voi.
1: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni térre, ahol is a Szent Péter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya az olasz nyelvi beszédében folytatja a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát. A Szent Atya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorait. Miután a Szent Atya több nyelven összefoglalják a katekézisét, különleges üdvözlő szavakkal fordul majd a jelenlévő hívekhez, zarándokokhoz, és az általános kihallgatása mi atyánk imádkozásával és az apostoli áldással ér véget. A szentírási rész pedig, ahogy mondottam, a Teremtés könyv első fejezet 27-28-as vers soraiból: Isten megteremtette az embert saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szent Atya katekézis sorozata olasz nyelven. Maradjanak velünk!

0: قراءة من سفر التكوين. خلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال له منه
1: Na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto słowo Boże.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
3: a Gaudium et Spes konstitúció második fejezetét az emberi közösségnek szentelve arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebben a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságokat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a felebarát szeretete az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyert el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása azt jelenteni, hogy mindkettő célját meghiúsítjuk. A történelem, még a közelmúlt történelme is világosan megerősíti ezt az igazságot, ezért nem fáradhatunk bele abba, hogy a II. Vatikáni zsinat atyáival együtt ismételten hangsúlyozzuk. Az emberi személy, akinek természetéből fakadóan feltétlenül szüksége van a társadalmi életre, minden társadalmi intézmény elve, alanya és célja is annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem beszélyként vagy fenyegetésként kell szemlélnünk, hanem a gazdagodás és a fejlődés lehetőségeként. A szembenállás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodás módokat és a cselekedeteket, pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután néhány különösen sürgető gyakorlati következményt is megfogalmaznak. Elsőként az emberi személy tisztelete. A Gaudium et Spes így fogalmaz, mindaz, ami magával az élettel ellenkezik, mint a gyilkosság minden fajtája, a népírtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényes bebörtönzés, deportálás, a rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellenfelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodásmódja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi. És a harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság, ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemes. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem önmagában, másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikáni zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közösségi szinten is megkülönböztetést gyakoroljunk és felelősséggel értékeljünk napjaink társadalmi és politikai terveit. Mindezt az emberi személy méltóságának, a társadalmi igazságosságnak és a közjó építésében való szabad részvételnek a szempontjai alapján kell tennünk, mert az emberiség jövője attól függ, hogy minden egyes ember mennyire kötelezi el magát Isten és fele barátai mellett egy emberi világ építésében való együttműködésre. Köszönöm szépen!
4: Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs vœux à l'occasion de votre anniversaire de naissance.
3: Most francia nyelven hangzik el a Szent Atya olasz nyelvű katekézisének a rövid összefoglalója.
4: Vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le deuxième chapitre de la Constitution Gaudium et Spes est consacré à la
3: Gaudium et Spes Constitution második fejezete. Az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között világunk egyik jellemzője. Ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki. Különösen fontos ez a technológiai fejlődés jelentette kihívások közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés, hanem gazdagodás lehet, a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együtt működhet Istennel, testvéreivel egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és vele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket.
4: Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue tous les pèlerins de langue française et plus particulièrement le groupe de pèlerins de Paris. L'amour des dieux et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
5: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of Saint Robert.
3: Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég
5: volt a születésnapja. They wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing.
3: Ezt minden nyelven most elmondják, felkérik a Szent Atyát, hogy imádkozzon a világ egyházét, az audiencia végén pedig áldását adja a jelenlévő ifjú házasokra, fiatalokra, ugyanakkor betegekre, amelynek, tehát előbb a latinul imádkozzuk a mi atyánkat, és ennek a végén. Kedves testvérek, a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének látásmódja lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén. Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősség teljes részvételre kész magatartást vallanunk egy emberibb és igazságosabb világépítésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából, és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le formulan sus más cordiales augurios en ocasión de su cumpleaños y de su onomástico de San Roberto Belarmino. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la
2: Kedves testvérek, a mai katekézisben folytatva a Gaudium Espes lelkipásztori konstitúcióról szóló elműkedésünket, az emberi közösség témáját szeretném elétek tárni. Rózsinat emlékeztet bennünket arra, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvéri lelkülettel bánjanak egymással. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja a személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálisá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyre állítsuk az emberi személyt, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében, szükség van a közjóra, ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul, tiszteljük az ellenségeinket, tartsuk tiszteletben minden ember méltóságát, szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
3: En estos días muchos países latinoamericanos celebran su fiesta nacional.
2: Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepli nemzeti ünnepét.
3: Pidamos al Señor,
2: kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük.
3: El Evangelio nos abre la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
2: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium nyissa meg értelmünket és szívünket annak felismerésére, hogy egy nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet Isten teremtett. Az Úr áldjon meg benneteket.
3: Amen.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam formular as mais cordiais felicitações por seu aniversário e seu onomástico. E desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Prosseguimos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. O segundo capítulo do documento trata da comunidade humana, ressaltando que entre os principais aspectos do mundo atual conta-se a multiplicação
1: Gaudium et Spes equi pastori constitutio catechesi sur databa novemberi közösségi apoglalkozunk és hangsúlyozunk, hogy a mai világ legfontosabb jelenségei közé tartozik az emberek közötti kapcsolatok megsokasodása. Isten teremtő tervéből kell merítenünk. Isten ugyanis azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérként bánjanak egymással.
0: Ezért comum que deve ser promovido por todos é definido como conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada
1: membro hanem olyan tényező, amely gazdagítja és segít az emberiséget. A közjót, amelynek előmozdítása minden ember feladata.
2: Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese.
1: Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat.
2: In modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e da Portogallo.
1: A Brasiliából és Portugáliából érkezett csoportokat.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Kedves testvérek.
2: Nelle vostre comunità il comandamento nuovo di Gesù
1: közösségeitekben Jézus úr parancsa konkrét tettekben öltsön testet, a befogadás, az együttérzés és az egység gesztusaiban. Így lehettek a világban ennek a szeretetnek a tükröződései és tanúi. Isten áldjon meg benneteket.
0: De modo especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, que nas vossas comunidades um mandamento novo de Jesus se transforme em gestos concretos de acolhimento, compaixão e unidade para ser o reflexo deste amor no mundo. Deus vos abençoe.

Kedves hallgatók, Taps Viharral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak az elmúlt 56 percben. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabad.